0: Európa és az Egyesült Királyság akkora legerősebbek, ha szoros partnerekként működnek együtt. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetése valódi értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, Pezsgő kulturális életének a legjavával. Üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. Mindig nagyon örülök, amikor megterik a stúdió, pláne jó emberekkel, vidám emberekkel. És milyen jó, hogy így együtt még nem voltunk hárman. ABC sorrendben megyek, Dudi és Dénes, régi kedves barátunkat, és Till Attillát, az örök.
2: Sziasztok!
1: Az örök Hello, ismeretlen ismerőst a képernyőről. Érülünk nektek. Most már nem csak arról a képernyőről, hanem más képernyőről is együtt is.
2: Igen, van egy közös podcastünk, vagy vodcastnek hívjuk, mindig viccelődünk, hogy de nem a vodka miatt, nem a vodka miatt, mert vodcast, mert ez egy függőséggel foglalkozó beszélgetés sorozat, de van egy ilyen közös műsorunk.
1: Hát egy nagyon komoly misszió, én azért örülök, hogy itt vagytok, meg azért örülök, hogy elkezdtétek, mert Dénessel többször beszélgettünk, ugye hát nem csak a főváros, de a főváros mennyi emberét megmentette már a függőségektől. És kiterjesztve
3: hát többet is meg lehetne, bár azért ők magukat mentették meg, én ebben csak némileg közreműködtem.
1: Jó, segítettél. Adtál nekik irányokat. Most ezt együtt teszitek meg.
3: Így van, igen.
2: Hát igen, mert nekem volt, 2024-ben volt egy alkohollal foglalkozó filmem, az És mi van Tomival, és akkor rengeteg interjút kértek tőlem, és én tulajdonképpen akkor kezdtem el nyilvánosan beszélni arról, hogy hát nekem komoly alkohol problémáim voltak, hogy azért a droghasználat se volt mindig a legmegfelelőbb az én életemben.
3: Nem volt és optimális.
2: 15 éves koromtól cigarettáztam is mindig, az is egy jó nagy baromság, és most már 10 éve teljesen tiszta vagyok, semmi ilyesmit nem használok, és ebben a rengeteg interjúban az egyik érdekesség az volt, hogy a Dénest megismertem, aki egyébként először nekem nem is volt szimpatikus, mert morgott, ott volt a bemutatón, hepciáskodott, hogy a színészek
1: hát
2: miért isznak alkoholt. És én most rosszul lett, látod, most eszébe jutott, hogy miért itt kölyök ki magad. És szóval, nem is értettem, hogy miért mondja, hogy miért isznak a színészek. Hát a színészek ihatnak, hát bárki ihat, mert ő azt gondolta, hogy akkor egy ilyen alkohol ról szóló film, ami szintén némi hát azért tanítást is akar hordozni, vagy fel akarja hívni a figyelmet arra, hogy a túlzott szerhasználat az miért nem jó, hogy ott mindenki legyen makulátlan. De hát ez nem így van. Nem arra esküdtek fel a színészek, hogy makulátlanok lesznek, hanem hogy szerepelnek ebben a filmben.
1: De közben meg lehet, ugye, a makulátlanná válni, nem az a cél? Hát azt mondod, most már 10
2: évet. Hát makulátlanná válni annak kell, én inkább azt mondom, akinek ezzel komoly gondjai vannak. Tehát azt gyorsan tisztázzuk, hogy nem kell józanság nácinak lenni. Mi is néha belecsúszunk ebbe, mert mindig ilyenek ezek a józanok, de azért erre figyelni kell, hogy ne essünk át a ló túloldalára. Tehát csodálatos szerekről vannak szó, mind az alkohol, mind a drogok, stb. Nem véletlenül vannak itt az emberiséggel több ezer éve. Tehát azért itt nagy varázslatok vannak, és én kimerem jelenteni, hogy soha semmi nem tudta úgy kisimítani az idegrendszeremet, mint két sör, vagy valami. De én azok közé, az emberek közé tartozom, akik nem tudják a mértéket tartani, és rá kellett jönnöm, hogy nekem a nulla alkoholfogyasztás a jobb.
1: Aha,
2: hosszú távon. Ez lemondással jár, stb. De ha valaki tud inni, és valóban vannak szociális ivók, akiket nagyon irigylünk, azok nyugodtan ezt tegyék meg. Annyi megjegyzésem van, aztán Dénes is elmondja véleményét a kulturált drogfogyasztásról, mert ő a drogos a csapatban, hogy azért sokkal több ember van, aki azt hiszi, hogy elbír a szerekkel, és valójában nem bír el. Tehát ha hallgatna a hozzátartozóira, ha valóban tükörben nézne, akkor nagyon sok emberről kiderülne, hogy hát barátom, te sem vagy a legjobb fogyasztó, de ez egy másik téma.
1: Na, esküszöm, Dénes, mindjárt szóhoz jutsz te is, csak hadd mondjam el a hallgatóknak, igen, ez továbbra is egy kulturális műsor. Tehát amit most az elmúlt pár percben hallottak, azért nagyon fontos, hogy ti itt vagytok, mert közösséget építetek. Egy nagyon fontos misszióval, olyan közösséget, ahol azonosan gondolkodó emberek, és józanul, most már józanabbul gondolkodó emberek.
3: Igen, és szerintem ezek azok az emberek, akik nem akarnak úgy reggel felkelni, hogy bűntudatuk van, szégyenérzetük. Ezek olyan emberek, akiknek elegük van abból, hogy megrekedtek, ugyanazokat a köröket futják. Ezek olyan emberek, akik úgy érzik, hogy szeretnének jelen lenni a családuk életében, ezek olyan emberek, akik nem feltétlenül lemondani akarnak valamiről, hanem szeretnének tovább menni az életükben, fejlődni és változni. Én azt gondolom, hogy az optima zónában, amikor beszélgetünk a függőségről, akkor mind a kettőnkben az mélyen ott van, hogy mi nem valami ellen beszélünk, nem? Tehát, hanem, és hogy te is ezt kifejtetted, hanem valami felé próbálunk haladni. Próbálunk optimalizálni, hát ezek ilyen szép szavak, azzal az emberi válni, akivé igazán képesek tudunk válni. Tehát szerintem ez ebben a nagyon fontos.
1: Dénes, te még mindig itt vagy, nem messze tőlünk?
3: Igen,
1: itt
3: én vagyok. Sok helyen vagyok már ugye az online azóta térben is, de itt is vagyunk a közelben, így van.
1: És azért szimpatikus, még egyszer mondom, a ti missziótok, mert sok-sok tapasztalat, sok-sok élményanyag van benne. Egyrészt nyilván Tilla hozza a maga részét a tapasztalatokkal, meg mindazt, amit láttál a sok-sok
2: hát területen. Hát ez 30 év az éjszakában.
1: Akkor a 30 év. Dénes hozza szintén a sajátját, de közben meg gondold el azt az elképesztő tudásanyagot, meg hát amit hallasz a hozzád fordul. Kik ők? Kliensek, betegek, minek nevezzük őket?
3: Hát, hogyha most az Optima Zóna podcastről beszélgetünk, akkor én szerintem mi ott azt...
1: Hát, amiben te beviszed a saját tapasztalataidat, de azokat hozod a kliensektől.
3: Ja, így van, igen. Tehát én alapvetően addiktológiai tanácsadóként dolgozom, ugye én nem vagyok orvos, nem vagyok pszichiáter, a csapatunkban vannak magasan képzett szakemberek még rajtam kívül, de hogy alapvetően minket hozzátartozók keresnek meg nagyon sokszor, és ez is egy nagyon fontos dolog, amiről beszélni kell, hogy nem érdemes megvárni, míg a függő magától jelentkezik arra, hogy leszokjon, mert ez sokszor már nagyon későn történik.
1: Hanem lelkiismeret furdás nélkül a családtag nyugodtan?
3: Hogyne, persze, és a családtagoknak segítünk.
1: Az árulásnak számít?
3: Hát lehet úgy csinálni, hogy annak tudjon. Tehát az, amikor mondjuk valaki a fiára ráhívja a rendőrt, azért élheti meg úgy a gyerek, hogy anyám elárult, miközben az anyja ezt a kétségbeesésében tette, mert nem tudott jobbat kitalálni.
1: És félti.
3: És akkor ez árulásnak tűnik, de mondjuk valakiért megtenni mindent, amit tudok, azt szerintem nem árulás. Ugyanakkor az nagyon fontos, hogy a hozzátartozók az 50%-ot tudják csak beletenni, a másik részét a függőnek kell beletenni. Tehát megpróbálhatunk mindenkit megmenteni, nyilván nem tudunk mindenkit saját magától megmenteni, de sokkal több embert tudunk megmenteni, mint amennyiről gondoljuk, hogy megmenthető. Ez egy nagyon fontos különbség.
1: Nagyon fontos gondolat. Elmondhatok egy kulisszatitkot?
3: Nyugodt.
1: Ha már féltésnél tartunk. Na most Tilla egy icipicit később érkezett most a stúdióba. De amíg megérkezett Dénes, hát ha ötször nem hívott fel egyszer sem, és akkor ilyeneket mondott itt, amit aztán persze neked is mondott, ezért nem kibeszélem őt a hátam mögött, hogy meghalt a Tilla. Mi valami? Miért nem jelentkezik a Tilla?
2: De mi sokat beszélünk, azért, mert pont egy fontos telefonban voltam, és nem tudtam letenni, közben próbáltam parkolni, és sokat beszélünk a Dénesre, és nincs hozzászokva, hogy nem ér el.
3: Így van, pontosan. Aha. Ezért megijedtem.
1: De te tényleg komolyan gondoltad, hogy
3: baj van? Én megijedtem, hogy baj van. Én azért, mert megszoktam, hogy vagy visszahív szinte azonnal, vagy elérhető, és akkor úgy beszélgetünk, mert ugye ő is, neki is
1: de
3: nagyon sok dolga van.
2: Barátság, persze, igen, szeretett jelen. Barátság, de ezek a dolgok így jók, ezek így működnek jól. Én szerintem, ha együtt szerepelsz valakikkel, az mindig ad egy pluszt, hogyha barátok is vagytok. Az jó. Jó, meg ez normális, mert meg akarod ismerni a másikat, és akkor óhatatlanul az a jó út, hogyha megszereted, megkedveled, röhögsz rajta, mi röhögünk egymáson, felnézünk egymásra különböző dolgok miatt, különbözőek vagyunk, azok a különbözőségek nagyon jók, az kell, az külön kell, szóval egy jó páros, azt szerintem olyan, de egy jó barátság, vagy akár mint egy szerelem, vagy egy párkapcsolat, hogy nem is teljesen te választod. Tehát ezt mi nem tudtuk előre, hogy ez ilyen
3: nem, ez nem
1: működni. Most mondhatnám, vagy kérdezhetném, hogy van-e barátság első látása, de hát azt mondtad, nem is volt szimpatikus Dénes.
2: Ez másoknál, én azért hallottam már ilyen barátságokról, hogy először nem volt szimpatikus, hogy tragikusan nem, csak nem értettem, hogy...
3: De az, hogy azt a sztorit nem lehet elmondani teljesen, az a baj,
2: szigorú, szigorú volt, amit nem értettem, igen, hogy miért kell szigorúnak lenni a színészekkel, hogyha azért, mert ők szerepelnek egy filmbe, ők ihatnak. Ez ilyen egyszerű. A Dénes szerint felelősségük lett volna, hogy a bemutatón is kólát igyanak, vagy tejet.
3: Csak elmondod a sztori.
2: De nem, de ez miért akkor abban? De ezben nincs semmi
3: jó,
2: tabu.
3: Jó, de akkor mondjuk el, nekem azóta megdöbbentő, hogy látom a színészeket józanul a vásznon, igen, beleélem magam, hogy ezek józanok, és utána lejön ugyanaz a csávó a vászonról, és ott utána iszogat. És akkor ez nekem olyan csalódás.
2: A Dénes azt hiszi, hogyha egy színésznő kurvát játszik egy filmbe, egy lejön a szibor, akkor az ugyan, nem érti meg, hogy csak egy szerepben volt.
3: Jó van, na. Jó volt a film, beleértem magam, örülj neki.
1: Kedves hallgatóink, a két úriember azt hiszi, hogy a saját podcastjában ülnek.
2: Ez... Ja, itt ennyit se lehet.
1: De minden szabad. Ez most egy, szabadabb műsor. Valószínűleg ez az a téma, amiről így kell beszélni, ugye?
3: Igen, és ez szerintem ebben sikerült valami újat hoznunk, és ezt vissza is jelzik, hogy annyiszor kapjuk meg ezt, nem, hogy erről a nagyon nehéz témáról, mert ez egy nagyon-nagyon nehéz téma, megosztó téma a függőség, ez körülbelül olyan megosztó, mint a klímaválság, vagy a politika. Uh-huh. Ha megnézitek, erről a témáról higgadtan emberek nagyon nehezen tudnak beszélgetni, nagyon sok a szélsőséges álláspont, és pont azt szokták visszajelezni, hogy olyan jó, hogy erről a nagyon nehéz, komoly témáról ilyen könnyedén, vidámon is tudunk beszélgetni, úgy, hogy megmarad a méltósága a témának, mert azért ugye a függőség az egy mentális betegség, nagyon sok fájdalom, dráma kapcsolódik hozzá, tehát nehéz ehhez jól hozzányúlni, de valahogy ezt nyilván a saját felépülésünk, a saját függőségünk kapcsán valószínűleg érezzük ennek az arányát, hogy ez hogy lehet, illetve nagyon jó a közösség, mert a hallgatók bekapcsolódnak, kérdeznek, uh-huh, ugye mi ezt online, élőbe csináljuk.
1: Igen, igen.
3: És ez, nagyon, ez is nagyon fontos, hogy élőbe lehet kérdezni.
1: Kicsit olyan társadalmi szerepvállalás is ez nektek?
2: Hát ezek nagy szavak, de az, hogy közösséget, gondoltunk, hogy építsünk közösséget, és akik érintettek, vagy csak érdekli őket, azok mondják el ugyanúgy a véleményüket, mint mi, szóljanak hozzá a vendéghez, ez izgatott minket az elejétől. De ez ilyen sorstársi közösség, ez minden lépten nyomon, különböző gyűléseken is ilyenekkel találkozik az ember, ez benne van ebben a
1: vannak
2: világban.
1: Vannak azok is, ugye?
2: Benne van ebben a világban, nagyon sokfajta gyűlés van, sokfajta rehab van, sokfajta segítőcsoport van, sokfajta szakember van, aki addiktológus, pszichológus, pszichiáter, aki sokfajta szinten próbál segíteni. Mi egy csepp vagyunk a tengerbe, amiben mi pont műsor vagyunk, de
1: nem keverik össze a nézők, hallgatók?
2: Hát nem keveredik össze, a Dénes mindig hosszan elmondja az intelmeit, hogy ez nem helyettesít egy terápiát.
1: Aha.
3: És ez fontos, és nagyon jó, hogy behoztad ezt, mert egyébként ezzel nekünk is oda kell figyelnünk, hogy tulajdonképpen az önsegítés az bár nagyon fontos és működik, de nem veheti át a terápia helyét, mert sokszor pont a mai világban, ahol ennyi podcast van, ennyi műsor, ennyi önsegítő irodalom, az emberek hajlamosak azt hinni, hogy azzal, hogy elolvasnak egy könyvet, meg egy Optima Zóna adást meghallgatnak,
1: az már terápia.
3: Már terápia, aha, és már jól is vagyok. Felkapunk egy-két jó gondolatot, van egy aha élményünk, de ez nagyon sokszor ad egy kompetencia illúziót, hogy én most már mindent tudok, mindent megfejtettem, mert mondjuk elolvastam egy jó pszichológiai könyvet, és ez nagyon félre tud vinni. Ez az önsegítő univerzumnak egy nagy kockázata sajnos. Ugyanakkor az is nagyon érdekes, hogy miért van ekkora igény ezekre, mert hogy az emberek alapvetően maguktól próbálnak változni, és pont a függőség kapcsán mondjuk azt, hogy magadtól úgyse tudsz változni, és ez nem igaz. Mert tudományosan alá tudjuk támasztani, hogy a legtöbb ember a világon a káros szokásaitól külső segítség nélkül szabadul meg, legyen az akár alkohol vagy dohányzás. Nyilván van olyan
1: súlyos... Túlzott ételfogyasztás is?
3: Igen, akár az is, így van. Az ember képes önmagát meghaladni, egyszerűen így vagyunk legyártva, megteremve.
2: De egyrészt nem mindenki, tehát ebben is a becsipos, nem mindenki, meg hogy miért, milyen hatások kapcsán, és akkor ott már nagyon erősen ott vannak a szakemberek is, vagy csoportok, vagy bármi, tehát azért ez egy jó nagy mix, nem? Amiben így oda-vissza röpködnek a hatások.
3: Uh-huh. Tehát nem az a kérdés, hogy önsegítés vagy terápia, hanem az, hogy mikor mennyi önsegítés és mikor mennyi terápia. Tehát ez nem zárja ki, igen, a kettő egymást, ez egymásra épül. Sokszor elkezdődik az önsegítéssel, és mondja a függő, hogy figyelj, rájöttem, hogy most már tényleg nem megy magamtól. Megpróbáltam, eddig semmilyen eredményt nem értem el, majd most segítséggel. És akkor ilyenkor mondom mindig, hogy ez nagyon jó, de azért nem mondta, hogy semmit nem értél el. Mert az, amit az önsegítésben megtettél, az már az útnak egy része. Minden egyes sikertelen leszokási kísérlet is beépül, azok tanulási élmények. Ezt próbáljuk propagálni, tanítani.
2: Hát igen, és minden kis kommunikációs morzsa, minden kis önelemzés, minden számít. Egy ilyen típusú műsornak, mint az Optima Zóna, mi műsorunknak is az a értelme, hogy bár rengeteg információ ér minket a világba, azért például még mindig nem beszélünk eleget, nem kommunikálunk eleget, mondjuk az alkoholfogyasztás hátulütőiről, hogy a társadalom milyen

0: beszéljünk minél
1: több.
0: Rágjuk ezt a gittet, hogy mi a probléma itt, mert sok probléma van. Sok probléma van, és egyébként képes vagy ezekből a problémákból valahogy kijönni, de biztos, hogy valami fajta kommunikáció nélkül nem. Tehát valahogy meg kell fogalmaznod előbb vagy utóbb a bajaidat. Erre van, erre ezt kell találnod társakat, segítőket, akár profi szakembereket, akár csak olyan tapasztalati embert, amilyen én is vagyok, vagy a Dénes, hogy bár mondjuk a Dénes a szakember, hogy akikkel könnyedén is lehet erről beszélni, nem csak ilyen kvázi orvosi közegbe. Nagyon fontos, hogy haladj egy úton, nagyon fontos, hogy megértsd, hogy sok mindenki foglalkozik ezzel, és ez nem ciki, nem baj. Valószínűleg mindennél rosszabb, ha nem fogsz ezzel foglalkozni, és meghalsz a végén. Tudod, se neked, se a családodnak, se senkinek nem az lesz a legjobb megoldás.
2: Igen, és ez egy nagyon-nagyon intim téma, én azt látom.
1: Tehát, még mindig?
2: Igen, olyan értemben intim, hogy mondtad Tilla, hogy mennyire jelen van az életünkben, és jelen is lesz az alkohol és a drog is, de igazából ez nem is ezt jelenti, hanem ez azt jelenti, hogy mi emberek jogot formálunk arra, hogy azt tegyünk magunkkal, amit akarunk, úgy jussunk boldogsághoz, enyhüléshöz, ahogy szeretnénk, és senki nem mondja meg nekem azt, hogy én mivel csillapítom a lelki fájdalmamat, vagy éppen mivel pörgetem fel magam. Mindenki csinálja, én is hadd csináljam. Ez egy kicsit olyan, mint hogy nem szólunk be a másiknak, hogy miért úgy ülsz a WC-n, ahogy ülsz a WC-n, hanem az egy privát dolog. És a függőség univerzuma is ilyen, és fontos ugyanakkor valahogy ezt az intim témát jól megközelíteni. De nagyon sok ilyen van az életünkben, akár mondjuk, hogy csak a szexuális zavarokat, problémákat nézzük. Hány, de hány olyan probléma van, ami kapcsán ott van a szégyen, és ciki elmenni, nem akarom letolni a gatyámat, nem akarom elmondani az orvosnak, hogy merevedési problémám van, és sorolhatnám, vagy függőségi gondom van. Ugye ezt azért hoztam be, mert a kettő egyébként nagyon gyakran együtt jár. A szerhasználat és a különböző szexuális problémák, és hogyha csak ebbe belegondolunk, hogy akkor ez milyen mértékben kapcsolatgyilkos ez a probléma. És emberek szenvednek, az életminősége embereknek romlik, házasságokban emberek elmagányosodnak, miközben a megoldás ott van, hogy beszéljünk erről, menjünk oda, merjünk segítséget kérni, csak tény és való, és szerintem ebben van egy küldetése az Optima Zónának, hogy mi szakemberek is sokszor úgy viszonyulunk a kliensekhez, hogy abban van egy olyan érzés, hogy a kliens érezheti úgy, hogy ő nem kap kellő megértést, figyelmet. Tehát a függőség az az őrület világa, ebben nagyon sok előítélet van. Igen, és ugye nekünk is szakembereknek fejlődni kell a kommunikációnkban, hogy akarjanak hozzánk jönni. Tehát ugye mindig szokták az orvosok hibáztatni a betegeket, hogy miért nem mész rákszűrésre? Mi van akkor, hogyha nem jól kínáljuk föl? Miért nem mész leszokni? Mi van akkor, hogyha a szakember nem kínálja fel jól? És most magamról beszélek, senki másról. Ez nem a szakmám kritikája, hanem ez a saját magam kritikája, hogy nekem kell tudnom a józanságról úgy beszélni, hogy az valakinek vonzó legyen, mert ez egy nehezen eladható.
1: Tök jó, és én mindig azt mondtam a gyermekeimnek is, hogy gyerekek, ha nem megy a matek, hát nem a matek tanárnak a felelősség, hogy megszerettesse azt a tantárgyat?
0: Persze, hát ezek is ilyen összetett kérdések, de szerintem az is intimitás egyébként, hogy ki hogyan szorong, kinek hogy sikerül a saját magánélete, hogy sikerül a karrierje, a párkapcsolata, milyen a viszonya a szüleivel. Rendkívül sok csomagot hozunk a gyerekkorból. Van, akinek jobb a gyerekkora, van, akinek kevésbé, van, aki titkolja, van, aki próbálja megváltoztatni, van, aki menekül előle, van, aki fürdőzik benne, még túlzottan benne maradt, még mindig gyerek, pedig már 40 éves. Szóval sokféle olyan dolog lehet az életben, ami nagyon szeret társulni a szerekkel, hogy hopp, egy kis tompítunk egy kicsit az alkohollal, kicsit szívok, most mit számít? Tudod, mennyi ember szív füvet? Hát jaj, most ez nem egy nagy dolog már, stb. Érdemes ezekkel elgondolkozni, hogy az a baj, hogy ezek azok a spirálok, amik valószínűleg előbb vagy utóbb egyre több problémát fognak generálni. Lehet, hogy le lehet élni egy életet, lehet, hogy füvezhetsz egész egyfolytában, mint egy híres amerikai rapper, persze, de azért lehet, hogy pánikbeteg leszel előbb vagy utóbb, és komoly bajok lesznek, és nem fog működni

0: ködni az életed, és nem baj, ha egyre több helyen beszélnek ilyen dolgokról, hogy na akkor mi a teendő? Most akkor mit kell gondolnom magamról, ha reszketek és félek attól a beismeréstől, hogy annyi minden nem működik az életemben.
1: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Dudis Dédesnek és Till Attilának is nagyon örülök, mert roppant fontos témákat hoztak. Igen, amit hallanak a háttérben, az egy valami fajta fúrás lehet itt a szomszédban, de hát talán...
2: Minket nem zavar,
1: mert valószínűleg ilyen a függőség is, nem? Hogy ott mindenfajta
3: zajok
1: zajokkal próbálkoznak hatást kelteni, aztán ki így, ki úgy kezeli ezeket. Felsoroljuk gyorsan, hogy milyen függőségek vannak, mert a két adott...
2: Felsorolhatatlan, de próbáljuk meg, ez a Dénes területen.
3: Jó, hát ugye két nagy csoport van, vannak a kémiai függőségek, meg az úgynevezett viselkedéses függőségek, tehát alkohol, különböző drogok, gyógyszerek, és akkor a másik nagy csoportban ott van a szerencsejáték, szex, munkamánia, online videójátékok.
1: Tehát a munkamánia
2: de ott már az... nagyon sok minden van. Tudod, én azt szoktam mondani, hogy azért nagyjából mindenki érintett valamilyen szinten, mert annyit nyomkodjuk a telefont, annyit lógunk az interneten, annyi infót viszünk be, hogy valószínűleg képernyőfüggők vagyunk mindannyian. Ott van egy nagy baj.
3: Igen, de pont egyébként az online játék függőség kapcsán van egy érdekes adat, ami szerintem rávilágít a függőség, más függőség természetére is. Ugye azt szokták gondolni, hogyha valaki egész nap a játék előtt ül és játszik, tehát nagyon sok időt tölt vele, akkor ez a bizonyíték arra, hogy ő függő. Miközben nem, mert az online videójáték függőségeknek a kritériuma sokkal inkább abban van, hogy csak a játékban vagyok-e sikeres fönt, vagy a való életben is azt tudok-e lenni. Tehát annál van a probléma, aki a való életben nem tud jól funkcionálni, ott nincsenek sikerei, kapcsolódni, csak a játékban, abban a párhuzamos univerzumban, ezt tekintjük már problémának. Tehát önmagában, hogy én mennyit iszok, mennyit játszom, az még nem jelenti azt, hogy én függő vagyok, és sokkal inkább onnan érdemes megfogni, és ezt próbáljuk az optima zónába is kommunikálni, meg minden felületen, hogy nem az a kérdés, hogy mennyit iszol, mennyit drogozol, hanem milyen eszközeid vannak ahhoz, hogy az életben tudj boldogulni. Tudsz-e jól kommunikálni, problémákat megoldani, segítséget kérni, mások érzelmeit kódolni, a saját érzéseidet érteni, ahhoz kapcsolódni, kifejezni az érzéseket. Tehát igazából mi a tanácsadásban életkészségeket tanítunk, olyan eszközöket adunk az emberek kezével, amivel a mindennapokban tudnak boldogulni. És akkor okafogyottá válik a használat, mint egy helytelen eszköz használat.
1: Te tudtad, hogy mivel foglalkozik, Tilla?
2: A megismerkedésünk előtt nem, két évvel ezelőtt igen, nem tudtam. Nekem nem került így a látóterembe a Dénes, tehát én nem vele kezdtem el leszokni, vagy
1: de olyanokkal találkoztál, akiknek megváltoztatta az életét?
2: Olyan emberrel igen. Már? Találkoztam már olyan emberrel.
1: Aki be is állt.
2: Azok a nézőink is sok esetben, vagy szóval itt van egy ilyen átfedés, hogy hallgatók.
1: Ők a józanság pártján állnak? A ti közösségetek?
2: Hát egy biztos vannak, visszaesők is, meg józanok, de hát nyilván szerintem ebben az az érdekes, hogy akit ez a téma érdekel, vagy hallgat minket, az valamilyen értelemben érintett, hogy most épp aktív, vagy józan, vagy hozzátartozó, vagy szerhasználó, vagy bármilyen függő, abból biztos, hogy egy ilyen sokszínű képet mutatnak, de valami érdekli őket, valami borzolja őket, ami miatt képesek hallgatni minket, és nem politikát meg egyebet nyomnak az agyukba helyett.
3: Igen, és, azt is igen és nem tudom, hogy a kérdésed erre vonatkozott, de bízom benne, hogy mi egy más hangon tudunk szólni.
1: Hát ez a lényeg, hogy,
3: igen, és hogy
1: a megszólítás.
3: Igen, és olyanok jönnek oda, mondjuk akik lehet, hogy máshol nem érzik azt, hogy nekik ez a fajta út, vagy ez a fajta beszédmód annyira nem szimpatikus. Ugye nagy univerzum ez a függőség univerzum, nagyon sokfélék vagyunk, mindenki a maga szintjén nyomorog, és azt gondolom, hogy mindenkinek olyan segítséget kell felkínálni, ami neki szimpatikus. Tehát vannak azért itt szekértáborok, ezt szerintem ki kell mondani. Mint minden területen vannak iskolák, van, aki inkább ezt gondolja, valaki inkább azt, a szakmámon belül is vannak viták. Mi a magunk módján önmagunkat adva bizonyos típusú embereket szólítunk meg valószínűleg, lehet, hogy mások máshol találják meg, és ez így van jól. Tehát mi szerintem adjuk magunkat. A Tilla sokkal elkismeretesebb, mint én. Ő nagyon készül minden adásra, ő nagyon utána...
2: De az inkább olyan, mint egy szerkesztői elv. Hát, tehát a tapasztalat az mind a kettőnknél ott van, a Dénesnél még jobban is, tehát szerintem ő jobban túltolta, mint én, bár nagyon más a drog meg az alkohol, tehát az alkoholt azt hosszan el lehet húzni.
3: Igen.
2: Ez szóval igaz, Tilla, de szerintem őszinték vagyunk, próbálunk őszinték lenni, és nem vagyunk, nem vagyunk valamilyenek, hanem eléggé belerakjuk magunkat a lehető legegyszerűbb módon ebbe a műsorba, és ez talán érződik. Az, hogyha valaki nem szeret minket, vagy mást gondol, vagy mit tudom én, ez velejárója ennek az egész világnak, hogy itt is vannak különbözőségek, ahogy Dénes is mondta, hogy mindenki válogathat magának megfelelő embert, akivel beszélgetni akar.
1: Na, a kérdés lényege tulajdonképpen még el sem jutottam addig, hogy Tilla, amikor te találkoztál Dénessel, akkor te már tiszta voltál.
2: Már mondtad? Bőven, mondom én 10 éve.
1: De ha előbb, ha mondjuk 10 éve korábban találkozol vele, ő segíthetett volna neked? Hallgattál volna rá? Abban az állapotodban?
2: Hát általában én senkire nem hallgattam, tehát, de nem azért, mert nem akartam hallgatni, hanem a dr. Rigó Péterhez jártam, egy nagyon híres pszichiáter az addiktológiába, és rá is úgy hallgattam, hogy egyszerre hallgattam, és nem hallgattam, tehát én az a vergődő leszokó voltam, aki hosszan vergődött szakember segítségével, ezzel sincs semmi baj, ez teljesen normális. Tehát ez hozzátartozik a játékhoz, ez nagyon sokan rehabon is nagyon magas, nálam sokkal nehezebb esetek magasabb szinten elzárt intézménybe is képesek eljátszani, és utána kijönnek egy év elzárt tisztaság után, az puff visszaesnek, szóval, hogy ez ugye Dénes, tehát igen, ez nem ilyen egyszerű.
3: Fordítva
2: nem tudom, hogy tudott volna, tehát lehet, hogy tudott volna segíteni, lehet, hogy nem. Lehet, hogy megérintett volna valamivel, de lehet, hogy nem, ezt nehéz megmondani. Én abban például hiszek, hogy minden ember életében eljön az a pont, amikor valóban képes megváltozni. Előtte is vannak változásai, de az igazi tuti változás, hogy miért jön el valakinél, azért az nem teljesen egy szakember váltja ki, hanem a saját élete érkezik el egy olyan pontra, hogy valahogy képessé válik erre.
3: Érdekes fordítva, hogy én azt tapasztaltam a művész világban dolgozó klienseim kapcsán.
1: Én gondolom sokan vannak.
3: Hogy nagyon nehéz velük egy szisztematikus, rendszeres programot fölállítani, vagy mondom egyszerűbben, hogy hetente jöjjenek. Aha. Hanem nagyon hektikusak. Jön, nem jön, kitalálja, hogy menjek én valahová. Szóval nagyon érdekes, hogy, és ezért egy kicsit ez nehéz szakmailag, hogy a kerettartás az valahogy, mint hogyha más lenne a művészvilágban dolgozóknál. Ez nem kritika, ez egy ilyen objektív megfigyelés. Még vannak olyanok, akik nagyon szépen rendszeresen járnak, és akkor ez
2: kicsit nekünk... szerintem ez összefügg az, hogy mekkora a baj. Ha nagy a baj, akkor hirtelen rendszer szeretőbb lesz az ember. Aha. Tehát akik nagyon elmaradoznak, azok nincsenek olyan rosszul, akkor szerintem, vagy pedig nagyon rosszul vannak, és nagyon benne vannak a buliba, és nincs idő elmenni.
3: Ők mindig arra hivatkoznak, hogy nincs időm. Fellépés van, feladat van, dolog van, próbálok.
1: Nektek se kevesebb az időt, mégis csináljátok, igen. Viszitek a fáklyát.
2: Hát igen, de itt ez egy önterápia is, és nekünk...
1: De még a mai ez, a napig az, mind a kettőtöknek?
2: Ez egy életre igen, szól, tehát igen. Persze, hát mindig bevetjük magunkat, és magunkról is gondolkozunk. Nincs megállás, de ez nem baj. Ez pont, hogy jó. Szerintem mindannyiunk, ez más függőkre is igaz, mindenkinek az élete része az, hogy gondolkozik magán, és építgeti magát, és nem ereszt le, nem adja át magát annak, hogy minden oké, meggyógyultam, most már mindent lehet, akár még egy sört is ihatnék, vagy egy jointra rácsattinthatnék. Nem, pont ez a lényeg, hogy nem.
3: Tehát, hogy igen, ilyen, de ez...
2: Ne kezd el ezt a most már milyen jól vagyok típusú. Aha.
3: De ez minden emberre igaz azért alapvetően. Mindjárt megyünk végig itt az életünk útján, és mindig vannak újabb és újabb szakaszok, mindig újabb kihívások vannak. Tehát ugye ezért fontosak ezek a bizonyos életkészségek, hogy mit kezdek azzal, amikor a gyerekeim fölnőnek, mit kezdek azzal, hogyha hivatást kell váltanom. Nyilván a függők, azok érzékenyebbek tudnak lenni bizonyos stressz helyzetekre, olyan mélyen beégett viselkedésmód a szerhasználat, hogy visszajön az ösztönös reakció, hogy esetleg újra használjak, de más is szét tud esni, tehát az, hogy szétesünk, az nem a függők privilégiuma, az az emberi...
2: Hát sőt, szerintem ez az egész tényleg arról szól, hogy milyen fajta megoldásokat, gyógyíreket, ilyen, tényleg ilyen lelki raktapaszokat, satöbbiket találsz ki magadnak, amik nem szólnak örökre, hanem folyamatosan kell őket használni. Valójában az élet az tényleg egy olyan játék, amiben óhatatlanul mindenfajta helyzetekre, munkahelyi, párkapcsolati, barátság, bármilyen helyzetre próbálunk ilyen megoldásokat találni, mert mindig adódnak konfliktusok, mindig adódnak olyan szituációk, például amiben mondjuk nem te vagy a legjobb, és akkor azzal kell valamit kezdeni. Vagy te vagy a legjobb, és azzal kell valamit kezdeni, mert az sem olyan egyszerű, de hogy te vagy a legjobb. És ugye ezeket a megoldásokat sokszor rosszul találjuk ki. Elkezdjük például az alkoholt, vagy a drogokat, vagy a szerencsejáték függőséget, vagy túltolt munkát, sportot, bármit, olyan megoldásnak használni, ami csak ideig, óráig old meg dolgokat, de valójában nem teljesen. És aztán, amikor ezekről leszokunk, és már másfajta megoldásokat keresünk, azokkal is foglalkozni kell, mert nincs tuti megoldás, nincs olyan, ami örökre, nincs olyan, ami örökre megment, hanem valahogy így figyelni kell. Ez az élet egy ilyen játék. Figyelni kell, érzékenynek kell maradni, látni kell dolgokat, és variálni kell a dolgokat, a lelkedet is állandóan új helyzetekhez kell, meg új érzelmekhez szabni, mert valahogy ez a dolog mozgásban van.
3: Idefelé jövet beszélgettem egy nagyon ismert, nagyon sikeres üzletemberrel, nem kliensem, nincsenek addikciós problémái. Mondta, hogy eljutott oda, hogy kiégett, elment egy pszichiáterhez, és azt vette észre magán, hogy amióta jár a pszichiáterhez, azóta kevésbé motivált a munkára. Tehát ez a munka kutya identitása, hogy állandóan dolgozok, aktív vagyok, az elkezd visszamenni, és mondta is a pszichiáternek, hogy nem kéne ennyit ide járnom, mert végül tönkre megy a cégem, hogy ez is, hogy milyen érdekes, és az optimalizálásról szól, hogy tulajdonképpen ráérzett arra, hogy most eljött egy olyan pont az életében, mert lehet egy pánikrohama, rosszul lett, nem volt jól, érezte, hogy itt valami nem stimmel, ezzel kezdeni kell valamit. Nyilván túltolta a munkát, elkezdett járni terápiába, annak az eredménye, hogy lelkileg sokkal jobban van, viszont ez meg meglátszik a munkában. Igen. És akkor mennyire engedem ezt?
1: Bonyolult kérdés.
2: Ez nehéz, mert Rigóval régen sokat beszélgettünk ilyen festőkről, mert ugye én festettem régen, meg festőszakos voltam még a középiskolába, és akkor fölmerült ez a kérdés, hogy vajon a Van Gogh, vagy tehát aki nyilván, aki sok fajta mentális problémával küzdött, egy ilyen híres művészt meg lehetett volna gyógyítani, ki lehetett volna szedni abból, hogy ne öngyilkos legyen a végén, és akkor ezt mindig mondta Rigó is, hogy hát lehet, elképzelhető, hogy nagyban lehetett volna csökkenteni a szorongását, de lehet, hogy a művészettel járó stressz is lement volna, és az is lehet, hogy nem lett volna jó festő, vagy nem festkodni. Ezek nagyon érdekes, ezek nagyon izgalmas kérdések. Nem olyan egyszerű
3: az élet. A kérdés az, hogy ma hogy beszélgetek a párommal, hogy bánok a gyerekeimmel, ma este hogy fekszek le.
4: Úgyhogy szívből ajánlom a ti kettőtök misszióját. Köszönöm. Most már sokat szó mondtam ezt a szót, de hát azért ez egy
2: külön. Nagyon kedves, köszönöm.
4: És sajnos jó társaságban repül az idő, millió kérdésben nem ragadt, úgyhogy szerintem folytassuk majd egyszer.
2: Hát ezt, akkor.
4: Mert vannak még, szerintem. Van rengeteg a téma, mint ahogy viszitek is gyakorlatilag.
3: Igen, hát a hallgatókkal meg találkozunk az Optima Zóna következő adásában.
2: Most pont nyári szünet van, de egyébként majd indulunk.
4: És megtalálnak minden.
2: Minden adásban már egy csomó
4: egyébként
2: adás.
4: Más kilépni, tehát amikor ti színpadon vagytok, az másabb?
3: Fú, most voltunk a Sopron Festen. Az
2: élőben más.
3: De az annyira jó volt, én nagyon élveztem.
4: Hát ezt meg még több közösséget, úgyhogy sok ilyen pesti, pesti találkozás.
3: Lesz pesti előadásunk is.
4: Akkor a ti oldalaitokon mind a kettőtöket kövessék, szeressék. Azt a sok energiát, amit beletesztek, azt a figyelmükkel viszonozzák. Örültem nektek. Dudis Dénessel és Tél Attilával beszélgettem. Jönnek és folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
0: A Schlagerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a Slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Dudis Dénesnek és Tilla Tillának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a Sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Polgár Judit nem lesz köztársasági elnök. Csecsemőt helyeztek a Heimpál gyermekkórház inkubátorába. A hétvégén 27 embert kellett kimenteni a Balatonból. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Polgár Judit nem vállalja a felkérést a köztársasági elnöki pozícióra. Közösségi oldalán azt írta, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését, rendkívül hálás érte, ugyanakkor nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Hozzátette, egy új független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogatni fog majd a célok elérésében. Magyar Péter miniszterelnök a poszthoz azt írta, kedves Judit, köszönjük azt a rengeteg mindent, amit Magyarország értett. Talán sok millió magyar ember nevében mondhatom, hogyha másként is, de a jövőben is számítunk önre. Csecsemőt helyeztek a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet babamentő inkubátorába. A hétfőn megtalált gyermek egy egészséges kislány, aki az első vizsgálatok szerint jó állapotban van. Az intézmény közölte, a baba nem újszülött, 56 cm hosszú és 4400 g súlyú. Az intézet munkatársai azonnal ellátták, majd megkezdték a szükséges orvosi vizsgálatokat. A Heimpál Gyermekkórházban 2009 óta működik babamentő inkubátor, és a most elhelyezett kislány már a 19. gyermek, aki ezen a biztonságos módon került az ellátórendszerbe. Néhány napon belül új díjszabással indul újra a megújult MOL-Bubi közbringarendszer Budapesten. A Budapesti Közlekedési Központ a próbeüzem tapasztalatai és a felhasználói visszajelzések alapján módosította az eredeti árazást. A klasszikus kerékpárok havi bérlete Budapest Go bérlettel 2000, anélkül 2500 forint lesz, amely utazásonként 30 perc díjmentes használatot biztosít. Az elektromos rásegítésű e-bubik bevezető havi bérlete 4500 forint, és minden út első 15 perce szintén ingyenes lesz. A BKK szerint a változtatások célja, hogy minél többen válasszák a kerékpárt a mindennapi közlekedéshez. A rendszer indulása előtt még néhány napos technikai leállásra lesz szükség, hogy véglegesítsék a fizetési és számlázási funkciókat. A hétvégén 27 embert kellett kimenteni a Balatonból a vízirendőröknek. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság péntek és vasárnap között 18 riasztást kapott, többnyire a viharos szél miatt elsodródott száposoknak, szörfösöknek, valamint bajba jutott vitorlások utasainak segítettek. Egy esetben újraélesztésben is közreműködtek, egy 50 éves férfit pedig a parttól 4 kilométerre mentettek ki, miután a viharjelzés ellenére matraccal bement a vízbe. A rendőrség ismét arra figyelmeztetett, a gyorsan változó időjárás miatt különösen fontos betartani a Balatonon érvényes viharjelzési szabályokat. Újabb budapesti lomtalanítás dátuma derült ki. A 18. kerületben Pest-Szentlőrinc és Pest-Szentimre területén október 6-a és 20-a között 11 körzetre bontva zajlik a lomtalanítás, melyről a MOHU már közzétette a részletes adatokat. A lakosoknak a nagy darabos hulladékot kizárólag a saját körzetükre vonatkozó napon 18 óra után szabad kihelyezniük, mivel a szabálytalan lomkikészítés környezetszennyezésnek minősül. Kissé szeles, de kellemesen meleg idő várható ma sok napsütéssel, majd délután növekedhet meg a felhőzet, de esni akkor sem fog. Délelőtt 21, délután pedig 27-30 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán is napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Egész héten marad a mérsékelten meleg nyári idő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Sláger FM. Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 5-én, szerdán 19 órától jön a Fedáksári ügy, vagy Minden jegy el kell című rendkívül népszerű előadás a Magyar Színház művészeitől, de ezúttal a város majori szabadtéri színpadon. Oll Tamás darabjáról van szó, aki egyébként a Karinti Színház direktora, de imád alkotni. No, ezúttal a primadonnáról írt, akit feledésre ítéltek. Fedáksári ugyanis a Magyar Színház történet ünnepelt primadonnája volt, szenvedélyes művész, az operett színpadok királynője. Mégis hamis vádak alapján koncepciós peráldozata lett, és már évtizedekkel később felmentették, nevét máig nem rehabilitálták. Oll Tamás zenés életrajzi tragikomédiája árnyalt képet ad egy legendás női sorsáról, és rajta keresztül egy egész korszakról. A darab középpontjában az idősödő, vidékre száműzött Fedák áll, aki visszatekint életének kulcspontjaira, pályájának diadalaira, viharos kapcsolatára Molnár Ferenccel, a kegyvesztettségre és a méltatlan tárgyalásra. A látványos, zenés előadás csillogó operett slágerekkel és személyes tragédiákkal meséli el egy ikon felemelkedését és elfeledését. Minden jegy elkelt, Fedáksári népbírósági pere egykor valódi szenzációnak számított, amelyet az egész ország lélegzett visszafojtva figyelt. A tárgyalás társadalmi eseményé vált, ahová az érdeklődők úgy kapkodták el a jegyeket, mintha egy ünnepi bemutatóra készültek volna. A Magyar Színház színpadán egyébként már bemutatott darab, ez a különleges étel élettörténet szólal meg, mellette felcsendülnek az operett műfaj legnagyobb slágerei is, többek között a Hajmási Péter, a Hajmási Pál, Stux maga vérbeli párizsi lett, Mágnás Miska, Bob Herceg, vagy legyen a Horváth Kertben Budán. Az alkotók Kubik Anna, Soltész Bözse, Csikós Máté, Kis Anna Gizella, Hauman Máté, Csankó Zoltán, Rancsó Dezső, Fillár István, Varga Szilvia, Nagy Petra, Keresztyén Tamás, Lahovics Edik, és ott van Fellinger Domonkos is. Kedves hallgatóink, szívből ajánljuk mindenkinek.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Magyar Péter vállalta a felelősséget Polgár Judit kapcsán. Befejeződött a karbantartás a Váci és a Veresegyházi vasútvonalon. Idén is herendi porcelán serleget kapnak a Forma 1 Magyar Nagydíj dobogósai. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Magyar Péter vállalta a felelősséget Polgár Judit kapcsán. A miniszterelnök hétfőn este a Facebook oldalán azt írta, sajnálja, de tisztelettel tudomásul veszi Polgár Judit döntését. A kormányfő közölte, egyeztetést folytatott Polgár Judittal, Magyarország élő legendájával. Judit elmondta, hogy a kialakult körülményekre tekintettel nem vállalja a jelöltséget. A döntést pedig tisztelettel tudomásul vette és megköszönte a nyitottságát, amellyel ezt a helyzetet kezelte. Bóka János, a Fidesz frakcióvezető helyettese úgy reagált, Polgár Judit az egyetlen jó döntést hozta. Befejeződött a karbantartás a Váci és a Veresegyházi vonalon. Újra teljes útvonalukon és korlátozások nélkül közlekednek a vonatok a Budapest-Szob 70-es és a Budapest-Vácrátót-Vác 71-es vonalon, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Hangsúlyozta, a júliusi vágányzárak hatására mindkét vonalon megbízhatóbbá válik a közlekedés és javulhat a menetrendszerűség. A vágányzár idején a 70-es vonalon Rákospalota-Újpest állomáson kicserélték az egyik váltót, átépítették a kapcsolódó vágányszakaszt, elvégezték az ágyazat és a felső vezeték karbantartási munkáit. A 71-es vonalon rendezték a pályakörnyezetét, átépítettek három útátjárót, ezzel az áthaladás ezeken az átjárókon komfortosabbá vált. A következő napokban több térségben folytatódik az országos szúnyoggyérítési program. A szakemberek a Balaton partján, a Dráva mentén, a Tiszató 1-es területein, Budapesten, Sopronban és Hajdú-Bihar vármegyében végeznek biológiai és ahol szükséges kémiai gyérítést. A katasztrófavédelem szerint az aszály miatt ugyan kevesebb az árvízi szúnyog, a lakott területeken azonban egyre nagyobb gondot okoznak az inváziós fajok. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a lakosság sokat tehet a szúnyogok ellen, ha rendszeresen kiüríti a ház körül összegyűlt pangóvizeket, amelyek ideális tenyészőhelyet jelentenek a vérszívóknak. Most hétvégén rendezik meg a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A dobogósok idén is az alapításának 200. évfordulóját ünneplő herendi porcelán manufaktúra egyedi, magyar népművészeti motívumokkal díszített díszserlegeit kapják. Erről dr. Simon Attila, a Manufaktúra vezérigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
3: Az idei Forma 1-es magyar nagydíjak a magyar népművészet motívumvilágából inspirálódó dekorációt hordoznak, és jobban kifejezi a váza színe, hogy éppen melyik díjazottról van szó, hiszen arany, platina és bronzmetál színekkel láttuk el ezeket a díszvázákat. Az arany díszítés 18 karátos, a konstruktőri tál pedig egy nagyon különleges herendi technikát hordoz, ez az úgynevezett áttöréses technika, amelyet még a porcelánmassza bőrkemény állapotában kell a herendi mestereknek elkészíteni. A győzelmi trófea 53 cm magas és mintegy 3 kg súly nyom, a konstruktőri dísztál pedig 52 cm-es átmérővel bír, és 4 kg. Mindig szoktam mondani, hogy nagy büszkeséggel tölt el, hogy bárki is lesz a magyar Forma 1-es futam idei győztese, a végén a legmagasabbra mégis a herendi porcelánt fogják emelni.
2: A vezérigazgató elárulta azt is, hogy az egyedi serlegek tervezése már a tavalyi futam után megkezdődött. Ma sok napsütésre van kilátás, délután lehet majd több felhő az égen, de számottevő csapadékra nem kell számítani. Szélre viszont annál inkább helyenként erős széllökések is lehetnek. Délután 26-28 fokot mérhetünk.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: Ez a Sláger FM. A legtöbb zene megszakítás nélkül.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon augusztus 4-én, kedden este 20 órától jön az Egy Életem sorozat Szinetár Dórával. Dóri mesél az életéről, a számára meghatározó pillanatokról és a történetekről. A forgatókönyvet itt valóban az élet írja. Ő azt mondja, izgatottan várja, hogy a nézők szeretnének-e igazán, mármint hogy szeretnék-e őt igazán megismerni és megtudni, mi van a látszólag jól ismert történetei mögött. Tőt már annyit elemezték az elmúlt 4 évtizedben, hogy elege lett. Most ő fogja saját magát elemezni. Aztán meglátják, mire jut. Mondta Dóra, aki a legkedvesebb projektként hivatkozott, és hivatkozik a róla szóló estre, augusztus 4-én tehát ott egyébként a Városmajori Szabadtéri Színpadon megtekinthetik. Aztán augusztus 7-én pénteken érkezik Falusi Marian túl az Operencián című előadásával. Sőt, egyenesen koncertjével, mert van-e unalmasabb mások utazási élményeinél? Jönnek, pörgetik a képeket a telefonon, itt jártam, ott voltam, ez is csoda, az is csoda. Ha már jártunk ott, azért nem érdekes, ha még nem, akkor meg azért. Kivétel persze van, zenés kivétel, mert ha valaki dalban mondja el, merre járt, mit látott, milyen volt, akkor az más. New York, Kairó, Pireusz gyermekei, Los Angeles zsebemben lesz, van London, van Nápoly, van Konstantinápoly, és ott az örök visszatérés és végállomás, a Pest, a drága, bűnös, bűzös, poros és elegáns Budapest. Falusi Marian jön az utazási élményeivel, és sok mindent el fog árulni egyébként magáról a Padödő együttes egykori sztárja, aki rendszeresen dolgozott és dolgozik is együtt Presser Gáborral, szólóestjein pedig gyakran jazz átiratokat és saját feldolgozásokat is ad elő. Ez a koncert túl az Operencián címmel egészen különleges lesz augusztus 7-én, pénteken este 20 órától.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Polgár Judit nem lesz köztársasági elnök. Csecsemőt helyeztek a Heimpál gyermekkórház inkubátorába. A hétvégén 27 embert kellett kimenteni a Balatonból. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Polgár Judit nem vállalja a felkérést a köztársasági elnöki pozícióra. Közösségi oldalán azt írta, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését, rendkívül hálás érte, ugyanakkor nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Hozzátette, egy új független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogatni fog majd a célok elérésében. Magyar Péter miniszterelnök a poszthoz azt írta, kedves Judit, köszönjük azt a rengeteg mindent, amit Magyarországért tett. Talán sok millió magyar ember nevében mondhatom, hogyha másként is, de a jövőben is számítunk önre. Csecsemőt helyeztek a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet babamentő inkubátorába. A hétfőn megtalált gyermek egy egészséges kislány, aki az első vizsgálatok szerint jó állapotban van. Az intézmény közölte, a baba nem újszülött, 56 cm hosszú és 4400 g súlyú. Az intézet munkatársai azonnal ellátták, majd megkezdték a szükséges orvosi vizsgálatokat. A Heimpál Gyermekkórházban 2009 óta működik babamentő inkubátor, és a most elhelyezett kislány már a 19. gyermek, aki ezen a biztonságos módon került az ellátórendszerbe. Néhány napon belül új díjszabással indul újra a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer Budapesten. A Budapesti Közlekedési Központ a próbaüzem tapasztalatai és a felhasználói visszajelzések alapján módosította az eredeti árazást. A klasszikus kerékpárok havi bérlete Budapest Go bérlettel 2000, anélkül 2500 forint lesz, amely utazásonként 30 perc díjmentes használatot biztosít. Az elektromos rásegítésű e-bubik bevezető havi bérlete 4500 forint, és minden út első 15 perce szintén ingyenes lesz. A BKK szerint a változtatások célja, hogy minél többen válasszák a kerékpárt a mindennapi közlekedéshez. A rendszer indulása előtt még néhány napos technikai leállásra lesz szükség, hogy véglegesítsék a fizetési és számlázási funkciókat. A hétvégén 27 embert kellett kimenteni a Balatonból a vízirendőröknek. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság péntek és vasárnap között 18 riasztást kapott. Többnyire a viharos szél miatt elsodródott száposoknak, szörfösöknek, valamint bajba jutott vitorlások utasainak segítettek. Egy esetben újraélesztésben is közreműködtek, egy 50 éves férfit pedig a parttól 4 kilométerre mentettek ki, miután a viharjelzés ellenére matraccal bement a vízbe. A rendőrség ismét arra figyelmeztetett, a gyorsan változó időjárás miatt különösen fontos betartani a Balatonon érvényes viharjelzési szabályokat. Újabb budapesti lomtalanítás dátuma derült ki. A 18. kerületben Pest-Szentlőrinc és Pest-Szent Imre területén október 6-a és 20-a között 11 körzetre bontva zajlik a lomtalanítás, melyről a MOHU már közzétette a részletes adatokat. A lakosoknak a nagy darabos hulladékot kizárólag a saját körzetükre vonatkozó napon 18 óra után szabad kihelyezniük, mivel a szabálytalan lomkikészítés környezetszennyezésnek minősül. Kis és szeles, de kellemesen meleg idő várható ma sok napsütéssel, majd délután növekedhet meg a felhőzet, de esni akkor sem fog. Délelőtt 21, délután pedig 27-30 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán is napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Egész héten marad a mérsékelten meleg nyári idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, hadd mondjam azt, hogy régi kedves barátunkat, Cimber Szilvit köszöntöm nagy szeretettel, már rég láttalak. Örülök neked, hogy itt
3: köszönöm
1: vagy.
3: Köszönöm szépen, én is köszöntöm a hallgatókat és téged.
1: Ugye mindig mondom, hogy azért jó veled beszélgetni, meg azért is várlak vissza mindig a műsorban, mert olyan missziót képviselsz a saját kiadóddal, a Cimber könyvekkel, amit kevesen, mert az olvasást népszerűsítve, komoly kulturális hidakat építve, nagyon komoly könyveket köszönhetünk neked. Komoly szerzőkkel természetesen. Úgyhogy nem ülsz a babérjaidom, most lesz csak igazán felturbózva a kiadó.
3: Igen, nekem az a legnagyobb öröm, amikor a szerző meg az olvasó örül.
1: Na, ezért érdemes az egészet csinálni.
3: Igen, és most van egy olyan szerzőm, aki nagyon boldog volt, hogy a sok-sok éven át dédelgetett munkáját sikerült megjelentetnünk. Betty Zsoldos, aki pszichológus és coach, és a Génkutatás című könyvét adtuk ki most.
1: Van itt egy játék vele, Énkutatás. A G betű az ugye zárójelben van.
3: Igen, ez egy érdekes cím. Én gondolkoztam rajta, hogy jó lesz ez, mert hogy kimondva nehéz, most kérek egy génkutatást, ha így a könyvet keresem, mert a G betű kicsiben és zárójelben van, ugyanis arról van szó, hogy az egész könyv valójában az én kutatásról szól, vagyis arról, hogy az agyam és a testem hogyan működik együtt, illetve az agy és a lélek hogyan függ össze, és hogyan működik együtt.
1: Hát és a hétköznapjainkat hogyan befolyásolja.
3: És a hétköznapjainkat hogyan befolyásolja, és ezeket persze meghatározzák a gének is, tehát itt van ez a kis csavar és ez a kis játék. Végül meghagytuk ezt a címet azzal az alcímmel, hogy lelki wellness tudományosan és szórakoztatóan.
1: Hát milyen jó cím. Nem, hát ez a lényege, hogy a viszonylag gondolom nehezebb témát, vagy a nehezebben befogadható témákat is szórakoztatóan csomagolva.
3: Igen, Betty nagyon sok hétköznapi példával és szemléletes példával mutatja be ezt az egyébként tudományos területet, és valóban konkrét gyakorlati haszna is van a könyvnek, tehát gyakorlati...
1: De tele van gyakorlati tanácsokkal.
3: Igen, és tennivalókkal. Amit az ember megtehet azért, hogy jobban működjön.
1: Fogunk Bettivel is beszélgetni, ezt a hallgatóknak mondom. Egyébként nagyon szép a kivitele is a könyvnek, gratulálok.
3: Köszönöm szépen, erre mindig nagyon ügyelünk, hogy esztétikus is legyen, amit kézbe adunk.
1: Abszolút az lett. No, de hát van itt még a kiadóban sok más minden. a Bettén kívül, és ugye van neked egy, hát mondhatom, régi szerződ, a Szandra.
3: Szandra, igen, annyira régi szerzőm, hogy 2000-ben, vagy 99-ben, vagy 2000-ben adtuk ki a Meg vagyok húzatva című kamasznaplóját. Ugye ő egy Marfan-szindrómával született lány.
1: Volt itt nálunk ő is.
3: Igen, miután ő költő, író, és muzeológus.
1: De Szondai Szandráról van szó, nem tudom, elmondtuk-e a teljes nevét, csak hogy tudják a hallgatók, innen pusziuk őt egyébként.
3: Igen.
1: Szóval és, jön most ő egy folytatással?
3: És készül? Most fog, igen, készül egy folytatással. Tulajdonképpen a Meg vagyok húzatva az a németországi gerinc műtétjéről szólt javarészt, illetve akkor írt naplója ez. És most megírta az azóta eltelt időt, küzdelmeket, és minden, ugye neki nagyon kalandos élete van ettől a betegségtől is, meg úgy egyébként is. És most ezt öntötte formába.
1: Tehát ő vállalja a mindennapjait a közönség előtt.
3: Abszolút, olyannyira, hogy ő egy blogot is vezet, ahol rendszeresen hírt ad magáról. Most a legújabb hír az, hogy férjhez ment. Nem lettek volna régen együtt a férjével, Viktorral, aki egy filozófus. 10 évvel ezelőtt kötöttek egyházi házasságot, de bizonyos sokok miatt polgári házasságot nem, és ezt most pótolták, úgyhogy a múlt héten voltunk az esküvőjükön. Szandra légzéssegítővel él, amit teljesen természetesen visel, hoz, visz magával, úgyhogy az igen kimondásakor is rajta
1: ott volt.
3: Ott
1: volt rajta, igen.
3: Igen. És az esküvőjéről is tett közzé képeket, megírt róla, úgyhogy ez nagyon örvendetes volt, és nagyon helyesek voltak.
1: Ugye jól mondom, hogy te azért gondosan ügyelsz arra, hogy a szerzői találkozhassanak személyesen is az olvasóikkal.
3: Igen, igen. Most a Génkutatás című könyvnek 2 bemutatót is tartottunk, mivel Betty Székesfehérváron él és dolgozik. Egyet Budapesten, a Buda Collectionben, ez egy nagyon jó kis antikvárium, és egyet pedig Székesfehérváron a Vörösmarty Mihály könyvtárban.
1: Mindenhol szól a sláger szerencsére, úgyhogy meg én azért is örülök, és adok is mindig lehetőséget neked is, meg mindenkinek, aki egyáltalán könyvekkel foglalkozik, mert tényleg fontos a misszió, hogy olyan közösségépítő események ezek, most azon túl, hogy megvan a könyv, hogy lehet találkozni, beszélgetni a szerzővel, ami ritka a mai világban, hát hiszen a telefonunkon élünk mindent, közösségi életet is. Már lassan a kapcsolatot is ott tartjuk barátainkkal,
3: igen, családtagjainkkal. Igen, ugyanakkor a személyes találkozás rendkívül fontos.
1: És ezt nem pótolja semmi.
3: Erre most volt egy másik példám is, szintén a múlt héten meghívtak édesanyámmal, aki a eléggé sikeresnek bizonyult Ómama Nyaklánca című könyvnek a szerzője, és meghívtak Tarjánba, az Egyesületek Házába, a Könyvtarján szervezésébe, ami egy olvasóklub, hogy menjünk el és beszélgethessenek a szerzővel. Mindenki olvasta a könyvet, ez
1: de
3: volt
1: jó,
3: a meglepetés. Sőt, ők egymás közt meg is beszélték. Ugye a könyvben egy sváb család története van, és Tarjánban is van sváb közösség, ez különösen érdekessé tette ezt a beszélgetést, nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket.
1: Nem mondtad édesanyád nevét.
3: Silingi Terézia.
1: Na, Terézia, csókoltatjuk, innen ő is volt már nálunk.
3: Igen, igen.
1: Együtt jöttetek. Szerették őt ott?
3: Nagyon, nagyon, legalább 30-an voltak, elég nagy létszámmal, és volt egy néni, aki vele egy idős, 88 éves, nem titok, és a előző kedden, mint ahogy meg volt hirdetve a rendezvény, ő már felöltözött és készült, mert eltévesztette, hogy melyik kedd. Mert ő már annyira készült és annyira várta. És aztán ott a találkozón ők nagyon jót beszélgettek, nagyon érdekes volt ez a beszélgetés.
1: Azt elmondhatjuk a hallgatóknak kulisszatitokként, hogy készül a folytatás?
3: Igen, már szerkeztem, dolgozom vele, és őszre tervezzük a megjelenést. Megmondom őszintén, még címe nincsen. Szeretnék egy hasonló címet, mint az Ómama Nyaklánca volt, valamit, ami végigvonul a történeten. Ugye ez a történet a család másik ága, az édesanyám ágának a története. Ugye akik esetleg nem olvasták az Ómama Nyakláncát, a dolog lényege az, hogy ez egy kis történelem alulnézetben, tehát egy család történetén keresztül bemutatja egyúttal a történelmet, és hogy ez a család a történelem viharait hogyan élte meg. Most az édesanyám családjában szintén vannak ilyen nagyon érdekes és a történelemhez kötődő momentumok, és úgyhogy ez a könyv egy kicsit hasonló lesz, de ugye más szereplőkkel és más történettel. 1824-ben kezdődik, ha jól emlékszem, tehát még régebben, mint a másik. Igen, és nagyon vigyázunk arra, most én a szerkesztésnél külön is figyelek arra, nehogy elcsúszunk, hogy abban a korban mi volt és mi nem volt, és milyen szokások voltak. Ugye ez Pátyfaluhoz kötődik, ahol én is élek, ez a történet, mert oda valósiak, és elég komoly helytörténeti kutatásokat végzett az édesanyám, hogy pontosan be tudja mutatni, hogy nézett ki például egy esküvő, vagy hogy mi volt, amikor árvíz volt, vagy látom, a filoxéra járvány.
1: Azért fontos ez, mert tényleg egy, hogy mondtad, alulnézetből a történelem?
3: Igen.
1: Na,
3: igen.
1: Tehát hogy ez nem csak időutazás, de hát ez tulajdonképpen egy történelem óra is, vagy amennyiszer olvassák a könyvet, hogy ez, ennek több funkciója van.
3: Igen, és olyannyira komolyan vesszük, hogy ezt történésszel lektoráltatjuk is.
1: Pláne.
3: Hogy ne legyen benne hiba.
1: De Páty mindig falu volt? Most, hogy mondtad,
3: igen,
1: az előbb.
3: Igen, és már nagyon régen.
1: Valahogy nagyobbnak tűnik nekem, amit úgy ért benne, mint legalább nagyobb lenne egy picit.
3: Most is község.
1: Aha.
3: És hát én nagyon szeretem, mert nekem a gyerekkorom is oda kötődik, én a nagyszüleimnél nagyon sokat nyaraltam ott, és aztán éppen ezért nagyon szerettem volna oda költözni, és amikor lett rá lehetőségem, akkor oda költöztem, azóta is ott élünk. Most
1: tulajdonképpen a kiadónak is ott van a központja?
3: Igen, így van, a kiadó is ott van.
1: Na ez egy fontos misszió a Cimber könyvek kiadója, mert, és akkor kérdezem tőled a kiadó vezetőt, vagy a könyvkiadót, hogy hogy állunk ma az olvasással? Mi van a könyvpiaccal?
3: Az érdekes az, hogy az olvasás az újra népszerű lett. Érdekes módon a printkönyvek is újra népszerűek lettek, mintha a fiatalok is visszataláltak volna ehhez a formátumhoz. Ugyanakkor a könyvvásárlás az most tavasszal nagyon lecsökkent. Tehát az idei évben mintha az emberek egy kicsit óvatosabban költenének, vagy lenne valami bizonytalanság. Mi azt reméljük, hogy azért ez egy átmeneti időszak, és majd lesz megint jobb. Azon kívül rengeteg sok kiadvány van, és ellenőrizetlenül rengeteg színvonaltalan kiadvány is van, sajnos. Úgyhogy nagyon fontos, hogy aki könyvet választ, az megbízható forrásból válasszon.
1: Benneteket a válogatottkönyvek.hu oldalon lehet elérni a legkönnyebben.
3: Igen, a válogatottkönyvek.hu oldalon van egy webshopunk, ott lehet a címberkönyveket megtalálni. És meg lehet találni egyébként könyvesboltokban is elég sok kiadványunkat.
1: Ott vagytok mindenhol. Hogy képzeljük a te életedet, hogy egy csomó önjelölt író azért keresgett téged, mint kiadóigazgatót, hogy ad ki a könyvét?
3: Igen, igen, nagyon sokan vannak, akik szeretnének könyvet kiadatni, vagy csinálni. Én ebben olyan szempontból nagyon szigorú vagyok, hogy kudarcba én nem szeretem belevinni a szerzőimet. Tehát olyan könyvet adok csak ki, amiben én is hiszek, és amiről úgy gondolom, hogy az olvasót érdekelni is fogja. Az egy dolog, hogy én mit szeretnék közölni, de az is fontos, hogy mit szeretnének olvasni az olvasók, és mi érdekli őket. Nehéz ezt megszondázni, de azért én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a színvonalat tartsuk. Vannak olyan szerzők, akikkel beszélgetünk jövőbeli kiadványokról, én remélem, hogy lesz, akivel meg tudunk állapodni, de vannak, akiknek a kéziratát látva el kell, hogy utasítsam, mert nem üti meg azt a színvonalat, amit én a címberkönyvek márkanév alatt vállalok. Van egy nagyon sikeres mesekönyv sorozatunk, az is készül most, és várhatóan nem sokára, hát vagy ősszel, vagy legkésőbb koratavasszal megjelenik.
1: Ja, majdnem.
3: Még ebben az évben vagy a jövő elején, igen, attól függően, hogy a grafikus hogyan tud elkészülni.
1: Hát ott az illusztráció fontos.
3: Nagyon fontos, sőt, az viszi a történetet, Ugye ez a járműves mesekönyv sorozatunk, ugye van a Willy és Bobby a villamosokról, aztán a Tomi kalandjai a buszról, a Rozi kalandjai ő a troli, és most készül Miska, aki egy vonat lesz, és a Balatonra fog utazni, ennyit elárulok, de többet nem.
1: Aha, okay.
3: Ez Baginé Lugosi Diánának a könyvei. És
1: többet ez, is adtál már ki?
3: Hát ez a három mesekönyvünk van, most készül ez a negyedik, ugye ez az ő mesesorozata.
1: Igen.
3: És úgy tűnik, hogy a járműves mesekönyvek iránt van érdeklődés és kereslet. Igen.
1: Hát
3: szeretik
1: mennyivel hálásabb közönség vagy célpiac a gyerekeké? Vagy nincs ilyen szempontból?
3: Ott is nagyon meg kell választani, hogy mit. Rengeteg a mesekönyv, ott is rengeteg a színvonaltalan, megmondom őszintén, ha bemegyek egy könyvesboltba, én mindig nézem, ezzel a szemmel nézem a könyveket, hogy kiadói szemmel, hogy, hogy milyenek, és sok olyat látok, amit én nem adnék a gyerekem kezébe. Uh-huh. Itt a, valóban, ahogy mondtad, az illusztrációnak, a kinézetnek, ahogy kézbe veszed azt a könyvet, még nagyobb a jelentősége talán a gyereknél. És nekem egy nagyon kiváló illusztrátorom van, Felföldi Anna képzőművész személyében. Minden könyvemet, ami illusztrált könyv ő csinálta, és ő garancia erre a színvonalra. Uh-huh. Ő értelmezi is a szöveget, és annak megfelelően ad látványt a könyvnek.
1: Uh-huh. Mondod, hogy hát nagyon sok az ellenőrizetlen és hilányabb munka a piacon, a könyvpiacon, de hogy régen egyébként volt ennek valami hivatal, aki ellenőrizte a minőséget?
3: Nem, itt azokra a kiadványokra gondolok elsősorban, amiket nem profi kiadók adnak ki,
1: aha,
3: hanem
1: önjelöltek.
3: Önjelöltek, bot csináltak kiadók, úgy gondolja, hogy lekér egy ISBN számot, és az a minden szakmai feltételnek eleget tett. Hát ez azért nem így van.
1: De most mondtad ki, hát ez egy szakma.
3: Igen.
1: Amit mivelni kell, meg kellett tanulnod neked is annak idején. Egyébként te miért alapítottál kiadót? Miért volt fontos?
3: Egyszerűen azért, mert valakinek a könyvét meg akartam csinálni. És na, tulajdonképpen értem. Így is kezdtem el az egész kiadást. Ugye a Szandra könyve, a Szondai Szandra Meg vagyok húzatva című kamasznaplója az elsők között volt. Uh-huh. Aztán adtam ki egy protokoll
1: könyvet,
3: igen, a Vámosné Kati, aki nagyon híres protokoll szakember volt. Igen. Az igazságügyi minisztériumban 8 minisztert szolgált ki, ez is volt a címe a könyvnek, hogy 8 miniszter volt a főnököm.
1: Nem olyan rég ment el?
3: Igen.
1: Akkor tudom, igen. Igen.
3: És akkor az ő könyvét meg akartam csinálni. Szóval jöttek egymás után könyvek, és aztán édesanyám könyve, az lett az ászlós hajónk, hát, pedig nem gondoltam még az elején, hogy ez így lesz, de aztán amikor már a kézirattal dolgoztunk, és valóban megszületett a könyv, akkor már én is bíztam benne, hogy ez tetszeni fog az olvasóknak. És hát azóta is csak olyan szerzők könyvét adom ki, akikkel megvan ez az összhang, és
1: emberileg is
3: uh-huh. és akiknek a kézirata az a minőség, amit én elvárok.
1: Meg hogy olyan a téma, ami biztos, hogy érdekli az olvasót?
3: Fontos, hogy érdekelje az olvasót, igen. Igen.
1: A lelki wellness az mennyire spirituális? De ezt majd a szerzőtől meg fogom kérdezni persze, de vagy mennyire sorolható az önfejlesztő könyvek?
3: Az önfejlesztő sorába. Könyvek közé mindenképpen lehet sorolni, én nem nevezném spirituálisnak, sokkal inkább tudományos.
1: Okay.
3: Rettenetes mennyiségű szakirodalmat használt fel a szerző, ez a végén fel is van tüntetve, vagy 18 oldalon.
1: De neked volt már önfejlesztő könyved? A kiadóban?
3: Volt, igen, a Talpraállás művészete, az például ilyen volt, ami egy elvált nő írt, és ami nagyon sokaknak segített az újrakezdésben. Uh-huh. Nem csak feltétlen egy válás után, hanem bármilyen trauma utáni újrakezdésben.
1: Aha. Jó, akkor nem ismeretlen a terep ilyen nem, szempontból.
3: Nem, de ebben a kéziratban azt tetszett nagyon, hogy rendkívül alapos, tudományosan is megalapozott, ugyanakkor egy könnyed, jól olvasható hangvétele van, és ahol nem volt ilyen, ott belenyúlt a szerkesztő, aki én voltam, és megalkodott a szerzővel, hogy ezt még így lehet-e. Tehát teljesen közérthetővé
4: ez
3: tettük.
4: Ez
3: abszolút közérthetővé tettük, tehát nem kell tőle megijedni, de ugyanakkor minden a helyén van benne szerintem.
4: Mennyire látod előre a kiadói életedet, hogy mennyire tudsz előre tervezni? Most 3-4 könyvet felsoroltál, ami még ebben az évben talán várható.
3: Általában egy évre tervezek.
4: Aha. Már látod a jövő évet is? Vannak tervek?
3: Igen, de azokról még nem szeretnék.
4: Nem is azért. Tehát, hogy neked már megvan a
3: igen.
4: De egyébként igen, ezt bármikor lehet variálni? Tehát, ha beesik egy olyan kézirat, vagy egy olyan ötlet, amit ellenállhatatlan.
3: Akkor azonnal lecsapunk rá.
4: Lecsapsz rá. Oké, ahogy kell. No, és visszatérve arra ugye, hogy mennyire fontosnak tartod, hogy folyamatosan legyenek a közönséggel találkozási pontok, ami azért is fontos, mert ez közösséget épít. Tehát most édesanyádnak is a közönség találkozóján nem tudni, hogy azok a kapcsolatok még mire lesznek jók. 80 fölött.
3: Igen, mi tervezünk őszre is ilyen írólvasó találkozókat, mind az édesanyám könyveivel, mint pedig a Betty Zsoldossal a génkutatással kapcsolatban. Sőt, ő tervez egy internetes felületet is, ahol majd kapcsolatot tarthat az olvasóival.
4: Szuper.
3: Nagyon fontos a személyes kapcsolattartás. Én változatlanul erre
4: esküszöm. Tehát az író-olvasó találkozók mindig lesznek, akkor ezt kimondom.
3: Én úgy gondolom, igen, arra szükség van.
4: És édesanyád hogy van, mert ezt még nem kérdeztem.
3: Jól, köszönöm szépen, remekül.
4: Na, akkor innen
3: most nagyon fel van ajzva, hogy az új könyvén dolgozunk. Igen, és a szokásos, igen, a szerző-szerkesztő közötti beszélgetések mennek.
4: Ja, hát az, igen, az érdekes anya-lánya kapcsolatban, hogy hogyan lehet.
3: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy most már rugalmasabb, mint az első könyvnél.
4: Ja, megtanult kezelni.
3: Igen.
4: Szakmailag is. Azért ez másabb.
3: Igen.
4: Na jó, innen csókoltatjuk őt is, meg az összes szerződet, meg az olvasóidat is, kedves hallgatóink, a Cimber könyveket ajánlom szívből. Szeretettel válogatottkönyvek.hu, ugye itt?
3: Válogatottkönyvek.hu, igen.
4: Az összeset. Találtam. Köszönöm, hogy itt voltál. Gyere gyakrabban, várlak vissza.
3: Köszönöm szépen.
4: Szeretettel. És Szilvitől most elköszön a kedves hallgatóink, önöktől még nem, mert jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Magyar Péter vállalta a felelősséget Polgár Judit kapcsán. Befejeződött a karbantartás a Váci és a Veresegyházi vasútvonalon. Idén is herendi porcelán serleget kapnak a Forma 1 magyar nagydíj dobogósai. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Magyar Péter vállalta a felelősséget Polgár Judit kapcsán. A miniszterelnök hétfőn este a Facebook oldalán azt írta, sajnálja, de tisztelettel tudomásul veszi Polgár Judit döntését. A kormányfő közölte, egyeztetést folytatott Polgár Judittal, Magyarország élő legendájával. Judit elmondta, hogy a kialakult körülményekre tekintettel nem vállalja a jelöltséget. A döntést pedig tisztelettel tudomásul vette és megköszönte a nyitottságát, amellyel ezt a helyzetet kezelte. Bóka János, a Fidesz frakcióvezető helyettese úgy reagált, Polgár Judit az egyetlen jó döntést hozta. Befejeződött a karbantartás a Váci és a Veresegyházi vonalon. Újra teljes útvonalukon és korlátozások nélkül közlekednek a vonatok a Budapest-Szob 70-es és a Budapest-Vácrátót-Vác 71-es vonalon, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Hangsúlyozta, a júliusi vágányzárak hatására mindkét vonalon megbízhatóbbá válik a közlekedés és javulhat a menetrendszerűség. A vágányzár idején a 70-es vonalon Rákospalota-Újpest állomáson kicserélték az egyik váltót, átépítették a kapcsolódó vágányszakaszt, elvégezték az ágyazat és a felső vezeték karbantartási munkáit. A 71-es vonalon rendezték a pályakörnyezetét, átépítettek három útátjárót, ezzel az áthaladás ezeken az átjárókon komfortosabbá vált. A következő napokban több térségben folytatódik az országos szúnyoggyérítési program. A szakemberek a Balaton partján, a Dráva mentén, a Tiszató 1-es területein, Budapesten, Sopronban és Hajdú-Bihar vármegyében végeznek biológiai és ahol szükséges kémiai gyérítést. A katasztrófavédelem szerint az aszály miatt ugyan kevesebb az árvízi szúnyog, a lakott területeken azonban egyre nagyobb gondot okoznak az inváziós fajok. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a lakosság sokat tehet a szúnyogok ellen, ha rendszeresen kiüríti a ház körül összegyűlt pangóvizeket, amelyek ideális tenyészőhelyet jelentenek a vérszívóknak. Most hétvégén rendezik meg a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A dobogósok idén is az alapításának 200. évfordulóját ünneplő herendi porcelán manufaktúra egyedi, magyar népművészeti motívumokkal díszített díszserlegeit kapják. Erről dr. Simon Attila, a manufaktúra vezérigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: Az idei Forma 1-es magyar nagydíjak a magyar népművészet motívumvilágából inspirálódó dekorációt hordoznak, és jobban kifejezi a váza színe, hogy éppen melyik díjazottról van szó, hiszen arany, platina és bronzmetál színekkel láttuk el ezeket a díszvázákat. Az arany díszítés 18 karátos, a konstruktőri tál pedig egy nagyon különleges

0: Rendi technikát hordoz, ez az úgynevezett áttöréses technika, amelyet még a porcelánmassza bőrkemény állapotában kell a herendi mestereknek elkészíteni. A győzelmi trófea 53 cm magas, és mintegy 3 kg súlyt nyom, a konstruktőri disztál pedig 52 cm-es átmérővel bír, és 4 kg. Mindig szoktam mondani, hogy nagy büszkeséggel tölt el, hogy bárki is lesz a magyar Forma 1-es futam idei győztese, a végén a legmagasabbra mégis a herendi porcelán fogják emelni.
1: A vezérigazgató elárulta azt is, hogy az egyedi serlegek tervezése már a tavalyi futam után megkezdődött. Ma sok napsütésre van kilátás, délután lehet majd több felhő az égen, de számottevő csapadékra nem kell számítani. Szélre viszont annál inkább helyenként erős széllökések is lehetnek. Délután 26-28 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
4: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, Venyige Sándort köszöntöm nagy szeretettel.
5: Már rég láttuk egymást, rég hallottalak, igen. De hát azt látom távolból, hogy azért a menetelés az folyamatos. Hát mind a színház, mind a Mézesföldi nyár.
6: Olyan, mint a lentkerekes autó, tudod, hogy viszi a lendület.
5: Na hál' Istennek, vigye is még sokáig. Most már akkor ez a tizedik a Mézesföldiből?
6: Igen, ez a Veresegy Színház nyári tizedik nyári fesztivál.
5: Mert a színházról is beszélhetünk, és szívesen, de hát most zajlik egy fesztivál.
6: Igen.
5: Közepén vagyunk?
6: Nem, talán? még az első 20%, 25%.
5: Na, jó, de mert augusztus 29-ig.
6: Így van.
5: Tart majd mennyi program ezt?
6: 25 este.
5: És ezt egy évig szervezitek?
6: Hát nem.
5: Nincs annyi? Fél
6: nem,
5: év?
6: Nem. Nem, több mint egy év. Szóval most elkezdtünk gondolkozni, mi lesz a következő évben, de alapvetően ugye ilyen novemberben kijövünk az első előadásokkal nyilván karácsony előtt, de alapvetően így január-februárban áll össze, és akkor március. Tehát az a műsorfüzet, csak a kedves hallgatók.
5: Amit most én elkezdtem lapozni.
6: Amit elkezdett 35 ezer példányban lapozni, az március végén adjuk nyomdába.
5: Nagyon igényes le a kalappal egyébként. Hát legalább annyira, mint a műsor kínálat. Ebben a 25-ben, ebben minden van, geszti koncerttől a Quimbin át, a színházi élet kincseig.
6: Hát igen.
5: Na most, hogy kér, meg Szécsi Pál is van egyébként, csak mondom.
6: Sok
5: csak egy tánc volt.
6: Igen.
5: Hogy úgy képzeljük az életeteket, hogy főleg az utóbbi akárhány évben, hogy tényleg itt az önjelölt produkciók folyamatosan támadnak benneteket, hogy szeretnék én is ott lenni? A Mézesföldön?
6: Hát egy ideje, igen. Egy ideje, igen. De hát ez...
5: És akkor hogy van ez, hogy választasz onnan is, megjössz, mész és nézed a produkciót?
6: Pont a Szécsi ez egy ilyen volt, hogy ebben én nem gondolkoztam, de Nagy Sanyival, Nagy Sándor művész úrral, Nagy Sanyival mi ugye egyrészt nagyon, nagyon közeli személyes jó barátságban vagyunk, másrészt a színházunkban ő most azt hiszem két előadásban is játszik, és reméljük egy harmadikban is fog a következő évattól kezdve, és hát rendezett hármat vagy négyet.
5: És én ezt akartam nagyon, mondani, hogy...
6: Tehát ő nagyon közel van hozzánk, és a Sanyi ajánlotta, hogy volt nekik ez a nagy koncert
5: az arénában,
6: azt hiszem. És hogy,
5: itt
6: hogy...
5: a Serbán beszélt róla pont néhány hét.
6: Na, hát igen, és hogy ez milyen jó volt, és nézzük már bele, elküldött anyagot, és tényleg azt mondta, úristen, hát ez és hát szétcsipál, szóval... Ráadásul mindenki nagyon közel áll hozzám, aki ebben szerepel, és akkor azt mondtam, hogy na hát ez nézzük meg. És ilyenkor van az, hogy de mi alapján választok, hát nem tudom. Hát beleszagolok, okay. És akkor azt mondom, hogy de hál' Istennek nem mindig jön be, szóval ez nem csalhatatlan, csak én azt gondolom, hogy ez például, igen, ez, és odaillik. Tehát az, hogy mi az, hogy körülbelül ismerjük most már nézőinknek az elvárásait, az ízlését, a helyszín mit bír el, Meg hát nagyon sok minden, nyilván van a gazdasági vonatkozása is a dolognak, és akkor azt mondta, hogy próbáljuk meg. És ezzel lett úgy, hogy Nagy Sándor 5 különböző produkcióban fog, már játszott, és fog még játszani.
5: A Mézes Völgyében.
6: A Mézes Völgyében. Tehát gyakorlatilag ő a reklámharcunk. Igen.
5: De hogy képzeljük ezt, hogy a Veresegy Színház produkciói automatikusan benne vannak a 25-ben?
6: Most 7, összesen 7 előadásunk van, de természetesen hát mi fesztiválunk.
5: Aha, hát tehát ez nem egy ördögtől való.
6: Hát nem viccelj, hát azt csinálok, amit akarok. Aha. Nem, de igen, természetesen a Veresegy Színház előadásait is folyamatosan. Az angolai szerelmeseket azt, hogyha egyszer kihagynánk, akkor meglincselnének minket a nézők. De most ezt nagyon komolyan, ezt többször le akartuk venni, de egyszerűen nem engedik a nézők, és így lesz ez most is. Hát sajnos jövőre ki fogjuk hagyni, ezt valószínűleg ezt a hírt most hallja először a hallgató, vagy aki egyáltalán érdeklődik irántunk, pláne az ankonai szerelmesek előadásunk iránt, mert az Erkel Színház nem engedi, hogy a jövő nyáron ezt játsszuk. Nem. De ez az egy másik történet, de ezt mint tényként ilyen el kell ilyen, hogyne persze, ezt tényként el kell mondani, sajnos.
5: Én lehet, hogy ezt már kérdeztem tőled, de valahogy ideillőnek érzem most, hogy van tesztek-e különbséget, és ezt most akár a színész kollégáiddal kapcsolatban is, vagy úgy kollektíve kérdezhetném, hogy az, hogy benti játszás, vagy kinti játszás, ez most a szúnyogokon kívül befolyásol bármiben?
6: Alapvetően nem. Ugye azt szokták mondani, hogy a kőszínházak azért nem szeretnek szabadtérre menni, mert ott olyan kompromisszumokat kell kötni, ez egy új helyszín, nincsen tréger, tehát zsinórpadlás, stb. Nyilván másmilyen a nézőtér meg a színpad aránya, máshogy vannak a takarások, nem tudom, hideg van, meleg van, fúj a szél, lehet, hogy esik, jön a szúnyog, meg a bogár, meg az áraszúnyog, és akkor ez olyan nem komfortos, és meg egyáltalán nem szeretnek kimozdulni, és tény, hogy a színházak ugye az egy előadást arra a helyszínre hozták létre, ahol bemutatják. Szóval ez egy ilyen nullpont. Kivéve a Veresegy Színházat, amely eleve mi úgy hozunk létre egy előadást, én arra kérem a rendezőt és a díszlettervezőt, a koreográfust, mindenki, aki etéren érintett, hogy ez azért menni fog. Tehát, hogy a díszleteket úgy csinálja, hogy a legkisebb színpadajtó Moson-Magyaróváron 2,5x2,60, és akkor viszont a mi teherautónak a teherbírása az 3,6 rakomány tonna, és a többi, tehát mi ezt hozzá vagyunk szokva. És ez az egyik része, tehát ez minket annyira nem érdekel, vagy nem érint, másfelől viszont nyilván az, hogy szél, meg nem tudom, az érint, mert voltak ebben már gondok, és ezért nagyon oda kell figyelni, tehát az nem játék. Másfelől viszont van egy olyan hangulata a szabadtérnek, ami meg semmi mással nem, ez a csillagfényes, csillagtetős nézőtér, vagy hogy szokták ezt mondani.
5: Amit te rendeztél előadást, azt más neked onnan... Van olyan előadás most a 7-ben?
6: Hát ne viccelj, hát a legnagyobb sikert én rendeztem, na, hát most drágán.
5: Na, hát azért, most úgy néztél rám,
6: mint... De azt az egyet egyébként.
5: Na, jó, úgy néztél rám, mintha a világ legnagyobb hülyeségét kezdeném megkérdezni.
6: Azt az egyet rá. Ez volt az első 2014-ben.
5: De neked másabb ezt onnan... Most, és akkor ez javíts ki, vagy folytasd a mondatot, ellenőrizni, nézni, élvezni az előadást. Tehát ilyenkor a rendező...
6: Nehezet kérdezem, én játszom is a darabot, tehát nem vagyok lent.
5: Oké, majd az a következő.
6: Nem vagyok lent, nem tudom nézni. De
5: belülről sem?
6: Az, hogy szabad tér. Hát nyilván más, persze, más, meg nagyobb, meg több, meg ugye nálunk majdnem 1900-as a nézőtér, és ez rendre... majdnem tele szokott lenni, szóval ez úgy más, mint amikor egy 3-400 fős nézőtér előtt játszasz. Az, amikor itt nevetnek, akkor itt röhögnek. Amikor ott kuncognak, akkor itt nevetnek. Szóval, okay, értem, amikor okay. ott csend van, itt nagy csend van.
7: Szóval...
5: Ennyi év után már nem, valószínűleg nem, nem aktuális a kérdés, de ilyenkor össze kell fognod még mindig rendezőként?
6: Nem.
5: Vagy ennyi előadás után meg már pláne.
6: Hát nézd, de mindig oda, tehát, de nem csak én, hanem a, most Sanyi ebben most lépett be egy másfél éve, Nagy Sanyi az előadásban, nem most Drágánban, hogy most konkrétan erről beszélünk, de Enikő az én feleségem és a színház másik vezetője, hát főleg ő nagyon-nagyon odafigyel mindenre, tehát folyamatosan jön oda hozzám, megint poros a díszlet, hogy miért nincs itt egy díszítő, és hogy ott már megint leverték a sarkát, mikor javítják ki, és nem tudom, kinek a ruhája elszakadt, azonnal látszál, hogy nincs olyan, hogy ne figyeljünk oda a ritmusára, ez most gyorsabb volt itt, most ez miért nem jött be az a poén, állandóan, de szerintem tehát abban a pillanatban, amikor ez már téged nem érdekel, mint színház csináló, ott akkor azon el kell gondolkozni, hogy más tevékenység iránt. Hát ez figyelj, de szerintem ugyanígy így vagyunk, nagyon sokan ezzel, te is így vagy ezzel, hogy most vélhetően, hiszen én vagyok itt ebből, hogy most egy jó interjú lesz, a zárójában egy ilyen furcsa smile-t most beteszek, de hogy azért tényleg is bosszant, hogyha valamelyik nem sikerül. Biztos volt már az olyan, és akkor elkezdesz gondolkodni azon, hogy miért nem, és nyilván addig a jó, amíg maximalista vagy. Jó, ezek most nagy közhelyek voltak, de tényleg így működik.
5: Hát
6: és hogyha nekem fontos az, hogy akár a színház, akár a Mézes Fődő nyárnak a Google értékelés a 4-9, és nehogy 4-8 legyen, és ez nagyon fontos. És ez nagyon-nagyon fontos. Ne viccelhet, hogy ne.
5: Akkor tényleg figyelitek?
6: Nem az, hogy figyelek, minden egyes értékelésre válaszolok, és hogyha valaki kritikát fogalmaz meg, akkor megköszönöm, és megkérdezem, hogy egészen pontosan mire gondol. Persze.
5: Bírod a kritikát?
6: Igen, abszolút. Igen.
5: Az
6: igen.
5: Nem úgy van, hogy az interneten boldog-boldogtalan írogatja.
6: Hát amikor hülyeséget...
5: Meg a színházhoz mindenki ért, mint a focihoz?
6: Igen, de amikor hülyeséget ír valaki, akkor vagy látod, hogy van benne rossz indulat, akkor azt úgy kell figyelni.
5: Oké. Ezt a sok-sok csoda előadást, amiket most én itt lapozgatok a kezemben, te mindegyiket láttad és ismered?
6: Zömét, igen. Tehát például most osztad a Szécsit, a Szécsit azt nem láttam, felvételről láttam. Vagy a Csengetett Milordot nem láttam, mert amikor bekerült, akkor még akkor mutatták be, és azok a premier fotók, azok még, amiket ott pont látsz a műsorfüzetben, azok két nappal korábban készültek el, de láttam belőle részleteket természetesen. Meg hát, hogy mondjam, szóval tudom azt, hogy vagy úgy vélem, hogy tudom, hogy milyen, amit nem láttam esetleg. Az akkor is látta valaki. És például van egy produkció, ami a leges legvégén lesz, ez egy ilyen operett gála, nem láthattam, mert az még nem készült el.
5: Aha.
6: Azt ide csináljuk, a Mézes vagy. Szóval ezek azért különböző zsánerűek.
5: Milyen volt a Charlie? Vele indult a Mézes?
6: Igen. Hát figyelj, tehát, hogy nem volt ledfal, nem volt füst, nem voltak robotlámpák, nem volt ilyen ködgép, tehát semmi, nem csápoltak a szkánok, meg a nem, semmi, hanem zenélt.
5: Csak a zene volt.
6: Csak a zene. És akkor végén oda mentem hozzá, és mondtam, hogy én boldogult úrfi koromban én musical primadonna voltam, és hogy hát nekem van vagy volt valamilyen hangmagasságom, de én nem tudom kiénekelni most azokat a hangokat, amiket ő elnézéskeretet, 78-79. Még mindig. És kérdeztem, hogy hogy csinálod? És azt mondta, hogy 64 óta folyamatosan dolgozom. Aha. Így.
5: Aha, ennyi.
6: És kész.
5: Ennyi. Tudsz közönségé válni a saját fesztiválodon?
6: Ezt nagyon köszönöm, ezt a kérdést, de nem tudom rá a választ.
5: Hát, hogy
6: úgy vagyok, tudod, hogy mi úgy vagyok közönség, hogy én a közönséget nézem, hogy a közönség közönsége vagyok.
5: Aha.
6: Engem az érdekel. Nyilván az is érdekel, hogy mi van ott.
5: Tehát figyeled az arcokat?
6: Hogyne. Figyelem a reakciókat.
5: Még az 1900 szempárat?
6: Igen, én mindig ott vagyok az előadások után, tehát közben is, kivéve amikor nem játszunk valahol, mert sajnos pont lesz majd egy-két előadás, amikor máshol játszunk, amiben én is játszom, tehát amikor a Veresegy Színház máshol elmegy, de például mindig ott vagyok előadások után, ez 1900 ember találkozhatnak.
5: Komolyan?
6: Igen.
5: Tehát a bejáratnál
6: 15 ott percig és... ott mennek ki, és mindenki találkozhatnak, igen.
5: Aha, tehát akkor ennek a 10 év, ha azt kérdeztem volna, hogy mi a 10 év titka, akkor valószínűleg ez a fajta figyelem, meg gesztus?
6: Én azt gondolom, hogy igen, illetve abban a különös kegyben van részem, hogy én ezt megtehetem. Hát mondd azt, hogy ki teheti azt meg, hogy minden este ott áll, és 1500-2000 ember mosolyogva néz rá, és te mosolyogva nézel vissza, és ő örül, hálás, te meg örülsz és hálás vagy, és van egy olyan összekacsintás, és van egy olyan pillanat, amikor ez a kapcsolat létrejön. Ezért érdemes csinálni.
5: Na de én ha valaki, akkor én nagyon hiszek ezekben az apróságokban, a kedvességben, az odafigyelésben, a gesztusokban. Mondhatod, hogy kitehetném meg. Hát lehet, hogy megtehetném más direktor is, nem? Aki egy színházat igazgat.
6: Ja,
5: ezt nem tartja fontos.
6: Nem úgy értem, hogy más nem teszi meg, hanem hogy azon kevés kiválasztottak között vagyok, akinek van egy ilyen lehetőség.
5: Ja, jogos, hogy
6: esténként van egy ilyen jogos. Negyed órája, hogy belenéz a másik szemébe, aki örül annak.
5: De egyébként ez csak a fesztiválon van így?
6: Nem, az előadásainkon. És amikor Veresen játszunk, Veresegyházon, akkor is mindig kint állok az ajtóban, ha nem játszom. Ha játszom, akkor természetesen nem. Uh-huh. És mint a jó patrúj, múlt héten nem volt, és én nem láttam.
5: Aha, na, szuper. Később indult ugye a Mézes Földjé, mint a színházat.
6: Igen, mert 14-ben indult a színház, 17-ben indult a Mézes Földjé nyár. Igen.
5: Mi most nektek, ha családilag is kérdezem, de nem csak családilag, ugye összességében Veresegyház.
6: Hogy mi?
5: Tesz rá?
6: Hát... Még mindig egy kis Ausztriának gondolom, és az, hogy egy mentális szilíciumvölgy, ahol érdemes idealistának lenni, ez a kezdeti gondolatom egy nagyon picit talán megkopott, annyira nem felhőtlen a viszony most sajnos a képviselőtestülettel, de talán javuló tendenciát mutat, legyen ennek bármilyen oka, akár politikai oka, vagy itt a nagy változások, vagy nem tudom. De hát mindent neki köszönhetünk, és hát leginkább Pásztor Béla volt polgármesternek, aki 58 évig volt ennek a városnak a vezetője. 58 évig.
5: Példátlan volt.
6: Hát igen, ő a Guinness rekordár, aki ez 14 áprilisában bekocogtunk Enikővel, és mondtuk, hogy színházat akarunk csinálni, és ő mondta, hogy jó. Mely napig tagadja, hogy ő neki köszönhető, de ő neki köszönhető, mert mondhatta volna azt is, hogy nem jó. És akkor ott minden vége van. Nem tudom, hogyha... Szóval igen. Tehát azért eszembe jött az, hogy ha most kocognék be egy ilyen ötlettel, akkor most mit mondaná a mostani városvezetés. De már ez mindegy, mert ez megtörtént. Úgyhogy neki nagyon-nagyon sokat köszönhetünk.
5: A Mézes Földjé nyár az miért volt fontos nektek a színház után? Tudtad, hogy éreztétek, hogy van erre hát kapacitás kereslet?
6: Egyrészt igen, ez két kérdés, de mind a kettőre tudok válaszolni. Az egyik az az, hogy én nagyon sok szabadtéri rendezvényt csináltam Nyíregyházán. Én ugye onnan jöttem. Igen. 20 éven keresztül, és én azt gondolom, hogy ahhoz jobban is értettem, mint a színház csináláshoz. és ez nekem nagy szerelem, tehát ez nyilván egyfajta személyes motivum, a másik pedig az, hogy ott volt több oka is, az egyik az az, hogy ott folyamatosan mondták a nézők Veresegyházon, hogy hát oké, hogy májusban van az utolsó előadás, de szeptemberben van az első, a következő évad, és mi van közben? Utána nézzük, hogy szociokulturálisan hogy épült fel ez a város, és akkor például azt találtuk, hogy nagyon sokan költöznek mái napig is ki nyárra Veresegyházra, hiszen valamikor a 30-as évek évben, amikor ezek a tavak ugye 20 kilométerre van Budapesttől, uh-huh. ezeket a tavakat felfedezték a budapestiek, főleg a tisztviselői réteg, akkor nagyon sokan vásároltak ott telket, építettek hétvégi házakat, uh-huh. és ezek generációról generációra öröklődtek, és egy ilyen 1500-2000 fő még mindig az, aki nyáron kitelepül oda. Uh-huh. Tehát, hogyha most azt kérdezett, hogy 42.000 nézőt várok, ugye? Igen, 42.000 nézőt várok, és ez mindegyik más-más. Lehet, hogy ez összesen 4.200 néző, csak mindenki vesz 10 jegyet, nem? De alapvetően nagyon sokan vannak, akik több előadást megnéznek. És aztán láttam egy Google statisztikát, 2014-es Google statisztikát, mely szerint a város 15 kilométeres körzetében 250.000, 20 kilométeres körzetében 450.000, és 25 kilométeres körzetében pedig 980.000 ember él. És akkor úgy döntöttünk, hogy na, akkor csináljuk. Uh-huh. Nézzük meg.
5: És már az első év jól sikerült?
6: Igen, az első év is ilyen 90%-os volt, de hát ez arról tudni kell, hogy összesen 8 előadás volt, egy jóval kisebb színpadon, jóval kisebb nézőtéren, és hát azóta most ugye már 25 van, és a negyedmilliós jegyvásárlással is túl vagyunk így a 9 év alatt.
5: Szépen gratulálok.
6: Köszönjük
5: szépen. No, Geszti koncertet azt mondtam, július 21-én Csengetett Milord, csak egy párba tényleg, június 26 rémrendes vendég.
6: Igen, ez a játékszín régi partnerünk.
5: Igen, azt látom.
6: Talán a legtöbbet pont az Orlai produkció, aki a Csengetett Milordot hozza egyébként 21-én és 22-én két előadásban, és a játékszín, amely most a rémrendes vendéget is hozza, de a menopauzát hozza, meg még valamit hoz.
5: Nem most, drágám.
6: Hát az a miénk, az a saját. Na minden, most megfogtam magamat. Ez tavaly is volt Hernádi Judit és Nagy Sándor főszereplésével, az a rémrendes vendég, és tavaly ezt nem lehetett rá jegyet kapni. Ilyenkor adja magát a racionális gondolkodás, hogy a következő évadban is meghívjuk őket. De mondom, hogy a játékszínnel a kapcsolat az egy ilyen, tehát hasonló cipőben járunk. Egyébként ők is nagyon sokat tájolnak. Uh-huh. Figyelj, Tihanyban például, a Tihanyi Bújtaristán szabadtéri színpadon most már évek óta váltjuk egymást, de úgyhogy pénteken ők vannak, szombaton mi, vasárnap megint ők. Aztán következő héten mi vagyunk pénteken, szombaton ők, vasárnap megint mi. Tehát egymásnak adjuk a kilincset. És nyilván ez egyfajta, ők is egy magánszínház. Az, hogy magánszínházakat felülreprezentálta a hívunk, annak azért nyilván oka van, tehát uh-huh. dolgunk nekünk az, hogy a függetleneket, vagy a magánszínházakat hát én azt, hogy segítsük, de hogy ilyen partneri viszonyt alakítsunk ki velük. Az évadban is oda ment, hiszen bérletrendszerben játszik a Veresét Színház, és a Mézesvölgyön is.
5: Mézesvölgyinyár.hu, szerintem ez a biztos.
6: Igen.
5: Nézze mindenki.
6: Igen.
5: Megtalálja az összes programot, és hát Veresét Színházal ugyanígy.
6: Az pedig veresegyszínház.hu.
5: Így van. No, visszajössz majd, és beszélünk a színházról is külön?
6: Hát adott? Amennyiben kapok egy kedves meghívást.
5: Hát nyitott ajtóval várlak mindig, aki tényleg nekiindult Nyíregyházáról, és nem csak talált, hanem megvalósított gyakorlatilag, hogy mondtad a kis Svájcnak, hogy minek nevezted?
6: Hát igen, kis Ausztria.
5: Kis Ausztriát ott... Mert hát tulajdonképpen ezt miért nem csinálta meg előtted senki? Így.
6: Hát...
5: Tehát most ezt tudom, mély téma, hosszan lehet.
6: 12 éven nincs kikapcsolva a telefonom, uh-huh. és nem volt olyan nap, amikor ne dolgoztam volna ez alatt a 12 év alatt, nem csak én, hanem
5: bírod előkörben. Egyébként?
6: Hát nézzük, most akkor, de te tessék beszámolni a kedves hallgatóknak. Úgy látszik, mint aki nem...
5: Voltál, azért nézel most így ki?
6: Nem, azért meg kint voltam a Mézesvölgyön, ja, és okay. Sütött rám okay. a nap.
5: Milyen jó, egyébként le a kalappal előtted.
6: Szóval, hogy ez a napi 14, 16, 18 óra, hanem, hogy miért nem sikerült már. Én azt gondolom, hogy ebbe, ha nem szippant be a színház, akkor nem csinálod jól, ezt a Stanka István mondta talán. Tehát, hogyha ezt nem csinálsz szíven, lélekre, és nem vagy nyakig benne, és nem, ez nem azt jelenti, gyors kitétel nem azt jelenti, hogy minden egyes munkafázist én akarok ellenőrizni, hanem én delegálok melókat, sőt nagyon szívesen adom ki a kezemből, de az, hogy ott legyél, ez egy közve.
5: Hát megköszönj a közönségnek, elköszönj.
6: Tehát, hogy azt szoktam mondani, amikor 2014-ben elkezdtük a Veresély Színházat, akkor azt gondoltuk, hogy nagyon fontos az, hogy közönséget szervezzünk, és sikerült közönséget építeni, ezt viszont a közönségünk mondta. Uh-huh. És talán ez a lényeg. Az egyik az, hogy sikerült olyan kollégákkal együtt dolgozni ez alatt a 12 év alatt, akiket nem adnék senkinek. Másik pedig, hogy sikerült egy olyan közönségre rátalálni, akiket szintén nem adnék senkinek.
5: Legyen ez a végszó. Ez olyan szép mondat, hogy akkor...
6: Tudok még ilyenek.
5: Oké, bekapaszkodom, azt majd akkor legközelebb.
6: Nagyon sok köszönöm.
5: Sok szempárt neked.
6: Köszönöm szépen.
5: Én köszönöm. Benyige Sándorral beszélgettem, kedves hallgatóink, mindenki Veresegyházra. Folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, mi pedig egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

soul.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Cimber Szilvinek és Venyige Sándornak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázz magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Polgár Judit nem lesz köztársasági elnök. Csecsemőt helyeztek a Heimpál gyermekkórház inkubátorába. A hétvégén 27 embert kellett kimenteni a Balatonból. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Polgár Judit nem vállalja a felkérést a köztársasági elnöki pozícióra. Közösségi oldalán azt írta, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését, rendkívül hálás érte, ugyanakkor nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Hozzátette, egy új független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogatni fog majd a célok elérésében. Magyar Péter miniszterelnök a poszthoz azt írta, kedves Judit, köszönjük azt a rengeteg mindent, amit Magyarország értett. Talán sok millió magyar ember nevében mondhatom, hogyha másként is, de a jövőben is számítunk önre. Csecsemőt helyeztek a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet babamentő inkubátorába. A hétfőn megtalált gyermek egy egészséges kislány, aki az első vizsgálatok szerint jó állapotban van. Az intézmény közölte, a baba nem újszülött, 56 cm hosszú és 4400 g súlyú. Az intézet munkatársai azonnal ellátták, majd megkezdték a szükséges orvosi vizsgálatokat. A Heimpál Gyermekkórházban 2009 óta működik babamentő inkubátor, és a most elhelyezett kislány már a 19. gyermek, aki ezen a biztonságos módon került az ellátórendszerbe. Néhány napon belül új díjszabással indul újra a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer Budapesten. A Budapesti Közlekedési Központ a próbaüzem tapasztalatai és a felhasználói visszajelzések alapján módosította az eredeti árazást. A klasszikus kerékpárok havi bérlete Budapest Go bérlettel 2000, anélkül 2500 forint lesz, amely utazásonként 30 perc díjmentes használatot biztosít. Az elektromos rásegítésű e-bubik bevezető havi bérlete 4500 forint, és minden út első 15 perce szintén ingyenes lesz. A BKK szerint a változtatások célja, hogy minél többen válasszák a kerékpárt a mindennapi közlekedéshez. A rendszer indulása előtt még néhány napos technikai leállásra lesz szükség, hogy véglegesítsék a fizetési és számlázási funkciókat. A hétvégén 27 embert kellett kimenteni a Balatonból a vízirendőröknek. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság péntek és vasárnap között 18 riasztást kapott, többnyire a viharos szél miatt elsodródott száposoknak, szörfösöknek, valamint bajba jutott vitorlások utasainak segítettek. Egy esetben újraélesztésben is közreműködtek, egy 50 éves férfit pedig a parttól 4 kilométerre mentettek ki, miután a viharjelzés ellenére matraccal bement a vízbe. A rendőrség ismét arra figyelmeztetett, a gyorsan változó időjárás miatt különösen fontos betartani a Balatonon érvényes viharjelzési szabályokat. Újabb budapesti lomtalanítás dátuma derült ki. A 18. kerületben Pest-Szentlőrinc és Pest-Szentimre területén október 6-a és 20-a között 11 körzetre bontva zajlik a lomtalanítás, melyről a MOHU már közzétette a részletes adatokat. A lakosoknak a nagy darabos hulladékot kizárólag a saját körzetükre vonatkozó napon 18 óra után szabad kihelyezniük, mivel a szabálytalan lomkikészítés környezetszennyezésnek minősül. Kissé szeles, de kellemesen meleg idő várható ma sok napsütéssel, majd délután növekedhet meg a felhőzet, de esni akkor sem fog. Délelőtt 21, délután pedig 27-30 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán is napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Egész héten marad a mérsékelten meleg nyári idő.
3: Köszönöm, Ori, nézzük a közlekedést. Az 52-es számú főúton az útfelújítás miatt Fülöpszállás és Solt között továbbra is tessék korlátozásokra számítani. Budapesten tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért nem sokára újabb korlátozások lépnek majd életbe. Egyelőre még a kialakult forgalmi rend szerint lehet közlekedni, de legyenek óvatosak, valószínűleg helyezik már ki az újabb jelzéseket. Az Attila utat a Vérmező út előtt egyirányúvá tették a Széll Kálmán tér felé gázvezeték javítás miatt. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávon lehet tovább haladni. Az ötös busz terelve közlekedik, nem érinti a Széll Kálmán tér és a
4: Dózsa-György út. Ott laktam, nem, tér. Ahhoz közel. Dózsa-György
3: közti megállókat. Rákospalota Kossuth utca felé. Nem lehet, hogy előről kezdjem? Ezt ne hagyjátok le, de hát ez élőadás,
4: hát
3: ugye?
4: Ez
3: a Krisztina körúton pedig csatornaépítés miatt a Csaba utcánál van mindkét irányban sávzárás és sávelhúzás, míg a Tököli úton kifelé a Dózsa-György út után útszükleten kell áthajtani. Itt most ment a György is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
3: A vakációs üzemmódban van a nyelven, vagy nem tudom, nem mindig azt csinálja. Szeptember 1. De legalább testben itt vagyunk, ugye?
4: Igen, mondjuk ez is valami.
3: Köszöntjük
4: nem
3: őket.
4: Nem tudom, hallgatok, mire mennek veled, de good luck mindenkinek.
3: Jó reggelt kíván, Pornán Petra. 6 óra 5-kor.

0: reggel.
1: Jó reggelt, 6 óra 12 perckor. Hogy a csodában van az, Petra, hogy most már, amikor reggel nem a vekerem, a rádió bekapcsol, akkor még mindig sötét van, majdnem.
2: Tényleg? Tehát, hogy, mit te hánykor kezd?
1: Hát
2: én 4:15-kor.
1: Fél 5-kor, és hogy jó, hát nem vaksötét, de hogy ja, úgy értem, hogy már nem az van, hogy...
2: Ja, mint, nem. Hát mert de, már elmúlt a június 21-e.
1: Nem, ugye, idén nem volt. Tehát, hogy június 21 körül sem volt az. Emlékszem, hogy 5 éve csináljuk ezt a reggeli műsort.
2: Igen. 3,
1: meg 4 éve, meg 2 éve. Fölkeltem a nyár közepén, verőfényes napsütés fogadott. Most idén ilyen nem volt. Lehet, hogy
2: nem,
1: ez
2: de ma van napsütés, látod. Tegnap megkaptad a biciklis időt délután, nem borult be az ég, na? Lehetett menni bringázni.
1: És néztem a naplementét. Szoktad nézni a naplementét?
2: Igen, mert képzeld el, hogy az új lakásunkban, bár nincs még semmink, továbbra is dobozok közt élünk. Ja, ma anyukámhoz kell mennem tusolni, nagyon vicces. Tehát összepakoltam a csomagom, amit a Tomi odaad neki.
1: Nem lakom messze.
2: Anya közelebb lakik, na mindegy. Mert hogy délután orvoshoz kell mennem, és nyilván az ember ugye orvoshoz mindig úgy megy, hogy frissen. Köszi. És képzeld, hogy anyukához kell átvennem. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Hanem az legalább jó, hogy van egy matracunk, ugye, és hogyha elhúzom a függönyt, ja, még nincs függönyöm, de hülye vagyok. Szóval a redőnyt felhúzom.
1: De már gondolatban elhúztam.
2: A redőnyt felhúzom, akkor konkrétan a matracról az égboltot látom, és a fák tetejét. Egyszerűen annyira idillikus, hogy tegnap, amikor éppen megint a harmadik ideg összeroppanásomat kaptam, mert ugye el kell pakolnunk, mert jönnek az asztalosok, folytatják a munkálatokat, és azért nem lesz fürdőnk, mert éppen ma csinálják, na mindegy. Szóval, hogy akkor így fölmentem, lefeküdtem a matracra, és csak néztem a fákat, meg az égboltot. Annyira csodálatosan szép volt, és ez így lenyugtatta az idegrendszeremet. Ezt ajánlom mindenkinek. Figyelj, jöjjön hozzánk.
1: Régóta ismerlek, a holnap nézni. Fürdetlenül jössz be, az se baj.
2: Tehát, nem.
1: Egyébként pont olvastam a minap a BBC-nél, hogy most már van egyre több tudományos bizonyíték arra nézve, hogy a napnyugta is jót tesz a lelkünkkel, meg a nap felkelte is, csak mind a kettőnek más a szerepe. Tehát ugye este szokták mondani, hogy például azért nem nyomkod a telefonodat lefekvés előtt, mert ugye kékes fényt áraszt a jelző, és hogy a kék fény az valamit felbirizgál az agyunkban, az nem jó, az nem segít aludni, sőt, ellene dolgozik. Na már most, amikor föl kell a nap reggel, akkor ugye ilyen kékes fénye van, és az bizony élénkít bennünket, és felkészít arra, hogy hú, indul a nap, gyerünk. Fordítva viszont ugyanez, este, amikor a napnyugta van, és azok a gyönyörű, csodaszép, narancsos, vöröses színek dominálnak az égbolton, az kimondottan nyugtatólag hat az agyunkra is. És segít fölkészülni arra, hogy most így nyugalomba helyezed magad.
2: Ezt én érzem.
1: És pluszban ehhez egyébként még az is hozzájön, ezt is mondták, vagy taglalták ugyanebben a cikkben, hogy van az a fajta wow élmény, amikor van olyan dolgot látsz, ez nem feltétlenül egy természeti dolog, tehát mint a napnyugta, vagy egy gyönyörű esőerdő, hanem például, hogy látsz egy olyan festményt, amit ott libabőrös, vagy egyszer akartam mondani, hogy lútbőrös, meg libabőrös lesz. Ez egy gyakori hibám, hogy ugyanazt két szót akarok egyszerre mondani. Szóval te nem tudom, te liba vagy lútbőrös leszel inkább.
2: Én libabőrös.
1: Jó, én
2: liba vagyok.
1: Én is libabőrös.
2: Te meg inkább lúd vagy. Szerintem a férfiak ludak, a hölgyek, meg majd legyenek libák. Mert nekem a liba az nem pejoratív.
1: Nekem se. Valamikor igen.
2: Én szerettem, amikor a nagypapám, mert mondta ezt egyébként kislánykoromban, valószínűleg azért nem veszem zokon. De édes kis libám, gyere ide, libát. Tudod? Tehát, hogy én ezt szerettem.
1: Petra, boldogan hívnálak a libámnak. Kicsi libát, te liba!
2: Azaz.
1: Nehogy félrejöttsük itt a többiek, majd ott tiszkal. Te liba, gyere már!
2: Gyere,
1: túl vagyunk már.
2: Azt is mondta nagypapám.
1: Szóval, hogy ha kivált belőled valami egy ilyen útbőrözős élményt, az is jót tesz a lelkednek.
2: Igen.
1: Én ez az, amit jó szívvel kívánnék sokaknak, hogy éljék át, és erre mondtam azt egyszer régebben, hogy lehet, hogy valakinek csiliárdjai vannak, és már unalmában nem tudom hányadik autót veszi, de lehet, hogy ő nem érzi ezt a fajta lútbőrözést és boldogságot, amit te akár egy gyönyörű égi jelenség láttál, mert az ő inger küszöb az már valahol egészen másként van.
2: Hát
1: szóval lehet, hogy mi boldogabbak vagyunk.
2: Ezt láttuk az Epstein-szigetén, hogy hol van az ő inger küszöbük. Igen, sajnos.
1: És ugyanígy nem csak egy gyönyörű festmény, és nem csak az égbolt válthat ki ilyen wow élményt, hanem egy jó zene. Ez is benne volt a cikkben, és nem akármilyen zenékkel várjuk önöket, egyrészt itt a rádióban, másrészt pedig ugye ez a közös koncert élményeink nyara, és folytatódik a játékunk, és hát nagyon közel van most már a sziget, és ott azért, hát ott majd topzódunk a nagy nemzetközi sztárokban és nevekben, mert ugye ezt mondtuk már a nyár elején, hogy az összes nagy nemzetközi sztár budapesti fellépésére szereztünk jegyeket, és ezt megosztjuk önökkel, akkor még nem hangsúlyoztuk, de azért most hozzátennénk, hogy és ez a Szigetre is érvényes.
2: Én ott voltam a Szigeten Luis Capaldi koncertjén, és csak szólok azok kedvéért, akik nagyon szeretik őt, és szeretnék végre élőben látni, hogy lehet, hogy ma lesz rá lehetőség. Nem tudhatjuk, de még akár ez is előfordulhat. Nem szabad kihagyni. Ez a fiú egy csoda. És ha már a zenéket említetted, hogy mennyire nyugtatólag hathat ránk, hát ajánlom mindenki figyelmébe, hogy még indulás előtt a zenei kvízünket bátran töltse ki, mert hogy ott is olyan zenei részletekkel készültünk, amiket lehet, hogy eddig még nem hallhattak, vagy már hallottak a rádióban, és véleménye érezhetik, hogy mennyire tetszik. És hát ugye természetesen mindig honoráljuk, nem csak azzal, a jóságukat és a kedvességüket, hogy kitöltik, hogy utána ezeket viszont hallhatják, hanem három wellness hétvégét szereztünk. Három wellness hétvégét. Az egyik ugye Gárdonyba szól, a másik Siófokra, a harmadik pedig a Mátrába. Szóval mindenki eldöntheti, hogy hova szeretne menni. A hegyekbe, vagy éppen a vízpartra.
1: Oké, okay. Vagy a szigetre. Vagy zenei szigetre. Kvíz, oké, okay. Zenei játék. Értem, Luis Capaldit emeltet ki valahogy, és nem a Faithlessről, meg a Morcsibáról, meg Zara Larssonról ezúttal most nem tettél említést, én ezt most bepótolom, ugye ők is várnak ránk nagy szeretettel. Meg akkor most Benson Boone, akinek meg ugye itt az új lemezét hoztuk el annak idén. Micsoda zenés rádió vagyunk mi, de most komolyan csak úgy mondom.
2: Milyen jó volt ez a bakelit ja. Tényleg, amit adattunk a hallgatóinknak.
1: Nagyon a Beautiful Things. Szép dolgokat, szép napot kívánunk mindenkinek.

0: Sláger reggel.
1: A Rozálog már ajánlkozott nyelvtörő versenyhez SMS-ben. Köszönöm, inkább kihagynám, mert
2: köszi.
1: Nyertél.
2: Rozál.
1: Mármint, hogy te nem botlottál bele, én meg. Igen, vegyük így, úgyhogy ezen túl is vagyunk. Szerencsére mindenki megértőnek tűnt. Viszont most ettől elvonatkoztatva, hát azért a negatív kommentek azok nagyon sok helyen gyűlnek. Ugye most így a friss események kapcsán is elég bármilyen weboldalt megnyitni, és tele van negatív kommentekkel. Nekem a meglepő az mindig az, amikor valami olyasmihez írsz negatív kommentet, például itt az előbb ugye emlegettük a naplementét, napfelkeltét, hogy van, aki képes azt is negatívan kommentel.
2: Persze. Tehát, hogy pont múltkor... Ott tudom, milyen lelkületű embernek kell ez.
1: Igen,
2: lenni.
1: Láttam valami utazós oldalon, hogy volt egy fotó egy nagyon szép vízesésről, talán Izlandon, és akkor valaki az ötből kettő csillagot adott rá, és odaért, hogy hát, nem szép.
2: Nem. Szegény vízesés, biztos, hogy zokon veszi.
1: Dugájába dölt.
2: Egyen meg a szívét.
1: Szóval ilyenkor próbálva elkezdeni, hogy mi történik emberekkel. Na, ennek nyomán itt azt beszéltük pont Petrával, hogy olyan kíváncsiak lennénk, hogy önök találkoztak már teljességgel megmagyarázhatatlan negatív kommentel. Tehát itt most ne csak az emberekre szorítkozunk, hogy valakinek beszólnak, hanem például lesz, hogy egy vízeséshez oda kommenteli valaki, hát ez nem szép. Ha van ilyen, akkor még írjanak.
2: Képzeld el, hogy most pont azért kezdtem lapozgatni a telefonomat, mert most, hogy a Facebook oldalamat átalakítottam olyanná, hogy nem csak privát, hanem be lehet követni, mert hogy olyan tartalmakat osztok meg, így több ember követett már be, tehát nőtt azok száma, akik mondjuk lájkolják egy fotómat, és kommentelnek. És eddig én megszoktam, hogy azok, akik engem követnek, hát azért csinálják, mert tudják, hogy ki vagyok, mit csinálok, így 21 éve, meg hogy úgy szeretnek. És most az egyik képem alá megérkezett három olyan komment, ami arra utalt, majd ezekből szemezgetünk, amikor erről beszélgetünk. Hát, hogy én egy aranyású vagyok, azért lehettem a Balatonon, Füreden két napig. Tehát Füredre
1: hát, gondolkodtam
2: napra.
1: Rajtam, hogy örülök, hogy ez másnak is eszébe.
2: Igen, tudod,
1: hogy dőzsöltél itt, hogy elmentél a Balcsira.
2: Igen, ráadásul ugye hát az egy szülinapi ajándék volt, de ezt hagyjuk is inkább, és majd szemezgetek azokból a kommentekből, mert így figyelj. Azon gondolkodtam, hogy én azért most már egy 44 éves nő vagyok, a helyén tudom ezt kezelni, de például az a kislány, aki a Jude Law koncert után, ahol egyébként egy mikrofont

0: ugye rá volt írva ilyen öklömnyi betűkkel, hogy műanyag, papír, igen, üveg. És akkor tudod, ott nálunk a kerületben egy a hív megálló környéket, nem tudom hányszor rendbe rakták az egyiket, szép zöld, le volt vágva fű, és akkor valaki oda az autógumit, tudod, kettőt, meg mellé még odaszólt néhány ilyen műanyagrekeszt, ilyen nem tudom mit, meg ilyen, hát valami kiszuperált centrifugát, és akkor ezt így arra bringáztam, és nekem fájt, de hogy tényleg rosszul esett. Nem is annyira felhúztam magam, hanem rosszul esett. Uh-huh. Lefotóztam, kitettem a Facebookra, hogy miért? Tehát, hogy tényleg miért nem tudunk, hogy ahol ráadásul rendszerint próbálnak rendet tartani, hogy ott is sikerül nekünk elrontani. Na, az egyik első komment az volt, hogy én mit gondolok, meg hogy miért kell nekem ilyenekbe belepofázni.
1: Jaj, de bájos ember, egyed meg a szívét.
0: Tehát, hogy nem az a hülye, aki oda szórja a szemetét, aki oda... hanem én vagyok a hülye, mert hogy ez engem mi az. Szóval, hogy akkor tudod, ilyenkor, hogy tényleg így elgondolkodom, hogy mi van, mi a baj a mai világgal.
1: Hát na, az, hogy mindenki kommentelhet mindenhova.
0: Ja, hát az meg. Hát meg, hogy így adja ki a...
1: Ez is nagyon nagy baj.
0: Az is baj, igen. Mindenki vezethet műsort, mindenki kommentelhet mindenhova, és mindenki úgy adja ki a feszkót, ahogy szeretné.
1: Pontosan.
0: Tehát, hogy...
1: Igen.
0: Na. Kemény. És akkor ilyenkor egyébként, ilyenkor megértem, amikor valaki bedob, hogy hát jó volt azért, igen, ez a katonaság.
1: Igen.
0: Nem vágynék rá, és tényleg nem kívánom senkinek, de hogy ilyenkor én is azt mondom, hogy lehet, hogy nem, mert ott tudom, ott meg az egymás szivatás ment. Tehát az, hogy ott is igazából az került felszínre, igen, hogy akinek volt valami frusztrációja, vagy idegbaja, vagy nem tudom, elmebaja, az a másikon élte ki. Tehát, hogy sajnos szerintem ez mióta ember az ember, ez azóta így van, és ezen ma reggel sem tudunk változtatni, de azért kicsit, hogyha beszélünk róla, az talán segít kiventilálni. És persze ma reggel is lesz majd hablagy.
1: Igen, hát kérem szépen, tegnap nem sikerült megfejtenünk. Pedig, most jut eszembe, pedig olyan könnyű volt.
0: Pedig egy színházi ember ült itt velünk, igen, aki ráadásul a Szentevajkkal szokott dolgozni, és ráadásul ez egy olyan klasszik dal, ugye a mostani feladvány ideig tegnap eljutottunk.
1: Bizonyám.
0: Meg most egyszerre segítek ezzel mindenkinek, ha mondom. Szóval egy olyan, ami egy musicalben is benne volt, de egyébként
1: de
0: önálló élete is.
1: Segítség, igen.
0: Hát, de hogy önálló élete is volt persze annak idején. Igen.
1: Egyébként, hogyha valaki tudja, akkor a Kis Csillag zenekar lemezbemutató koncertjére mehet a Budapest Parkba, illetve a Leander Szimfonikórus koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából, úgyhogy tessék most jelentkezni.
0: És még arról is beszélünk, miért van az, hogy néha az ember a szabadságról, a nyaralásból fáradtabban tér vissza, mint ahogy elment. Ez a Sláger reggel most egy igazi klasszikussal megint csak jön, Glenn Frey.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal. Lenny Kravitz. Moby. Most pedig irány a sziget. Faithless. Morcsiba. Zara Larsson. Natasha Bedingfield. Somber. Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.

0: Egy trópusi szigeten nyaralnátok a családdal? Nem kell messzire utaznotok. Nyíregyházán egy különleges tóparti környezetben vár a 4 csillagos Sziget Hotel. Családi szobák, szigetlend játszóház, trambulin, kerékpározás, vízibicikli és késő estig nyitva tartó wellness. Éljétek át a nyár legszebb pillanatait együtt. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
1: Szélvédő sérülés? Bíz magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
2: Autóüveg Pilkington.
3: Fények. Ritmus. Víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája. Egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: A reklám után társadalmi célú reklám.
7: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
8: Pantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
6: Társadalmi célú reklámot hallottak.
9: Igen, kellemes időre készülhetünk a mai napon is, hasonló lesz, mint a tegnapi, egyébként már most 18 fokot mérünk, délutára pedig 26-27 fokot ígérhetek. A jó hírem azok számára, akik már nagyon készülnek a hétvégi Forma 1-es futamokra, hogy nem lesz dögmeleg, szóval 42 fokot meg 47 fokot nem fogunk érzékelni, mert az nyilván ott az aszfalt mellett azért még durvábbnak tűnik, hanem ez az igen kellemes 27-28 fok vár ránk.
10: Tök jó, én hegymászásra készülök, de oda is jó lesz az.
9: Hegymászásra?
10: Hát nem úgy, mert kirándulás, nagy túra.
9: Hova mész? A Alpok?
10: Nem, papukra Horvátországba, elvileg.
9: Papuk! Jaj, de helyes neve van, ott még nem jártam.
10: Papuk. Nézd meg, szép.
9: Jó.
10: Na közlekedjünk.
11: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
10: Az Üllői út 19. kerületi szakaszán a Kossuth térnél baleset miatt kell korlátozásra számítani, jelenleg mindkét irányban, közben pedig erősödik a forgalom az M4-es bevezetőjén az M0-ástól, a budai alsó rakpart a rakparton északi irányban a Petőfi hídnál, valamint a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál. Mi a helyzet most a vasúton? Kis Horváth Levente mondja már is a MÁV Informtól. Jó reggelt!
12: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A vonattal útrakelőknek jó hírem van, zavartalanul jelentősebb késés nélkül indult a reggeli vonat forgalom a Sláger FM vétel körzet. A H6-os hév augusztus 10-ig csak a Közvágó híd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között jár karbantartás miatt. A kimaradó szakaszon volánjáratokkal utazhatnak, melyek a munkálatok idején sűrűben, illetve meghosszabbított útvonalon közlekednek. A Mátra interrégiók helyett Vámosgyörgy és Gyöngyös között pótlóbuszok szállítják az utasokat pályakarbantartás miatt. A fővárosból a Mátra térségébe utazóknak a vágányzár időszakában a volánjáratait ajánljuk, melyek Gyöngyös autóbuszállomáson csatlakoznak a Mátra Füredre, illetve Mátra a házára induló buszokhoz. A ceglédi vonalon új ütemhez érkezett a nyári karbantartás, augusztus végéig jelentősen módosult a menetrend. Új változás, hogy a Lajos-Mizsei S21-es és a Monoliszt S50-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig járnak és onnan is indulnak. Részletek a mavcsoport.hu/100 a weboldalon olvasható. Jó utazást kívánok!
13: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Folytatódik a Sláger reggel! Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Mi áldan aggódunk, hogy nem tudunk kellően sok friss, izgalmas új témával szolgálni, de hogy igazából az, hogy ugyanaz ismétlődik nap, mint nap. Tehát, hogy ugye valamelyik nap megint fölmászott valaki egy vonat tetejére.
2: Azt nem is értettem, tegnap mondta Bori a hírekben, ugye?
1: Igen, igen.
2: Hát sokkot kaptam.
1: A hétvégén. Ott nálunk ott Rákos borzasztónál.
2: Hát miért?
1: Hogy nem tudom, figyelj, de hogy már, én már kezdem úgy, hogy erről kell túl.
2: És gyorsan lehuppant és elszaladt.
1: Azért élte túl, mert a vasútállomás személyzete észlelte, hogy valami ő... Bocsánat, most már nem akarok finomkodni. Tehát egy hülye fölmászott megint a vonat tetejére, úgyhogy lekapcsolták az áramot a felső vezetékrendszerben, mielőtt lebirkózta volna. Szóltak is neki, hogy hát nem nagyon kéne, ő ugye lejött és elszaladt, mert jól megijedt, és lebukott, de aztán elfogták a rendőrök elvileg ott a környéken. Nem tudom, hogy mi lesz veled, de hogy tehát én szeretném, hogyha például megkérdezzék tőle, hogy mit akar. Tehát tényleg most már valaki mondja meg, hogy mi a francot akarsz egy vasúti kocsi tetején? Tehát onnan szebb a világra a kilátás? Vagy akkor menj fel egy kilátóba kilátni.
2: Nem.
1: Mit akarsz egy vonat tetején?
2: A helyzet az, pont tegnap forgattunk a Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálattal erről, hogy a fiataloknak már az inger küszöbe az egyre kitolódik. És még régen, képzeld el, hogy összeszedték, ugye csak nagyon, nagyon riasztó volt, még régen mondjuk az okozott örömet, hogy mit tudom én a játszótéren az egyik elemről a másikra ugráltál, és akkor ott jó pofa volt tinédzserként is. Most az okoz örömet, hogyha mindenféle TikTok kihívásoknak megfelelsz. És a TikTokon mennek ezek a kihívások, hogy hú, mi a legmerészebb dolog, amit te meg tudsz tenni, vagy megmersz tenni, például felmész egy ilyenre, mert hogy dacolsz azzal, hogy téged megüthet az áram. Vagy lenyeled a mosókapszulákat. Az Amerikában volt divat, az nálunk nem, és azt mondjuk az ilyen 11-12 éves forma gyerekek csinálták, de hogy érted, ezért csinálják. Ennyi. Tehát
1: én tudom, hogy most a közelmúltban halt meg ugye egy 17 éves fiatal, foglalkoztunk ezzel,
2: igen.
1: És ma fogunk beszélni negatív kommentekről, de hogy tudod, amikor így azt olvas valahol itt-ott így írják, hogy hát természetes kiválasztódás, akkor néha így elragadtatom magam, hogy hát figyelj, tehát hogyha valakit saját hülyeségétől nem tudsz megvédeni, saját maga a legnagyobb ellensége, azzal tényleg nincs mit tenni. Itt most mázlia volt ennek a nem tudom kinek, hogy fiatal volt, vagy idősebb. Ugye múltkor Hetlen Karcsival pont megbeszéltük telefonon, hogy például Oroszországból is nagyon sok ilyen videó jön, hogy ott szörfölnek a mozgó vonat tetején, de hogy ott más például a feszültség. Tehát azért nem csak agyon az ára, mert egészen más fajta technikai feltételek mellett dolgoznak. És ugyancsak Hetlen Karcsival beszélgettünk múltkor arról, a BME kitűnő mester oktatójával, hogy a rollerezésnek ugye milyen veszélyei vannak. Hát eleve az, hogy állsz ott azon a kis pici keskeny deszkán, a fejed ugye a legnagyobb súlya testeden, az fönt van a magasban, majdnem 2 méterre, és hogy bármi történik, fej nehéz vagy, abból nagy baj lesz. És ezt egyébként azóta a Karcs is nagyon jó pofa videómontázzal illusztrálta. És akkor tessék, most megint friss hír, hogy egy idős néni majdnem meghalt most Balatonbogláron, mert egy 12 éves gyerek rollerrel, elektromos rollerrel száguldozva elütötte őt.
2: 12 éves gyereknek a szülei azért még ott vannak ilyenkor, nem? Vagyok hát már egyedül rollereznek?
1: Nem tudom,
2: mert mondjuk én 12 éves koromban már fáramáztam egyedül, meg anyám nem
1: én is bicikliztem egyedül,
2: ez igaz.
1: De azért előtte mondták, hogy kisebb ne legyél hülye, tehát
2: persze,
1: hogy például nem menj ki az autó közé. Tehát elengedtek otthon egyedül biciklizni, már szerintem 10 évesen is, csak hogy azért voltak bizonyos iránymutatások, hogy mit nem, meg mit igen.
2: Hát a 12 éves gyerek, hogyha Görögországban mennek nyaralni, biztos, hogy nem fog rollerezni.
1: Azt
2: mert
1: mondod?
2: Hogy Görögországban tegnap bejelentették, és egyébként ez nagyon helyes, hogy társadalmi nyomásra természetesen, mert hogy annyira sok baleset volt a fiatalok körében, szóval bejelentették, hogy a 17 év alattiaknak abszolút megszüntetik a rollerezés lehetőségét, az elektromos rollerezés lehetőségét.
1: Aha.
2: Ami szerintem egy szuper jó ötlet. Hát, hogyha nem lehet máshogy, akkor el kell tiltani.
1: Na, látod, ez az, amiről szoktunk alkalmanként beszélni, tehát mit tudom én, amikor volt egy Covid vagy valami, hogy miért van az, hogy miért nincsenek kivétel. Ezért. Mert eddig szép szóval próbálták, gondolom Görögországban is, évek óta harcolnak valószínűleg a rollerekkel, próbálták elérni, hogy figyelj, de próbáld meg így, próbáld meg, nem ment. Jó, és akkor ilyenkor van az a végső döntés, oké, akkor mindenki, aki 17 év alatti, szavasz. Vége. Tehát az a baj, hogy mindig az emberek feszítik túl a húrt,
2: persze,
1: tehát mindig, amikor jön egy olyan össztársadalmi tiltás, hogy valamit nem szabad, az általában megelőzi ezt, hogy először próbálják szép szóval, mit ne csinálj, mit hogy csinálj. Próbálnak büntetni, ugye, hogy akkor, és ha nem megy, akkor jön az, hogy jó, akkor, és utána már lehet háborogni, hogy hát de most azért, mert egy vagy kettő hülye volt. Igen,
2: nem,
1: köszönöm annak az egy-két hülyének, nem egy-kettő volt, mert sokkal több,
2: igen.
1: De hogy ilyenkor van az, és ez jusson majd eszünkbe, nem tudom, mi lesz a következő ilyen társadalmi szintű probléma, amikor, és biztos lesz majd ilyen, ahogy fejlődik mondjuk a technika is,
2: igen.
1: hogy majd így próbálják mondani, hogy nem kéne, ezt nem kéne, azt nem kéne, és akkor mindenki legyint rá. Jó, és előbb-utóbb jön az, hogy akkor kész, szevasz, mindenkinek viszlát.
2: Ugye én sokkot kapok attól, hogy még a legjobb éttermekbe is ki kell írni a női mosdóba, hogy ne dobd bele, és most már gyönyörű piktogramok vannak. A tampont, a betétet, a zsebkendőt, a nem tudom mit, a vizes tört, tehát hogy értetted, hogy mi felnőtt nők vagyunk, akik oda megyünk, és azt használjuk, és hogy még nekünk is ki kell írni, és én szégyellem magam mindig, hogy te tényleg itt, akkor mit várunk a gyerekektől, akik érted, fölállnak a rollerre, persze, hogy szágódanak vele, mint a bolondok. Hát akkor mit várunk?
1: Hát figyelj, most én kitöltöttem egyébként, nem szoktam kitöltögetni ilyen társadalmi kérdőíveket, de most van hogy a közlekedés, a kressz hogyan változó Magyarországon, olvastam már, hogy 100 000 kitöltötték, mert hogy én úgy értékeltem, most valós kérdések vannak benne, és tényleg az több jó opció van. Tehát, hogy tudsz ilyet-olyat választani, és ebben pont vannak ilyen, benne van ez, hogy akkor egyetértesz azzal, hogy ahogy Ausztriában mondjuk elveszik a visszaeső gyorshajtók autóját, és nagyon tetszik, hogy többféle válasz lehetőség volt, hogy eleve volt én, hogy nagyon egyetértek, kicsit értek egyet, inkább nem értek egyet, nagyon nem értek egyet. És volt többféle fokozat. Tehát, hogy oké, önmagában az, hogy valaki száguldozik, nem tudom, 50 helyett 110-zel, akkor ezért mondjuk vonják ebbe, vagy kapjon-e ilyen vagy olyan büntit. És akkor mondhatod azt, hogy nagyon kicsit, nem tudom, hogy értesz egyet. És akkor a következő kérdés, tehát itt szépen egymásra épülnek, ott van a következő, jó, ha balesetet okoz, vagy ha visszaesően okoz balesetet, akkor, és ott már nagyon egyetértettem, hogy igen, tehát ha valaki a többszöri tiltás kérés, és nem tudom, baj ellenére is, akkor ott már abszolút tudom támogatni. Bevegyék, zúzzák be az autóját, mit érdekel, nem, adják
2: nem
1: el.
2: Nem, az autót adják el, vagy adják el,
1: és
2: valaki.
1: És volt ilyen, hogy a pénzzel mi legyen, egyértelműen a közlekedés biztonságra fordítsák. Ötlet. Tehát, hogy ott is többféleből lehetett választani, úgyhogy én ezt most kitöltött. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz majd a vége ennek a nagy társadalmi egyezkedésnek. Az biztos, most jön egy visszaeső gyorshajtó.
2: JK, hát azt nem tudjuk, voltak
1: balhéja a sportautókkal.
2: Gyönyörű sportautókat, de tényleg? Tehát, hogy gyorsan hajtott velük?
1: Hát voltak gondok, de azért azt hiszem már magához tért. Énekelni meg tud ezt én. Jön Jamiroquai és a Cosmic Girl.

0: Cosmic Girl, képzeljétek, a forgatás alatt most megnéztem, állítólag több kocsit is összetört J.K.
1: Miért nem lepődöm meg
0: aki,
1: rajta?
0: Hát ott ereje teljébe, ugye 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, akkor volt nagyjából 2 millió dolláros az autógyűjteménye, és akkoriban egyszer azzal jelentzeget, hogy 9 éves volt mindössze, amikor anyukája Mercedes 160-nal mehetett. Hát anyukának is ott azért gratulálni. Tehát mert hogy azért, hogy a gyerek, hogy elindul a Mercedes, tehát ez, ugye, kezet rázdik vele. Na, hát reméljük, hogy J.K. azóta magához tért. Freddynél ilyen gondok nem voltak, jöjjön most akkor egy kis kontraszt, ugye, itthonról egy srác, aki valahogy mindig olyan szimpatikusan visszafogottnak tűnt. De énekelni ő is tud. Pain and Glory, Freddy következik, tehát hét előtt 3 perccel itt a Slágerem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Fantasztikus újranyitási akció a Jusztnél Óbudán. Július 22-én szerdán reggel 8-kor a Jüszk újra megnyitja kapuit Óbudán, a Szentendrei úton. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jüszk bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Budapest, Szentendrei út 30. Jüszk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
4: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
3: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
4: Tökéletes!
3: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
5: Tankolj az Auchan benzinkutakon! Az Auchannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Auchan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek auchan.hu/tankolj nálunk!
6: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
7: 188.
6: Hogy micsoda?
7: 188.
6: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
7: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
6: Kik ők?
7: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
6: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
8: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jada modellek megérkeztek Magyarországon. Elektromos robogók már 240.000 forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
9: Van, ami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
8: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
10: Mit adjunk Csabieknak NASA ajándékba?
11: Az egyik szamuráj kardomat.
10: Nem már. NASA ajándékba?
11: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
2: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. Gravirexpress.hu.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Magyar Péter vállalta a felelősséget Polgár Judit kapcsán. Befejeződött a karbantartás a Váci és a Veresegyházi vasútvonalon. Idén is herendi porcelán serleget kapnak a Forma 1 Magyar Nagy Díj dobogósai. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Magyar Péter vállalta a felelősséget Polgár Judit kapcsán. A miniszterelnök hétfőn este a Facebook oldalán azt írta, sajnálja, de tisztelettel tudomásul veszi Polgár Judit döntését. A kormányfő közölte, egyeztetést folytatott Polgár Judittal, Magyarország élő legendájával. Judit elmondta, hogy a kialakult körülményekre tekintettel nem vállalja a jelöltséget. A döntést pedig tisztelettel tudomásul vette és megköszönte a nyitottságát, amellyel ezt a helyzetet kezelte. Bóka János, a Fidesz frakcióvezető helyettese úgy reagált, Polgár Judit az egyetlen jó döntést hozta. Befejeződött a karbantartás a Váci és a Veresegyházi vonalon. Újra teljes útvonalukon és korlátozások nélkül közlekednek a vonatok a Budapest-Szob 70-es és a Budapest-Vácrátót-Vác 71-es vonalon, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Hangsúlyozta, a júliusi vágányzárak hatására mindkét vonalon megbízhatóbbá válik a közlekedés és javulhat a menetrendszerűség. A vágányzár idején a 70-es vonalon Rákospalota-Újpest állomáson kicserélték az egyik váltót, átépítették a kapcsolódó vágányszakaszt, elvégezték az ágyazat és a felső vezeték karbantartási munkáit. A 71-es vonalon rendezték a pályakörnyezetét, átépítettek három útátjárót, ezzel az áthaladás ezeken az átjárókon komfortosabbá vált. A következő napokban több térségben folytatódik az országos szúnyoggyérítési program. A szakemberek a Balaton partján, a Dráva mentén, a Tiszató egyes területein, Budapesten, Sopronban és Hajdú-Bihar megyében végeznek biológiai és ahol szükséges kémiai gyérítést. A katasztrófavédelem szerint az aszály miatt ugyan kevesebb az árvízi szúnyog, a lakott területeken azonban egyre nagyobb gondot okoznak az inváziós fajok. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a lakosság sokat tehet a szúnyogok ellen, ha rendszeresen kiüríti a ház körül összegyűlt pangóvizeket, amelyek ideális tenyészőhelyet jelentenek a vérszívóknak. Most hétvégén rendezik meg a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A dobogósok idén is az alapításának 200. évfordulóját ünneplő Herendi Porcelán Manufaktúra egyedi, magyar népművészeti motívumokkal díszített díszserlegeit kapják. Erről dr. Simon Attila, a Manufaktúra vezérigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
13: Az idei Forma 1-es magyar nagydíjak a magyar népművészet motívumvilágából inspirálódó dekorációt hordoznak, és jobban kifejezi a váza színe, hogy éppen melyik díjazottról van szó, hiszen arany, platina és bronzmetál színekkel láttuk el ezeket a díszvázákat. Az arany díszítés 18 karátos, a konstruktőri tál pedig egy nagyon különleges herendi technikát hordoz, ez az úgynevezett áttöréses technika, amelyet még a porcelánmassza bőrkemény állapotában kell a herendi mestereknek elkészíteni. A győzelmi trófea 53 cm magas és mintegy 3 kg súlyt nyom, a konstruktőri dísztál pedig 52 cm-es átmérővel bír, és 4 kg. Mindig szoktam mondani, hogy nagy büszkeséggel tölt el, hogy bárki is lesz a magyar Forma 1-es futam idei győztese, a végén a legmagasabbra mégis a herendi porcelánt fogják emelni.
12: A vezérigazgató elárulta azt is, hogy az egyedi serlegek tervezése már a tavalyi futam után megkezdődött. Ma sok napsütésre van kilátás, délután lehet majd több felhő az égen, de számottevő csapadékra nem kell számítani. Szélre viszont annál inkább, helyenként erős széllökések is lehetnek. Délután 26-28 fokot mérhetünk.
14: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
15: Erősödik a forgalom az M4-es bevezető szakaszán az M0-ástól, a Gyáli úton a Könyves-Kálmán körút előtt, a Haraszti úton a Grassalkovics útnál, az Üllői úton befelé valamennyi nagyobb csomópontnál, a 10-es számú főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalom előtt, a 11-esen pedig a város határtól a Pünkösdfürdő utcáig, de egyre többen autóznak a budai alsórakparton és északi irányban a Petőfi hídnál, valamint a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Az Attila utat egyrányosították a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé gázvezeték javítás miatt. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávon lehet tovább haladni. Az 5-ös busz terelve közlekedik, így nem érinti a Szél Kálmán tér, vagyis Csaba utca és a Dózsa-György tér közti megállókat Rákospalota Kossuth utca felé. A Váci út újpesti szakaszán befelé a Károly István utcánál most 7 órától, várhatóan este 11-ig burkolatjavítás zajlik, így a külső sávot zárva tartják, és tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában, mától lezárják a belső sávot az Árpád úttal a Deák Ferenc utcáig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
15: 7 óra múlt 7 perccel. Jó reggelt kívánunk! Egy 60-as éveiben járó csenő úgy döntött, hogy végre a saját álmaira fordítja a kis pénzét. Ezen a gyermekei picit felháborodtak, a kérdésünk viszont...
16: Ha van olyan álmuk, amit korábban egy kockás papírra vetettek, és még megvalósulásra vár, osszák meg velünk, köszönjük!

0: Ez a Sláger reggel 4-8-kor, és most benne mindannyiunk okulására ismerkedjünk meg Aléna történetével. Mm-hmm. Aléna egy cseh asszony, aki a 60-as éveiben jár, és hát örökölt egy kertet, és arra gondolt, hogy ezt a szüleitől örökölt, hogy fogja, eladja, és befizet egy jó kis provanszi útra. Mert ugye ez régi vágya volt, hogy elutazom Provence-ba, és közben azzal szembesült, hogy a gyermekei már jó előre gondolatban elköltötték azt a pénzt, amit ezért a kertét kapott, mert a lánya úgy gondolt, hogy jaj, de jó, hát akkor végre felújítják a fürdőszobát otthon, milyen jó, hogy anyu eladta a kertet, mert akkor lesz miből felújítani a fürdőszobát. A fiának meg volt egy jelzálog hitele, vagy van egy jelzálog hitele, és gondolta, hogy hú, tök jó, anya eladta a kertet, akkor kicsit most csökkentjük. És hát orcukra estek a gyermekek, mert anyu mondta, hogy beintett, hogy hát nem, ő bizony ebből a pénzből most elutazik Provence-ba. Hozzá kell tenni, és szándékosan haladok visszafelé az időben, hogy Aléna nagyon sokat segített egyébként a gyermekeinek az előző évtizedekben, illetve hát segítette a férjét, ápolta időskorban a szüleit is, tehát hogy mindig mással foglalkozott, és nem nagyon törődött magával. És tényleg úgy éreztem, amikor nyakába hullott ez az örökség, és ráadásul a kezébe került a szülői házba egy régi kockás füzet, amiben az álmait vezette, vagy kis naplót vezetett régen, és ott szembesült ezzel, hogy hát tényleg ő egyszer megígérte magának, hogy majd elmegy Provence-ba. Szóval, hogy ezek után döntött úgy, hogy hát ő elmegy. Figyelj, az vesse rá az első követ, de tényleg.
1: Igen, nekem van egy nagyon kedves barátom, akinek a szüleinek több lakása is van, amit ugye kiadtak. Uh-huh. És hát néha az anyukája idősebb egy picit, ő már ugye azt sem tudja, hogy hova rakja a pénzt, tudod. De hogy így mindig azt mondja, hogy ő nem fogja tőle elvenni, nem fogja őt számon kérni, hiszen ők dolgoztak meg érte. Aha. És nekem ez a normális hozzáállás. Én kikérem magamnak, amikor gyerekek azt gondolják, hogy ők oda mehetnek a szülőköz, és azt mondhatják, hogy hát te már úgyis öreg vagy, elstrandoljuk a pénzt. De érted? Tehát, neked már úgy kell az a pénz, te már mindjárt meghalsz fél lábbal a sírban vagy, és akkor majd én elviszem, és majd a fürdőmet felújítom. Elnézést, a szülő megdolgozott azért a pénzért. Az, hogy mi mit örökölünk, mondjuk, hogyha esetleg örökölünk valamit, az szuper, majd miután ők elhunynak. De amíg ők élnek, hát hadd rendelkezzenek már a pénzük felett. Hát ezt a két kretén gyereket, szegény nő, most gondolj bele, hogy oda ment a kertbe, eleve nehéz volt tőle megválni, hiszen azért az a szívecske volt. Van, tehát gyümölcsfái voltak, nem tudom, és aztán utána szembesülsz azzal, hogy ilyen gyerekeket neveltél, akik majd a fürdőszobájukat akarják belőle felújítani, miközben mondjuk te elmeséled, hogy én szeretnék eljutni Franciaországba.
0: Bocsánat, tehát, hogy annyi, hogy ezért kicsit vegyünk vissza, és ne fessük rögtön patás ördögnek a gyerekeket.
1: Én nem szeretnék visszavenni, ez az én véleményem.
0: Jó, én arra gondolok csak, hogy nem voltunk ott, tehát nem tudjuk, ez milyen stílusban történt, tehát ez most nem arra van feltétlenül szó, hogy a gyerek, hogy add ide azt a pénzt, mert de nem tudom, fürdőszobát akar. Vannak, persze, lehet, hogy itt csak annyi volt, hogy a gyerekek így belegondoltak, hogy ja, hát tök jó lett volna, szóval hogy én csak ezért nem akarom őket megkövezni. Azzal a részével viszont maradéktanul egyetértek, hogy Aléna azt csinál a pénzével, amit akar. Hát nyilván ez valószínűleg nálunk a neveltetésből adódik, hogy nálam is tök normális, hogy például anyukám is mióta nyugdíjba ment, vagy miután nyugdíjba ment, utána kezdett el úgy igazán utazgatni.
1: És milyen jól teszi?
0: Hát tök jó, örülnek, tesó, biztos, hogy menjen, fedezze föl. Igen. Tehát, hogy nyilván, sőt, engem inspirál, én is úgy vagyok vele, hogy hát most nem, mert nincs rá időm. Aztán majd remélem, hogy én is, amikor majd ilyen 60 meg 70 fölött leszek, hát majd akkor úgyis nem tudok magam mit kezdeni, majd akkor megyek, azt felfedezem a világot.
1: És bár minden nyugdíjas ezt tehetné, mint amit anyukád, mondjuk Aléna, hogy elmegy Franciaországba 3 hónapra, tehát hogy szerintem ez lenne a normális, hogyha valaki egy életmunkájával összegyűjt egy pénzt, vagy mondjuk letesz valamit az asztalra, akkor utána hadd élvezze már, hogy ne az legyen a normális, mint itt Magyarországon, hogy szegények akkor a kis kuporgatott pénzükből megveszik, nem tudom, a Párizsit, hanem az, hogy utazhassanak, hogy élhessenek, és ez tök jó. Én minden idősebb embernek ezt kívánom.
0: Ha ez belefér, akkor legyen. Tehát, hogy, és élvez az utolsó pillanatig az életet. Tehát, hogy ez...
1: Meg a saját pénzét.
0: Jó, de ennek is van nyilván ilyen történelmi hagyománya, vagy múltja, ugye régen valóban úgy éltek az emberek, vagy úgy éltek egymás mellett a generációk, hogy azt mondják, hogy hát én már nem tudom, már 50 elmúltam, nekem már nincs szükségem semmire, csak a gyerekek. Tehát, hogy ez is egyfajta nézőpont volt. Tehát ennek vannak hagyományai, és nyilván ezzel nehéz szakítani.
1: Hogy az emberek magukra nem gondoltak, de tényleg, hanem mindig csak arra, hogy a gyerekek meg az unokák, hogyha ügyesen neveljük őket, nincs gyerekem meg unokám, de mondjuk így ezt látom anyám példájából, hogy akkor ők maguk is meg tudnak állni a lábukon.
0: Hát jó eséllyel igen, és viszont ami meg tény, amit meg kifejezetten látni a mai világban, hogy nagyon sok gyermek nő most már fel úgy, hogy csoda, hogy levegőt tud venni magától, mert anyu meg apu mindent elintéz nekik, és hogy viszont azt meg látjuk, hogy ez nem vezet nagyon jóra.
1: Hát nem.
0: Tehát, hogy, és én nagyon sok, már amikor én voltam gyerek, néhány osztálytársam esetében már én tényleg tizenéves fejjel Isten bizony azon gondolkodtam, hogy mi lesz, ha egyszer nem lesz ott mögötted anyu meg apu, aki mindent alátesz és megold helyetted. És egyébként volt ilyen, mert amikor én gimis koromban már ugye dolgoztam a rádióban, meg is kaptam az egyik osztálytársamtól, hogy Soma, mert te olyan anyagias vagy, és akkor én mondtam, hogy figyelj, az, hogy te örököltél már két lakást örököltél, nagymama meg innen, meg onnan, meg stb. És nincs gondod meg, semmire, azt nekem mindenél meg kell dolgozni. Tehát, hogy a cipő, ami lábamon van, azt mondtam 17 évesen, azért én dolgoztam, igen, én kerestem meg a pénzt, összesporoltam, megvettem. Én örülök, hogy te mindent kapsz majd, és volt olyan osztálytársam, aki NASZ ajándékban már kapott egyetem mellett lakást, céget, két
1: mondjuk
0: autót.
1: Mondjuk azt én azért bírtam volna, a NASZ ajándékban kapok egy lakást a tizen. Ha olyan lett volna a családi helyzet, hogy kapok egy lakást, azt úgy szerettem
0: lehet,
1: volna.
0: Lehet, hogy én dobtam volna vissza.
1: Mert abból már egyszerű tovább lépni tudod. Tehát, hogy nem elherdelni, abból tudsz építkezni, és az azért szuper
0: lehet. Az az igazán nehéz egyébként. Tehát, hogy amikor el vagy kényeztetve, akkor nagyon nehéz jó dolgodban azt mondani mégis, hogy jó, persze, az ölembe hullott, de majd én. Tehát olyankor kevésbé van meg, legyünk őszintén, kevésbé van meg a motiváció, mint amikor valóban neked kell előteremteni.
1: Hát nem tudom, nem egy hitelel a nyakába jön az emberek 80%-a, hanem mindenki kapna egy kecót, azért szerintem egyszerűbb lenne az
0: élet. Tudod, ami nem ül meg, az erősebbé tesz. Én egyébként tök őszintén, mai fejjel visszagondolva, én örülök, hogy nekem mindenért meg kellett dolgozni duplán meg.
1: Nem tudom, én azért örültem volna, hogyha valami ilyen.
0: Én most már örülök, hogyha kicsit így ki lehetne engedni, tehát most már azért lassan már ideje lenne, de jó van ez így.
1: Most nem rólunk van szó, hanem én roppant mód szeretnék beszélni, ha esetleg van olyan hallgatónk, aki mondjuk elmúlt 60 vagy 70 éves, és én imádom azokat a bácsikat, akik mondjuk 80 éves korukban, mert gyerekkorukban nem tudták, megvették maguknak a sportautót, és hogy annyira cukik, ahogy élvezik azt, hogy lehet egy sportautójuk, mert addigra rakták össze a pénzt. Szóval, hogyha van ilyen álmuk, amit megvalósítottak, és esetleg korábban kockás papírra vetették, akkor osszák meg velünk.
0: Hát Gloria Estefannak nem tudom, mi volt a pontos álma, de úgy érzem, hogy
1: szerintem befusson.
0: Pont ezzel vált valóra, nem? Igen, hogy lehet mondjuk egy Everlasting Love című dala. Ezzel folytatjuk most 7:22-kor a slágeren.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 7:08, Anikó írja, ne hívjatok, de nálunk sajnos ez volt a hugomat, a lánya folyton nyaggat, hogy anya, neked már úgyse kell a ház, csak a gond van vele. Cseréljünk, költöz ki, mi megyünk a gyerekkel, te meg gyere a lakásba. Hála az égnek sikerült lebeszélnem róla, meggyőztem, hogy neki ez jár.
2: Hát na igen, meg most gondolj bele, egész életében házban élt, volt kis kertje, beülteted egy lakásba, hát ott megbolondul az ember szerintem.
1: Mondjuk, tehát, hogy szerintem ez úgy működik, és erről nem is tudom, egyszer egy szakértővel beszélgettünk, hogy amikor a másik oldalról jelentkezik az igény. Tehát, hogyha anyu mondja azt, hogy
2: figyelj, már nem, nem akarom.
1: Kislányom, figyelj, cseréljünk, mi lenne, hogyha te jönnél ide, gondozz mostantól, nekem meg jobb lesz egy lakás, ahol csak úgy vagyok. De hogy ez ugyanaz, mint az idős otthonba költözés, hogy ott, igen, ott beszéltünk erről, hogy ugye Magyarországon ez is ilyen tabunak számít, mert hogy rögtön azt érzi a szülő, hogy te be akarod költözni, na, már le akarod passzolni, holott ugye ma már a mai nyilván privát ellátásban már olyan idős otthonok vannak, ahol tök jó, meg minőségi életet tudnak élni, ráadásul tényleg szakszerű felügyelet mellett. De hogy pont azért, mert ennek is ilyen történelmi hagyományai vannak Magyarországon, nem tudod ezt így fölvetni, ez tabunak számít, mert rögtön azt érzi a szülő, hogy na, már kész, már a halogatőrbe akarod tenni, pedig nem erről van szó. És ott mondta azt a szakértőnk, hogy majd amikor ő érzi először, hogy hát nem bírom már, meg nincsen valami ötlet, akkor lehet ilyen nagyon ügyesen ugye tálalni, hogy hát figyelj, van egy ilyen luxi otthon, ahol bemész, meglátogathatunk, gondoskodnak rólad, szép lehet saját konyhád, meg ilyesmi.
2: Kaptunk egy helyes SMS-t, sziasztok, nálunk nagy a család, testvérek, gyerekek, unokák, nem igen volt lehetőségünk magunkra gondolni, de most elindultunk kettesben, amíg jó az egészségünk, mozi, színház, várak, kilátók, vagy valami kiállítás, de még repülővel, busszal külföldön is voltunk. Azt mondják, hogy megérdemeljük. Nagyon helyes, jó gondolkodnak a gyerekek, meg az unokák is. Itt van velünk Attila 64 is, jó reggelt.
1: Há, hello, rég hallottunk.
3: Jó reggelt, jó rádiózást kívánok nektek. Hát az első, hogy idősek otthonában sokat jártam édesanyámhoz, és ez mindennapi példa volt, hogy lenyúlták az öreget.
2: Komolyan, a saját gyerekei?
3: Bevitték.
2: Jaj,
3: mindent
2: nem áll.
3: Megadtak neki. Itt írja le a papa, 2 hét után aláírt az öreg, utána többet nem vették fel a telefont,
2: és az öreg ott
3: dolgogott.
1: Ez gáz,

0: megdolgoztam érte.
1: Aha.
0: Egy Mustang az álmom, ami lehet, hogy teljesül, lehet, hogy nem, de ez egy olyan álom, hogy miért is ne próbáljuk ki az életet.
1: Milyen menő lesz, amikor majd száguldozhatsz fel, jó, nem száguldasz, de hogy amikor mész és a hajadba süvít a szél, ez tök jó lehet.
2: Csikorgó gumika, megállsz, letekered az ablakot, az és a bal karodon ott lesz a Breitling úr, és kinézes, azt mondsz, hogy
1: megérkeztem. Ez az élet,
2: Attila, és utána hogyan tovább, mert ebben mindig az a nehéz, hogy a szinger küszöm, hogy elkezd kitolódni.
1: Ja.
2: Nem, hogy tudni kell azt érezni, hogy de most tehát tudsz elégedettséget érezni majd, szerinted? Tehát, hogy nehogy az legyen, tudod, hogy ilyenkor az ember így belelovalja magát, hogy hát akkor most már se elég.
0: Mert szerintem azért van egy határ, meg tudom húzni a határt, tehát elégedett vagyok. Most is, és elégedett leszek akkor is, de nagy öröm lesz. Az más, hogy mit tudom, reggel 4-6-kor elindulok, hát nem a munkába, vagy elindulok reggel 4-6-kor valahová, vagy elindulunk páran, és akkor azért egy ilyen jószággal hasítunk, az egy szép...
1: Figyelj, majd küldj nekünk képeket, jó? Tehát szeretnék egy olyan képet, amikor a gyönyörű Mustangodban milyen színű lesz?
0: Hát metálkörömlak piros,
1: beülsz, és kint lóg a karod a Breitlinggel.
2: De várjál, fölveszi a karórát, kivegy, beül az autóba, és az a... Hát de basszus, már nincs munkahelyem, hová menjek?
1: Hát
0: például beviszek egy-két kedves ismerőst a munkahelyére, aki reggel 6-kor kezd műszakban.
1: De jó fej vagy! Nagyon jó fej vagy!
2: Oké, köszi Ati, szevasz!
1: Sziasztok!
2: Megjött a kedvem idősé válni.
1: Sok ilyen embert kéne. Ja. Azt nem kérdezünk meg, hogy Attila honnan spórolt össze annyi pénzt.
2: Gondolkodtam rajta, de mondom, nem akarom ezt így pedzét.
1: Ügyes.
2: Azt arra emlékszem, vele beszéltünk már, ugye, hogy ilyen
1: befektetések.
2: És igen, meg ilyen elektromos vonalon dolgozott, tehát ilyen műszaki vonalon. Ja. 0630 30 30 95 8 az elérhetőségünk. Itt már közben a hablatjátékba várnánk a kedves jelentkezőket. Közben pedig jön Zola, akinek ugyanaz a gondja, mint nekünk sokszor, hogy valahogy sehova se passzol. Ezzel most megint elgondolkodok azért így az elmúlt témánk alapján.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere.
0: Egy dal a reggeli induláshoz.
2: Egy a hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
2: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan
0: az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
2: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One, a csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
3: Ez a dal ismerős, ugye?
4: Haj, rózsa volt.
3: Na és ez?
4: Nem tudtam hol, de hol, de hol, de hol.
3: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
5: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
6: Tervezek.
5: De mit?
6: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
5: És hol szerezzük be a dolgokat?
6: Hogy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből. Mindenki találott valamit magának.
5: Már megint, Anna?
6: Laci, az élet változásokkal teli.
7: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.

0: ajándék. A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Leander Szimfonik Kórus koncert augusztus 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander legnagyobb slágerei a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral és a Voice Station Kórussal. Karmester Pejcsik Péter. Margit-szigeti-színház.hu.
2: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
3: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépség ápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
4: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Szigorítják a parlamentben a képviselői hiányzások szankcióit. Zuglóban is elindult a budapesti zöld panel program. Viatorbágyon tartják meg jövő hétfőn Szolnoki Péter búcsúztatóját. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Forstoffer Ágnes közölte, júniustól már nem fogadja el az indoklás nélküli képviselői hiányzásokat a parlamentben, ezért egyes esetekben illetménycsökkenésre is sor kerül. Jelezte, ősszel a házszabály módosítását is kezdeményezi a parlamenti fegyelem és a hatékonyabb működés érdekében. Facebook bejegyzésében arról is írt, hogy nem vette igénybe a házelnöki rezidenciát és a szolgálati autót sem, valamint támogatta a képviselői fizetések csökkentését. Bomba robbant tegnap New Yorkban. Egy férfit őrizetbe vettek, miután egy gyújtóeszközt működésbe hozott Manhattan déli részén, a Federal Plaza egyik szövetségi épületénél. Az eset után személyisérülésről nem érkezett jelentés. Az ügyet az FBI terrorellenes részlege vizsgálja. A gyanúsított személy azonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Zuglóban is elindult a budapesti zöld panel program, amely energetikai korszerűsítéssel segíti a 14. kerületi társasházak rezsicsökkentését. Az október 15-éig tartó két lépcsős pályázatra az 1946 és 95 között épült legalább 10 lakásos panel és blokkházak jelentkezhetnek, jelentette be Facebook bejegyzésében a polgármester. Rózsa András elmondta, a lakóközösségek az első fázisban ingyenes műszaki előkészítést kapnak, a kivitelezéshez pedig legalább 30%-os visszanemtérítendő támogatást biztosít az önkormányzat, amit előlegként fizetnek ki. Józsefváros ideiglenes park kialakítását javasolja a Magyar Rádió egykori, jelenleg üresen álló területén. Piko András polgármester szerint a félbemaradt Pázmány kampusz beruházás sorsának rendezéséig a területet rendbe kell hozni, meg kell szüntetni a környezetszennyezést és a helyiek számára használható zöld felületet kell kialakítani. A polgármester ezügyben levelet írt a terület tulajdonosának, a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának, és kezdeményezte a tereprendezést. Viatorbágyon tartják meg jövő hétfőn Szolnoki Péter búcsúztatóját. A Bombon együttes a Facebookon közölte, július 27-én hétfőn délután 3 órakor kísérik utolsó útjára a nemrég elhunyt énekest a viatorbágyi katolikus temetőben. A család és zenésztársa Török Tamás arra kérte a rajongókat és barátokat, hogy egy szál fehér virággal róják le kegyeletüket. A népszerű zenész július 12-én hunyt el egy ritka autoimmun májbetegség következtében, amely ellen hosszú ideje küzdött. Szolnoki Péter évtizedeken át a Bombon meghatározó alakja, és a magyar zenei élet oszlopos tagja volt, dalai több generáció számára váltak emlékezetessé.
6: Bori, köszönjük szépen, kellemes nyárias idő vár ma ránk, 21 fokos a reggelünk, délutára pedig 26-27 fokot ígérhetek. Kicsit szelesebb lesz, mint tegnap, de szerintem ez abszolút nem rontja el senki kedvét, hiszen marad a kora nyári, vagy késő nyári? Nem, ez inkább kora nyári idő.
7: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
8: Az M7-esen Letenye felé ért térségében a 16-os és 18-as kilométerek között helyre igazítják a betonelemeket. Itt lelassult a haladás a munkaterület mögött. Az M5-ösön Budapest felé Ócsa térségében a növényzetet gondozzák, zárva a belső sáv. Ez kicsit megfogja a forgalmat. Budapesten a Dózsa-György úton a Kassák-Lajos utca közelében balesetben sérült járműveket kell kerülgetni. A Budafoki úton a Galvani utcánál pedig nem működnek a jelzőlámpák. Legyenek óvatosak. Mi újság a vasúton? Kis Horváth Levente a MÁV Informtól már is mondja, jó reggelt.
9: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. A vonattal útrakelőknek jó hírem van. Zavartalanul jelentősebb késés nélkül indult a reggeli vonatforgalom a Sláger FM vétel körzetében. A H6-os hév augusztus 10-ig csak a Közvágó híd és Szigetszent Miklós gyártelep között jár karbantartás miatt. A kimaradó szakaszon volánjáratokkal utazhatnak, melyek a munkálatok idején sűrűben, illetve meghosszabbított útvonalon közlekednek. A Mátra interrégiók helyett Vámosgyörgy és Gyöngyös között pótlóbuszok szállítják az utasokat pályakarbantartás miatt. A főváros a Mátra térségébe utazóknak a vágányzár időszakában a volánjáratait ajánljuk, melyek Gyöngyös autóbuszállomáson csatlakoznak a Mátra-Füredre, illetve Mátra-Házára induló buszokhoz. A ceglédi vonalon új ütemhez érkezett a nyári karbantartás, augusztus végéig jelentősen módosult a menetrend. Új változás, hogy a Lajos-Mizsei S21-es és a Monolisz S50-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig járnak és onnan is indulnak. Részletek a mavcsoport.hu/100 weboldalon olvasható. Jó utazást kívánok!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Aranykor.
1: Uram, uram, rám ne haragudjál, uram, mert én becsületes vagyok. Engem nem vettek fel a jogi egyetemre. Én ügyész már nem lehetek. Csak maximum tisztességes benzinkutrabló. TV kékfényben láttad őket? Két korosztály volt. Az egyik a megtévedt. Szóval neki a rendőr, miért rabolta ki?
2: Elvesztettem az Ergo lemezemet. Meg anyámnak az ergós üvegét. Otthon mindenem megvan. Van hifi tornyom, meg videóm. Izgalomra vágytam. Na, Pubi! Ha legközelebb izgalomra vágysz, akkor ott van mindjárt a jobb. Tudod? Nem mondom, babra munka, de hát...

0: énekel. Valamit valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Péterrel játszunk Budapestről. Szevasz!
2: Hello!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Megkérdeztetem, hány éves vagy?
3: 42.
1: 42. Szüleid hogy vannak? Remélem jól még?
3: Hát jól vannak, ott ahol vannak. Már nincsenek velem sajnos.
2: Azt nagyon sajnáljuk. Péter, van olyan álmod, ami most így a 40-es éveidben is elég élénken ott van a képzeletedben, és mondjuk 60 felett szeretnéd megvalósítani?
3: Figyeljetek, maradjon így az életem, ahogy van.
2: Jó, minden? Úgy, ahogy van? Aha, ez viszont szuper. Mivel foglalkozol, Péter?
3: Én kertész vagyok.
2: Hát ez csodálatos munka.
3: Én kertész
2: vagyok
3: egy múzeumban, Pest megyében.
2: Aha.
3: Egy nagy és közismert múzeumban.
2: Hát akkor nagyon-nagyon-nagyon.
1: Nyesed a bokrokat, én erre vágytam. Franciaországban néhány éve, amikor ott voltam, akkor így néztem nagyon az egyik ilyen Loire-menti kastélyt, és azon gondolkodtam, hogy megkérdezem, hogy nincs felvétel, hogy én ráülök a traktorra, vágom a füvet egész nap, meg nyesem a sövényt. Nem becsmérelve a munkát, mert hogy ahhoz persze érteni kell egyébként. Persze. Tehát azért a kertész az ehhez képest nyilván egy magasabb szint. Én csak ilyen
2: hobbi kertész
1: melós lennék. Lehet, hogy még megkereslek, jó? Jövök füvet nyírni.
3: Voltál nálunk a múltkor a skanzenban.
2: Tényleg? Igen. Ez hol?
3: Igen.
1: Ezt akkor Szentendre.
3: Az OTP nap.
2: Ja, és találkoztatok is?
3: Igen, igen. Ha nem, de igen.
2: Na, hát, te láttad őt műsort vezetni.
1: Hát ott lehet füvet nyírni,
2: ott
1: az
2: lehet.
1: Biztos.
2: Igen.
1: Okay.
3: Igen, mondjuk a fűnyírás az elég agydurrantó tud lenni ekkora területen, hát tehát az nem feltétlen csak ezzel foglalkozik egy kertész, bár a legtöbben azt képzelik el, hogy abból áll a kertészeti munka, hogy
2: füvet nyírsz, de nem.
3: De hát nyilván minden munkának, meg szakmának megvan az árnyékos és a napos oldala.
1: Ja.
3: Úgyhogy
2: az a lényeg, hogy szereted, amit csinálsz, ez a legfontosabb.
3: Hát figyeljetek, jó helyen élünk, jó időben.
2: Na, tehát,
3: hogy
2: igen.
3: Szerintem úgy kéne élni, hogy a pohár az félig tele van.
2: Ez így van. Alapvetően. Egyetértünk, igen.
1: Te egy boldog ember vagy, Péter, ezt hallom a hangodból, és azt kívánom, hogy légy még boldogabb, ehhez pedig fejtsd meg, légy szíves, a Cilla feladványát. Tulajdonképpen van átfedés. Ha most a kertész melónak a fűnyírás részét nézzük, akkor ahhoz képest.
3: Azt a kutya fáját.
1: Na!
2: Ennyire nehéz.
3: Hát tegnap sem tudta senki, nem?
2: Hát mondjuk ebben igazad
1: hát
2: van.
1: Hát azt hittük, hogy azért jelentkeztél, mert te tudod.
3: Nem is hallottam tegnap, csak...
2: Ó! Hát...
3: De ebben az a jó, hogy így mások is lesz lehetősége, nem?
2: De mi szeretnénk, hogyha te nyernél? Még egy kicsit gondolkozzunk. Semmilyen dallam nem jött vissza így a fejedbe.
1: Megpróbálod visszadudolni, Péter?
3: Hát azért mindenre nem vállalkozhat az ember.
2: Na, próbáld meg.
3: Azt, hogy ez...
2: Semmi.
3: Nem is olyan egyszerű így telefonon keresztül. Hát az ember elképzeli, hogy milyen, és akkor dehogy nem is olyan.
2: Figyelj, hogyha semmi ötlet nincs, akkor csináljuk azt, hogy majd máskor próbálkozol.
1: Jó.
3: Oké, de így is egy élmény volt. Hát ilyen ötletnek, hát...
2: Ötlet, na.
3: Valamilyen musicalből volt ez, nem?
2: Hát ezt mondta az Oli, igen.
1: Igen.
2: Segítségként. De nem a musical a fő, tehát ez ne vigyen el téged, ez egy nagyon híres dal. És azt tegnap elmondtuk egyébként, hogy magyar előadóról van szó. Ennyit segítünk.
1: Viszont letelt közben az időnk, Péter, úgyhogy tényleg elengedjük, ne haragudj.
3: Örülök, hogy beszéltünk.
1: Hát köszönjük szépen, és...
3: Ez egy szép nap lesz.
1: Maradj ilyen, hogy félig tele a pohár. Ez tetszik.
3: Mindig félig tele van.
1: Vigyázz magadra, szavasz!
2: Szia!
3: Ciao, sziasztok!
2: Málunk maradt a páros belépő július 30-ra a Kis Csillag zenekar lemezbemutató koncertjére a Budapest Parkba, a két fő részére szóló belépő augusztus 6-ára, a Leander Symphony Chorus koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából is egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartal a rádió hallgatással és visszahallgatás funkcióval. Szomorúak vagyunk.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
6: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dénye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
7: Szil 15 év után visszatér hozzánk. Szil koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
8: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál!
9: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hollókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most is, élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
10: Van, ami rövid ideig tart, és van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
11: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
12: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Polgár Judit nem lesz köztársasági elnök. Csecsemőt helyeztek a Heimpál gyermekkórház inkubátorába. A hétvégén 27 embert kellett kimenteni a Balatonból. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Polgár Judit nem vállalja a felkérést a köztársasági elnöki pozícióra. Közösségi oldalán azt írta, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését, rendkívül hálás érte, ugyanakkor nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Hozzátette, egy új független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogatni fog majd a célok elérésében. Magyar Péter miniszterelnök a poszthoz azt írta, kedves Judit, köszönjük azt a rengeteg mindent, amit Magyarország értett. Talán sok millió magyar ember nevében mondhatom, hogyha másként is, de a jövőben is számítunk önre. Csecsemőt helyeztek a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet babamentő inkubátorába. A hétfőn megtalált gyermek egy egészséges kislány, aki az első vizsgálatok szerint jó állapotban van. Az intézmény közölte, a baba nem újszülött, 56 cm hosszú és 4400 g súlyú. Az intézet munkatársai azonnal ellátták, majd megkezdték a szükséges orvosi vizsgálatokat. A Heimpál Gyermekkórházban 2009 óta működik babamentő inkubátor, és a most elhelyezett kislány már a 19. gyermek, aki ezen a biztonságos módon került az ellátórendszerbe. Néhány napon belül új díjszabással indul újra a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer Budapesten. A Budapesti Közlekedési Központ a próbeüzem tapasztalatai és a felhasználói visszajelzések alapján módosította az eredeti árazást. A klasszikus kerékpárok havi bérlete Budapest Go bérlettel 2000, anélkül 2500 forint lesz, amely utazásonként 30 perc díjmentes használatot biztosít. Az elektromos rásegítésű e-bubik bevezető havi bérlete 4500 forint, és minden út első 15 perce szintén ingyenes lesz. A BKK szerint a változtatások célja, hogy minél többen válasszák a kerékpárt a mindennapi közlekedéshez. A rendszer indulása előtt még néhány napos technikai leállásra lesz szükség, hogy véglegesítsék a fizetési és számlázási funkciókat. A hétvégén 27 embert kellett kimenteni a Balatonból a vízirendőröknek. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság péntek és vasárnap között 18 riasztást kapott. Többnyire a viharos szél miatt elsodródott száposoknak, szörfösöknek, valamint bajba jutott vitorlások utasainak segítettek. Egy esetben újraélesztésben is közreműködtek, egy 50 éves férfit pedig a parttól 4 kilométerre mentettek ki, miután a viharjelzés ellenére matraccal bement a vízbe. A rendőrség ismét arra figyelmeztetett, a gyorsan változó időjárás miatt különösen fontos betartani a Balatonon érvényes viharjelzési szabályokat. Újabb budapesti lomtalanítás dátuma derült ki. A 18. kerületben Pest-Szentlőrinc és Pest-Szentimre területén október 6-a és 20-a között 11 körzetre bontva zajlik a lomtalanítás, melyről a MOHU már közzétette a részletes adatokat. A lakosoknak a nagy darabos hulladékot kizárólag a saját körzetükre vonatkozó napon 18 óra után szabad kihelyezniük, mivel a szabálytalan lomkikészítés környezetszennyezésnek minősül. Kissé szeles, de kellemesen meleg idő várható ma sok napsütéssel, majd délután növekedhet meg a felhőzet, de esni akkor sem fog. Délelőtt 21, délután pedig 27-30 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán is napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Egész héten marad a mérsékelten meleg nyári idő.
3: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
14: Először is nézzük a gyors forgalmi utakat. Az M1-es autópályán Budapest felé Herceghalom és Biatorbágy, vagyis a 30-as és 20-as kilométerek között az erős forgalom és az átépítés hatására lelassult a haladás, szakaszosan torlódás is kialakult, főleg a külső sávban. Az M5-ösön ugyancsak a főváros felé Ócsa térségében a 29-es és 26-os kilométerek között a növényzetet gondozzák mozgó munkavégzés mellett, illetve mozgó tereléssel, a belső sávot tartják zárva szakaszosan. A munkaterület mögött lassulás tapasztalható. Az M7-es autópályán Érd térségében a Letenye felé vezető oldalon zajlik munkavégzés szintén mozgó tereléssel. A betonelemeket igazítják a helyükre a belső sávban. Itt is lelassult a haladás, illetve szakaszos torlódás is kialakult, így már az M0-ás csomópontjától az M7-es Balaton felé vezető felhajtóágán, illetve magán az M0-áson a csomópont előtt is csak araszolnak a járművek. Budapesten a Dózsa-György úton a Kassák-Lajos utca közelében balesetben sérült járműveket kell kerülgetni, aztán szintén baleset miatt a Kőbányai úton kifelé a Szállás utcánál csak a belső sáv járható, a Budafoki úton pedig a Galvani utcánál nem működnek a jelzőlámpák, vezessenek fokozott figyelemmel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
14: Visszatérnénk a negatív kommentekhez. Mi volt a legfurább negatív komment, amit valaha olvastak, nem feltétlenül emberrel kapcsolatban?
15: Meg nem feltétlenül magukkal kapcsolatban. Itt lehet épület, bármi.
14: Igen. Mint amikor egy vízesést, hát szólt le valaki. 0 30 30 30 95 8.

0: Sláger reggel.
1: 4:09-kor. Petrával a hétvégén is szoktuk egymást szórakoztatni, és azért ilyen viccesnek szánt bejegyzéseket küldözgetünk olykor-olykor egymásnak, vagy olyat, amire valamiért felkaptuk a fejünket, mint amit küldtem neked néhány nappal ezelőtt. Elmesélnéd kérlek, hogy mi volt az?
2: Mert igen.
1: Én nem tudtam hirtelen mihez kezdeni azzal a bejegyzéssel.
2: Ezzel szerintem ember nem tud mit kezdeni. Tehát egy csajszit láttunk a videóban, aki azt mondta, hogy ha azt gondolnád, hogy rossz napod van, akkor gondolj arra, hogy még egy izlandi vízesés is kap negatív kommentet.
1: Igen.
2: És én nem akartam elhinni, micsoda de szó szerint ezt írta valaki oda, hogy nem sokat láttam a víz miatt, egy vízesésnél, és közben a csajszi pedig levideózt, hogy mennyire szép az a vízesés.
1: Igen, tehát, meg volt olyan hozzászólás, tehát ki volt screenshotolva, ugye egy ilyen képernyő fotó volt, hogy az ötből azt hiszem 2 csillagot kapott az izlandi vízesés, és akkor odaírta valaki, hogy hát elég szép, de azért Izlandon vannak ennél lenyűgözőbbek.
2: Jaj,
1: és tényleg erre vonatkozott ez a, ugye az előbb, amit Pétertől tanultunk, hogy félig a pohár tele van, vagy félig üres, hogy tényleg, hogyha az embernek rossz napja van, akkor ez is, vagy valaki leszólja, akkor jusson eszébe, hogy vannak emberek, akik egy vízesést is leszólnak, hogy ez olyan semmilyen.
2: Én először akkor tapasztaltam azt, hogy épület is kaphat negatív kommentet, amikor Barcelonában jártunk, és ugye a Sagrada Família, hát az nagyon sok éven keresztül, évtizedeken keresztül felállványozták, igen, és ugye most végre már elkészült 2026-ban, de hát 1882-ben kezdték el építeni. És képzeld el, hogy amikor visszamentünk a szállodába, ugye én nézegettem előtte is képeket, kommenteket, már hogy nem a kommentek miatt, hanem szedtem ezeket a leírásokat elolvasni, mielőtt látok valamit, és láttam, hogy ott kommentben valaki odaírta, hogy ez fel van állványozva, így nem lehetett olyan profi képet készíteni róla. És akkor így azon gondolkodtam, hogy te ember, te, hogyha elmész Barcelonába, te nem tudod, hogy ez évek óta így van. Tehát, hogy egyszer csak elkészül, és most két egyébként, aki most megy 2026-ban, nagyon boldog lehet, mert most végre láthatja teljes pompájában készen.
1: Nekem bizony eszembe jutott az oly sokszor emlegetett, de mostanában nem emlegetett Airplane című paródiafilm, ugye a repülőgépes katasztrófa filmek paródiája, ami a 80-as években készült, és már akkor volt benne, ha emlékszel, egy ilyen frázis.
3: Végül is ők akartak repülni. Tudták, kérem, hogy mire vállalkoznak. Úgy kell nekik, zuhanjanak le.
1: Szóval, hogy nincs új alap alatt.
2: Na, ez megvan, igen.
1: És erről jut eszembe, képzeld el, hogy egyébként néhány évvel ezelőtt, most már nem is tudom pontosan felidézni, mert akkor annyira felbosszantott, hogy inkább kitöröltem az elmémből, de hogy volt ilyen, hogy ténylegesen történt valami repülőgép baleset, mondom, ez 4-5 éve lehetett,
2: és
1: ott is a komment szekcióban voltak ilyenek, hogy hát megérdemlik, miért nem maradtak nyugton a otthon, vagy.
2: Micsoda.
1: Figyelj, hogy mennyire beteg emberek vannak, mert erre nem tudok más mondani.
2: Én azt sem értem, amikor mondjuk egy sportoló elveszít egy valamilyen viadalt, és aztán utána olyan mocskolódó kommenteket kap, hogy borzalom. Például Zsolt egy ilyet írt nekünk a Facebook oldalunkon. Dani Noppert, aki egyébként egy dartsjátékos, Bielecki elleni veresége után kapta ezt kommentben, remélem meghalsz rákban az egész családoddal.
1: Bocsánat, ez most tényleg a köpni nyelni.
2: Sokkot kaptam. És egyébként Zsoltnak abban igaza van, hogy valóban mondom, focisták bejegyzései alatt is, tehát szerencsétlen Szoboszlai is néha olyan kommenteket kap, hogyha mondjuk nem úgy alakul a magyar válogatott, amikor mondjuk nem jutott ki, tud a VB-re, hogy így figyelj, ez egy döbbenet. Na ez.
1: Avicii kapja még a negatív kommenteket?
2: Nem, édesem.
1: Tehát őt most legalább nyugton hagyjuk, ha már...
2: Hát...
1: Nem hagyjuk nyugtom, mert mi most hallgatjuk, ragaszkodunk hozzá.
2: Milyen jó is, hogy ő volt nekünk.
1: You know, wake me up.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 8:30 lesz már 4 perc múlva. Lea írja, egyszer egy állatmentős videó alatt olvastam valami olyasmit. Gratulálok, sok értelme volt megmenteni a daganatos kutyát, miközben emberek hiába várnak az onkológián
2: Jézus
1: vizsgálatra.
2: Ki tud ilyen csúnya dolgot írni?
1: Károly, hát figyelj, van tovább. Károly egy gyászjelentés alatt látta. Nem volt jó ember, legalább nem zaklat már másokat.
2: Jézus Mária.
1: Mondjuk, tudod, jó, oké, értem, van az a mondás, hogy halottról vagy, jót vagy, semmit, de azért az mondjuk elgondolkodtató, hogy amikor, mit tudom én, például egy háborús, bűnös halál híre az, hogy mit vált ki belőled, arról sem illik beszélni? Tehát olyankor is inkább azt mondod, hogy...
2: Magadban beszélgesd meg, aha, nem? Tehát, hogy nem írod ki magadból, hát nem írsz ilyet.
1: Hát igen, de hogy olyankor van, az embereknél van egy ilyen társadalmi megkönnyebbülés is, nem? Tehát amikor valaki... Nem tudom, ez nehéz.
2: Hát jó, de általában azért nagyon sok háborús bűnös nem szaladgál naponta, és azért ja, ennél durvább kommentek vannak vízeséseknek, meg embereknek azért, mert elveszítenek hát, egy meccset, és...
1: Vízesés apropó. Ildikó szeret a naplementéről megosztani saját fotókat, és azt írta, hogy egy ismerőse egyszer oda kommentelte, nem unod még?
2: De bájos, hát miért nézi? Én ezt nem értem ilyenkor, hogy miért nézi. Figyelj, én ugye ígértem reggel, hogy mondok olyan kommentet, amit kaptam most legutóbb az egyik képem alá. Nagyon bájos ember volt, nem is tudom, hogy melyikkel kezdjem. Talán Ivóval, aki azt írta nekem, hogy oké, Pubi,

0: nekem is vinnem kéne a bálát, vagy mit kéne csinálnom, én ezt nem értem.
1: Hát, vagy akkor miért nem posztol arról, hogy viszi a bálát. Igen. És lehet, hogy ő is kapna nagyon sok szívecskét, meg lájkot. Tök szexi lehet. Egy igen. Elkezdem ilyen kockás blúzban, csomóra kötve. Tudod,
0: ilyet a csajt képzelsz, ő egy férfi.
1: Ja, egy férfi.
0: Ő egy férfi, igen. Egy másik férfi, a hölgyek egyébként jó fejek velem. László, aki azt írta, hogy fú, nagyon brutál alakja van még mindig, de sajnos az arca az nem jön be. Kicsit olyan túrajzolt a feje, de azért szívesen beszélgetnék vele.
1: Én mondtam, hogy kevesebbet kéne sminkelned, látod?
0: Azon a képen nem volt rajtam smink, mert éppen a medence partján ültem, nulla sminkel. Hát mondtam, hogy jó, hát mutasd akkor megérkeztünk.
1: Nem láttalak még nulla sminket. Hát,
0: de hogy nem? Rengetegszer,
1: amikor valami nem tudom mi volt, 2-3 éve volt, valami kezelésem voltál, igen. Nem volt smink, és mondtam, hogy tartsuk meg, mert lehetett, tök jó, persze. Hogy jól állt. Igen. Péter csak jót rögött, amikor azt olvasta egy Párizsról szóló kommentnél, sok az ember és nagy a zaj. Azt írja Péter, hogy válaszolt a kommentre, utaz Skóciába és bóklássz a mezőn a
0: telnekkel. Nagyon jó ötlet. Na látod? Tehát, igen, így kell, minden, így kell.
1: De ez egy szép kezelése ennek, de én leginkább mondjuk azt támogatnám, hogy nem kell ezekkel foglalkozni. Tehát válaszolni rá.
0: Csak nehéz. György is itt van velünk, jó reggelt.
1: Szia.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Hozzátok a családba bekerült egy fura ember, aki...
2: aki, hát én nem tudom, szóval nem tudom, hogy irigység, vagy ostobaság, vagy minek nevezzem, de olyan életfelfogása volt, képzeljétek el, hogy őt irítálja, zavarja az, hogyha valakinek jobb kocsia van, nagyobb lakása, szebb felesége, mint az övé. És akkor mondtam neki, hogy akkor te soha az életben nem leszel boldog.
0: Így van.
2: Mert mindig van, mindig akinek nagyobb lakása van, több pénze, szebb felesége.
0: Így van, pontosan.
2: Szóval egyszerűen döbbenet. Szóval az, amikor valaki ilyen negatív beállítottságú, mondtam, azt nézd, hogy te az életbe honnan indultál.
0: És magadhoz képest mit tudtál.
2: Esetleg kis segítséggel, és pontosan. Akkor arra lehet büszke.
0: Igen. Kész, hát, pont, az, ennyi. Bocsáss meg, annyit mondja, hogy ugye kikerült már a családotokból ez az ember.
2: Jó, hát akkor ennyi.
1: Okay. Igen, tudjátok, ez valószínűleg azért van, nem vagyok pszichológus, csak amiket már így hallottunk ebben a témában, hogyha az embernek van valamilyen elakadása az életben, tehát hogy nem vitte, nem sikerül neki ilyen-olyan okból, akkor az a legegyszerűbb, hogyha gyorsan a másikat hibáztatom, és nem vizsgálom meg, hogy de én hol akadtam el. És persze ebből még nem feltétlenül következik, az lehet, hogy a környezet is hibás. Tehát ismerek azért olyat, aki tényleg teper dolgozik, és valamiért szerencsétlen csillagzat alatt született, nem jön össze neki. De mégsem azzal van elfoglalva, hogy a másikat...
2: Van egy életfelfogásom, amit egy görög bölcs idézetét kaptam. 11 éves koromban, képzeljétek el, az egyik testnevelő tanáromtól ilyen emlékkönyvbe, és azt írta be, hogy... aki boldogtalan, a saját hibájából az.
0: Ez így van.
2: És zárójelben benne volt, hogy talán egyszer megérted. Na most én ezen kicsit rágottam már ifjúkoromba, de én e szerint élek. Ha valami nem olyan, akkor vagy változtatni kell rajta, vagy elfogadni, mert nem tudsz mit csinálni.
0: Persze. Igen. Nagyon köszönjük, György, örülünk, hogy beszélhettünk.
1: Szia, szép napot,
0: szia!
2: Puszi nektek, hello.
1: Meg most eszembe jutott, hogy én tényleg hiszek a gondolat teremtő erejében, ami legalább annyira tud pozitív is lenni, vagy legalább annyira tud negatív lenni, mint amennyire pozitív. Tehát, hogyha te abban éled a mindennapjadat, hogy én olyan szerencsétlen vagy, nekem semmi nem jön össze, akkor ezzel valóban erre programozod saját magad. Várjuk még a további negatív kommenteket 0-30-30.
0: Sugar Daddy-k is kapnak biztos bővem.
1: Ez oda jutott eszembe, hogy így emlegettük, hogy téged a Balcsira biztos van Sugar Daddy vitt. Hát akkor itt egy igazi Sugar Daddy, Tóta Bigéltől, tessék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.

0: Az ízés nasízz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
1: Van, ami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
2: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jada modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 000 forinttól. Keresd a Jada Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereiben.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
2: 188.
1: Hogy micsoda?
2: 188.
1: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
2: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
1: Kik ők?
2: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
1: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
3: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Az iskolakezdési támogatás bevezetéséről is dönt ma a parlament. Töretlen a panellakások népszerűsége a fővárosban. Az ELTE lágymányosi kampuszon rendezik meg a budapesti Pontot partit. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Újabb rendkívüli ülés lesz ma a parlamentben, és ismét Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A képviselők várhatóan döntést hoznak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetéséről, amely többek között a gyermeküket egyedül nevelő szülőknek, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő családoknak és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek járna. Napirenden szerepel az új közszolgálati média szervezet létrehozása, az országos közlekedés szervező felállítása, valamint több az uniós források lehívását segítő törvénymódosítás is. A képviselők emellett a veszélyhelyzeti szabályok kivezetéséről és több költségvetési módosításról is tárgyalnak. Befejeződött a karbantartás a Váci és a Veresegyházi vonalon. Újra teljes útvonalukon és korlátozások nélkül közlekednek a vonatok a Budapest-Szob 70-es és a Budapest-Vácrátót-Vác 71-es vonalon, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Hangsúlyozta, a júliusi vágányzárak hatására mindkét vonalon megbízhatóbbá válik a közlekedés és javulhat a menetrendszerűség. A vágányzár idején a 70-es vonalon Rákospalota-Újpest állomáson kicserélték az egyik váltót, átépítették a kapcsolót, vágányszakaszt, elvégezték az ágyazat és a felső vezeték karbantartási munkáit. A 71-es vonalon rendezték a pályakörnyezetét, átépítettek három útátjárót, ezzel az áthaladás ezeken az átjárókon komfortosabbá vált. A panellakások továbbra is népszerűek a lakásvásárlók körében, és az áruk is folyamatosan emelkedik, főleg a fővárosban. Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint ma már nem meglepő a 70-75 millió forintos panelár, miközben egy átlagos budapesti lakás megvásárlása már közel 100 millió forintos kiadást jelent. A szakértők szerint a panelek vonzerejét az egységes minőség, a praktikus alaprajz, valamint az adja, hogy egy hasonló állapotú téglalakásnál akár 20-25%-kal még mindig olcsóbbak. Emellett a lakótelepek jó infrastruktúrája, az üzletek, rendelők és a kedvező közösségi kapcsolatok tovább növelik értéküket a lakáskeresők szemében. Teljessé vált a budapesti Pontot parti fellépőinek listája. A ponthatárváró esemény csütörtökön 16 órakor kezdődik és ingyenes deregisztrációhoz kötött. A korábbi évek Budapest parkos helyszíne helyett idén az ELTE lágymányosi kampusz déli tömb előtti tér ad otthont a hivatalos bulinak. A szervezők koncertekkel, beszélgetésekkel és különböző programokkal készülnek a pont hirdetésig. A részletes menetrend a Facebook eseményben érhető el.
5: Bori, nagyon szépen köszönjük, igen kellemes nyárias időre számíthatunk ma. Némi fátyol felhő azért tarkíthatja az égboltot, de szerintem ezt akkor is látják, hogyha kinéznek az ablakon. Egyébként 22 fokos a reggel, délutára 28 fokot ígérhetek. Nagyobb mennyiségű csapadékra nem kell számítanunk, kis nyári zápor olyan egy óra körül itt a fővárosban azért előfordulhat. Holnap is marad a 28 fok, illetve hétvégére is igen kellemes 28-30 fok közötti értékeket látok.
6: A 37-es és 37-es A villamos nem közlekedik a Sörgyár és az Őrház között hatósági intézkedés miatt. A 28-as és 28-as A villamos, illetve a 95-ös és 195-ös busz igénybevételét ajánlja a BKK. A Budafoki úton a Galvani utcánál nem működnek a jelzőlámpák, legyenek óvatosak. A Váci út újpesti szakaszán befelé a Károly István utcánál ma este 11-ig burkolatjavítás miatt zárva a külső sáv, már a Fóti úttól csak lépésben lehet haladni befelé. Az Attila utat a Vérmező út előtt a Széll Kálmán tér felé egyirányosították gázvezeték javítás miatt. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban pedig csak egy sáv használható. Az ötös busz terelve közlekedik, így nem érinti a Széll Kálmán tér és a Dózsa-György tér közti megállókat Rákospalota Kossuth utca felé. Az M1-esen Budapest irányában Herceghalom és Biatorbágy között szakaszos torlódás alakult ki. Az M3-ason Gödöllő térségében Vásárosnamény felé a 32-es kilométernél egy korábbi balesetben elmozdult betonelemek visszahelyezése, helyreigazítása zajlik. A leállósába terelték a forgalmat, 2-3 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön pedig Budapest felé Ócsa térségében gondozzák a növényzetet mozgó tereléssel. A 29-es és 26-os kilométerek között a leálló és a belső sáv van zárva.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 3:49 múlt 3 perccel kérdeztük, mi volt a legfelháborítóbb negatív komment, amit valaha olvastál. Sziasztok, egy közös ismerős halála kapcsán, aki Covid miatt halt meg, valaki oda kommentelt, hogy hát Covid tagadó volt.
2: Jézus Mária!
1: Yes. Oké, aztán Roni lánya részleges agybénulástól szenved, de aktívan éli a mindennapjait, és például a TikTokon is lelkesen oszt meg mindenféle tartalmakat, videókat. Írja Roni, na ott szokott előfordulni olyan hozzászólás, hogy például egy ilyen agyrajzmaticát csatol valaki, és odaírja, hogy itt az agyad, te autista, meg egyéb ilyen kedvesség. Ez mennyi, milyen lelki szegénységről tanúskodik, amikor valaki ezt csinálja? Nem?
2: Fú, de beteg emberek vannak. Aztán valaki azt írja, sziasztok, szeretek kirándulni, meg is osztom ezeket, és egyébként én is kapok hideget, meleget. Most arról, hogy elmész kirándulni és hegyeket fotózol, arra mit lehet írni? Nem olyan szép, tudom. Ez a Mátra, mint az Alpok, vagy mit?
1: Azt gondolom, tehát, hogy az, hogy most ezeket így összeszedtük tömegével, tudom, hogy az nem igaz, hogy sok a hülye, de hogy akanyarodnék vissza, honnan indultunk, hogy nyugtassa meg mindenkit a tudat, amikor bármiféle mondjuk magával, vagy az ő saját életével kapcsolatos negatív kommentet kap, vagy kritikát, hogy tehát egy vízesést is van, aki le tud szólni. Egy izlandi vízesésre 5-ből ad 1 meg 2 csillagot, mert túl sok volt a víz.
2: Igen.
1: Nem elég szép, láttam már szebbet. Tehát vannak ilyen emberek. Egyébként nekem például az az út vezetett a megnyugváshoz, hogy ma már ne, ilyeneken én nem tudom fölbosszantani, magam csak rölgök. Régen, amikor kaptam, mit tudom én, valamilyen negatív, bármilyen visszajelzést a munkámmal vagy magammal kapcsolatban, akkor mindig úgy tettem helyre, hogy ja, szerintem ő az az ember, aki tegnap, mit tudom én, a jobbkész szabályt nem adta meg nekem, ráadásul, és még ő volt felháborodva. Igen. Tehát, hogy egy agyhalott idióta, nem kell vele foglalkozni, tehát kezeld a helyén. Szóval, hogy egyszerűen vannak olyan embertársaink, akiknek nem érdekel semmilyen szinten a véleménye.
2: Figyelj, a felnőtteket én már nem féltem, de a gyerekeket igen. Tehát, hogy, és ami ott megy a social felületeken, az egészen elképesztő. Úgyhogy én nagyon szeretném, hogy minden szülő, hogyha látja, hogy egy kicsit bezárkózik a gyereke, akkor próbálja ne faggatni, csak hogyha érzi azt, hogy valami nem gömbölyű, akkor beszélgessen vele róla, mert tényleg, amiket ők egymásnak kirogatnak, na az nagyon kemény.
1: Mindenki kap hideget, meleget, Luis Capaldi is, ugye főleg amikor kiderült a, vagy hát amíg nem derült ki pontosan a betegsége, addig őt is leszólták, utána talán egy kicsit visszavettek, de most is, amikor tudjuk, ugye, hogy bizonyos nehézségek, direkt nem mondom ki, mert lehet, hogy ez lesz a kérdés.
2: Persze.
1: Jaj, most segítettem. A Manóba mi lesz? Így. Remélem, hogy valaki megfejti majd.
2: Reméljük, mert hogyha valaki szeretne ott lenni augusztus 13-án, ugye 19-15-től lép majd fel a nagy színpadon, és valószínűleg a visszatérő új dalát, az Almost címűt is elhozna majd. Szóval, hogyha valaki ezt is szeretné hallani, meg a korábbi kedvenceket tőle, akkor most tessék telefonálni?
1: Akkor most tessék telefonálni, mert ha már elszóltuk magunkat, hát akkor Luis Capaldival forgatjuk, Forget Me című dalával folytatjuk a Sláger reggelt.
3: Hello, it's Luis Capaldi here.
0: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Ez a Sláger reggel, jó reggelt kívánunk, és két telefonálon vagyunk túl, és pont a harmadikat vettük volna föl, pont így jött ki a zene végére, de letette.
1: De miért teszed le? Ha-ho, kedves harmadikunk! Meg mindjárt szívinfarktus kapok, esküszöm. 0-30-30-30-95-8, Luis Capaldi belépők, itt vannak, kérem, csak két helyes válasz kell nekünk.
0: Egyébként azt nézem, hogy aznap, amikor ő lép fel a szigetem, például akkor lesz a Florence and the Machine.
1: Ez egy jó nap.
0: Meg a Bongor is színpadra, meg hát ez a sokan mások. Tehát, hogy egyébként senkit ne tartson vissza. Tehát azt, hogy mi most örülünk Luis Capaldinak, és tényleg örülünk.
1: Nagyon.
0: Az ő,
1: hát figyelj, mióta én láttam élőben, szerintem őt mindenkinek látnia kéne, de tényleg.
0: De hogy ettől még a többi programra ugyanúgy érvényes a jegy. Halló, Sláger reggel. Jó reggelt közben.
2: Jó reggelt.
0: Jó szia. Reggelt. Te most sírsz, vagy hirtelen megilletődtél?
2: Nem, csak meglepődtem.
1: Hogy hívnak?
2: Most hallott Laura.
1: Szia, Laura. Örülünk, hogy itt vagy.
0: Laura, azt mondta Pet, hogy örülünk, hogy itt vagy.
2: Ja, köszönöm, bocsánat.
1: Semmi
2: meglepődtem, mert pont most hallottam, hogy a harmadik telefonáló letettek.
1: Képzeld el.
0: Mielőtt kiderítettük volna, hogy ki az. Hát akkor itt te vagy a negyedik, harmadik, harmadik,
1: így
0: negyedik.
1: Van.
0: Én azt tippelem, hogy te Luis Capaldi rajongó lehetsz, így a hangod alapján.
2: Hát ismerem pár számát, de nagyon szeretném megnézni, szóval most egy kicsit izgulok.
1: Szeretnéd élőben látni? Aha, jó, oké. Okay. Figyelj, nem kell nagyon izgulnod, csak helyesen válaszolni két kérdéssel. Jön az első Zolitól.
0: Hogy az előbb ugye emlegettük is adásban, hogy lehet, hogy erre kérdezünk rá, hogy milyen betegséggel kell neki megküzdenie, ami miatt ugye, hát volt, hogy félbe kellett szakítani a koncertjét annak idején. Talán most egy kicsit jobban
2: van. Igen, azt hiszem
1: Tourette
0: szindróma.
1: Igen, abszolút. Az első helyes válaszunk már megvan. A második is nagyon könnyű lesz. Ki a Sláger FM Station Voice-a, aki egyébként Ross Geller magyar hangja is.
3: Sláger reggel.
1: Na, ő a mi állomás hangunk, a Station Voice-unk. Hogy hívják őt?
2: Na. Ú, pedig volt nálatok egyszerre.
1: Bizonyám, és hallottad, és ez tök jó. Igen, ő volt a vendég. Amikor a jó barátokról beszélgettünk.
0: Nem tollas a háta.
1: Nem.
0: A miénk sem.
2: Galambos Péter?
1: Igen, persze. Na, jó hírünk az, drága Laura, hogy láthatod élőben Luis Capaldit. Mert hogy tiéd egy páros napi egy a Sziget Fesztivál csütörtöki napjára, többek között Luis Capaldi nagy színpados koncertjére, de fellép még, ahogy Zoli említette, a Florence and the Machine, Majka, By Alex és a Slap is, úgyhogy ez egy jó nap.
2: Most,
0: most már fújt ki magad, és könnyebb
1: magad, Laurám.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Kit viszel magaddal?
2: A párommal.
1: Ó, hát akkor ő is boldog lesz, tessék felhívni, jó? Most.
2: Igen.
0: De előbb még várd meg, hogy adáson kívül felvegyük az adataidat.
2: Igen.
0: Köszi!
2: Igen.
1: Hello, hello. Szia, Laura!
0: És közben itt is a legnagyobb slágerek változatosan.
1: És szombörre is lehet majd egyet nyerni, igen, tényleg.
0: Most megjött el a Homewrecker.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Na, fáj még?
5: Már csak az, hogy nem kezdtem el hamarabb.
4: A szép lézerterápia csillapítja a mozgásszervi fájdalmat, csökkenti a gyulladást és támogatja a rehabilitációt. Otthon, a munkahelyén vagy útközben. Szép lézer. Vegye kézbe a gyógyulását. Részletek www.szeflaser.hu.
6: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
7: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
8: Ledd jobb, tudod mi a ledd jobb? A ledes szóli az a ledd jobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledd Szoli a cövesz helyett. Nézz utána a leddszoli.hu.
9: Már megint egy hétfő kedd.
10: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
11: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
12: Az egyik szamuráj kardomat.
11: Nem már. NASZ ajándékba?
12: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
13: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.
14: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
15: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
14: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
15: Tökéletes!
14: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. hungesthotels.hu.
0: Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Egyre több belvárosi önkormányzat sürgeti a közbiztonság javítását Budapesten. Elektromos rolleres gyerek okozott balesetet Balatonbogláron. Ökológiai lábnyomkalkulátort fejlesztett ki a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Egyre több belvárosi önkormányzat sürgeti a közbiztonság javítását Budapesten. A kerületi vezetők szerint az elmúlt hónapokban megszaporodtak a panaszok a közterületen drogot fogyasztó emberekre, az agresszív kéregetőkre és a parkokban, aluljárókban táborozókra. Soproni Tamás terézvárosi polgármester a Facebookon azt írta, többféle jelenség keveredik, agresszív szerhasználókra, kukákat felborogató palaszgyűjtögetőkre, közterületen letáborozó embercsapatokra panaszkodnak. Nagyjából 1000-1500 hajléktalan, 3-400 kezeletlen pszichiátriai beteg, néhány ezer drogos és 3-5000 palaszgyűjtögető rontja a főváros mindennapjait. Ferencváros, Józsefváros, Terézváros és Erzsébetváros polgármesterei közös levélben fordultak a kormányhoz, mert szerintük a helyzet összetett megoldást igényel. Karácsony Gergely főpolgármester úgy látja, hogy a lakosságot zavaró jelenségek jelentős része nem csak rendészeti, hanem szociális probléma is. Elektromos rolleres gyerek ütött el egy nőt Balatonbogláron, aki súlyosan megsérült. A baleset szombaton késő este történt a Platán strand sétányán. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a bukósisak nélkül közlekedő 12 éves gyerek nagy sebességgel haladt, amikor neki ütközött az előtte sétáló nőnek. A gyalogos súlyos, a rolleres könnyebb sérüléseket szenvedett, mindkettőjüket kórházba szállították. A rendőrség az eset kapcsán ismét arra figyelmeztetett, hogy az elektromos roller nem játék. Használatához elengedhetetlen a KRESZ ismerete, a védőfelszerelés viselése és a felelős közlekedés. Ökológiai lábnyomkalkulátort fejlesztett ki a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem a hazai vállalkozások számára. A tudományos alapokon nyugvó alkalmazás megmutatja, mely területeken a legnagyobb egy cég környezetterhelése, így segít a fenntarthatóbb és költséghatékonyabb működésben. A magyar mikro-, kis- és középvállalkozásokra szabott rendszer számviteli és működési adatok alapján készít elemzést, és egyszerű, alacsony költségű fejlesztési lehetőségeket is javasol. A kalkulátort a Budapest Globál Vállalati Klímasprint program résztvevői novemberig ingyenesen használhatják. Józsefváros ideiglenes park kialakítását javasolja a Magyar Rádió egykori, jelenleg üresen álló területén. Piko András polgármester szerint a félbemaradt Pázmány kampusz beruházás sorsának rendezéséig a területet rendbe kell hozni, meg kell szüntetni a környezetszennyezést, és a helyiek számára használható zöld felületet kell kialakítani. A polgármester ezügyben levelet írt a terület tulajdonosának, a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának, és kezdeményezte a tereprendezést. 39. alkalommal rendezik meg a Balassagyarmati Nemzetközi Muzsikus Tábort és Művészeti Fesztivált. A július 21-e és 30-a között zajló programsorozatnak a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola ad otthont, ahol idén magyar, japán, svájci és szlovák hallgatók vesznek részt a képzésben. A hagyományos hallgatói hangversenyt idén is a mohorai Tolnai Klári Emlékházban rendezik meg. A fesztivál záró koncertjét július 30-án tartják. Változékony lesz ma az idő, a fővárosban sok napsütés várható, de délen borult maradhat az ég, ott záporokra, zivatarokra is számítani lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. Szerdán még a napsütésé lesz a főszerep, és ismét 30 fokig melegszik a levegő, majd csütörtöktől egy hidegfront alakítja az időjárást, erős szél és némi csapadék is érkezik, 26-27 fok lesz a maximum.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
17: A 37-es A-villamos továbbra sem közlekedik a Sörgyár és az Őrház között hatósági intézkedés miatt. Vagy a 28-as vagy a 28-as A-villamos, vagy a 95-ös vagy 195-ös busz igénybevételét ajánlja a BKK. A Budafoki úton a Galvani utcánál nem működnek a jelzőlámpák, legyenek extrém óvatosak. A Váci út újpesti szakaszán befelé a Károly István utcánál ma este 11-ig zárva a külsősebb burkolatjavítás miatt. Már a Fóti úttól csak lépésben lehet haladni befelé. Akadozik a haladás a Krisztina körúton is az Attila útnál, az Attila úton a Vérmező út előtt, valamint az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál, de lassabban járható a Budaörsi út is, nagyjából a Nagyszülős utcától, a Róbert Károly körút az Árpád híd felé a Kacso-Pongrácz úti felüljáró után egészen a Lehel utcáig, valamint a Gyáli út a Könyves Kálmán körút előtt. Újpesten tart a felújítás az István úton és a Pozsonyi utcában, mától zárva a belső sáv az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig, valamint lezárták a külső sávot a Váci út újpesti szakaszán befelé a Károlyi István utcánál burkolatjavítás miatt. Az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabánya térségében három személyautó ütközött, itt 3 kilométeres a torlódás az 57-es kilométernél, tehát aztán szintén az M1-esen Budapest felé Bicske és Herceghalom között jelentősen lelassult a haladás, az M3-ason Gödöllő térségében Vásárosnamény felé egy baleset miatt van fennakadás a 32-es kilométernél, az M5-ösön pedig Budapest felé Ócsa térségében lassult le a haladás növénygondozás miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
17: Ha érezték már úgy, hogy nyaralás után fáradtabbak, mint előtte, legyenek olyan jók és jelezzék ezt nekünk. 0630-30-30-95-8.
18: Hogy mi erre a megoldás, mert hogy ne itt térjünk vissza, ebben segít majd nekünk mindjárt Fuller Bianca.
17: Itt Pornán Petra.
18: És
17: jó reggelt.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:10-kor, jó reggelt kívánunk, így július 21-én, mindjárt augusztus lesz. Petrával itt számogattuk, hogy bő 2 hét múlva, még egy augusztusi vakációzást mi is megejtünk majd, és óhatatlanul eszünkbe jutott az is, hogy van, amikor az ember elmegy ugye szabadságra, vagy pihenés, amikor visszajön, azt érzi, hogy még fáradtabb, mint előtte volt, és lehet, hogy ez nem is jó ötlet feltétlenül elmenni.
2: De jó ötlet elmenni, szabadsághoz kell.
1: Meg egyébként nem tudom, múltkor ugye bő egy hetet voltam csak, de hogy én már ott a végén, ott már tényleg azt hiszem, hogy most már jó lenne visszajönni. Tehát, hogy úgy untam magam, meg olyan haszontalannak éreztem magam.
2: Én nem éreztem ezt a dobozpakolás közben, azt hiszem. Szerettem volna lógatni a lábamot, hogy New York-i felhőkarcolókról, mint a művész úr.
1: Meglátjuk, mire jutunk augusztusban. Az tény, hogy ez a jelenség, ez létezik valamiért. Igen, hogy amikor pihensz, és ez most nem csak a nyaralásra vonatkozik, hanem egy hétvégénél is igaz lehet, hogy pihenés után fáradtam, vagyis ugye, hát a Geszti nem véletlenül mondta, hogy kipihened majd a munkahelyedem. De hogy mitől van ez a jelenség? Ezt próbálnánk megérteni, úgyhogy Fuller Bianca pszichológus segítségére és útmutatásaira támaszkodnánk. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt!
2: Szerinted mi lehet a probléma, Bianca? Túlszervezik az emberek, amikor tényleg úgy térnek haza, vagy túl kevés időre mennek, vagy a kettő együtt?
3: Ennél sokkal több oka lehet annak, hogyha az ember fáradtnak érzi magát, vagy kimerültebbnek érzi magát akár egy nyaralás után, de egyébként nagyon gyakran előfordul az, igen, hogy abba a rövid időbe, amennyit pihenésre, kikapcsolódásra szánunk, nagyon sok mindent bele akarunk tűzdelni, és nem feltétlenül fizikai aktivitásokat, vagy bármi olyat, ami cselekvéssel jár, hanem sokszor mentálisan is túlterheljük magunkat az elvárásainkkal, hogy hogyan kellene éreznünk magunkat, hogyan kellene ott lennünk, mit kellene csinálnunk ahhoz, hogy jó legyen, és sokszor ezek a mentális terhek is ki tudják fárasztani az embert, mert ha belegondolunk, ugyanezt csináljuk a hétköznapjainkban, csak éppen más témában, nem nyaralás témában.
1: Ugyanakkor azt is szokták mondani, hogy például a semmittevés vagy a lustálkodás is tud fárasztó lenni.
3: Így van, és ez a másik jelenség, amiről szerintem érdemes beszélni, hogy sokszor pont akkor merülünk ki igazán, amikor megengedjük az idegrendszerünknek azt, hogy egy kicsit kikapcsolódhasson, kicsit lenyugodhasson. Ugye nagyon sokszor találkozunk azzal a jelenséggel, hogy mondjuk egy húzósabb időszak után az ember lebetegszik.
2: Igen.
3: Ez a nyaralásoknál ugyanígy van, hogy előfordul az, hogy előtte annyira magas stressz szinten vagyunk folyamatosan, hogy a szervezetünk nem engedi meg magának ugye azt, hogy kikapcsolódhasson, jön meg, pihenjen.
1: Dolgozik az adrenalin.
3: Így van, és amikor elérkezik a nyaralás időszaka, akkor ez az adrenalin szint leesik, ez a pörgés szint leesik, és akkor elindul egy regeneráció, ami sokszor sajnos azzal kezdődik, hogy mondjuk lebetegszünk, vagy éppen sokkal fáradtabbak vagyunk.
2: Az én egyik legjobb barátnőm férje mindig lebetegszik a nyaraláson, mert a nyaralás előtt túlpörgeti magát, ilyen 10 órákat dolgozik, és ahogy elmennek, konkrétan az első 3 napot ő ágyban tölti, tehát hogy nagyon jó vele nyaralni, tényleg jó lehet.
3: És egyébként a másik jelenség, amiről szerintem érdemes beszélni, így akár a fáradtságot tekintve, akár ezt a lebetegedést tekintve, vagy kimerültséget tekintve nyaralás után, az, hogy ugye alapvetően, amikor nyaralni megyünk, akkor kiesünk a mindennapi rutinból. Uh-huh. Ezt nem véletlenül tesszük, ilyenkor újdonságokat próbálunk felfedezni. Minél több impulzust szeretnénk magunknak, olyat, ami remélhetőleg boldogsággal tölt el minket, viszont a testünk, az idegrendszerünk, az egyébként a rendszerességre vágyik, attól tud kikapcsolni, attól tud megnyugodni, ugye. Rendszeres étkezés, rendszeres alvás, kiszámítható ingerek, és hogyha a nyaralást nézzük, az pont nem ilyen, tehát érthető, hogy akkor a testünk az ezért úgymond, hát befizeti az árat tulajdonképpen.
1: Mondjuk én őrült vagyok valószínűleg, mert én élvezem azt, amikor probléma adódik, és azt ott meg kell oldani. A szállással, a közlekedéssel, stb. Viszont amit mondtál, Bianca, hogy még az jutott eszembe, hogy ugye amikor itthon vagyunk a szürke hétköznapokban, mindennapokban, és mondjuk valamiféle problémánk van, gondunk, az ugye folyamatosan nyomasztja a lelkünket, meg ott van a vállunkon. Aztán, amikor elutazunk nyaralni, akkor jó esetben arra pár napra talán meg tudunk feledkezni róla. Viszont amikor hazajövünk, és kezdődik előről az egész, akkor hirtelen nehezedik ránk újra, és úgy képzelem, hogy mint egy gyomros, azt így megint megkapjuk az életet, hogy ó, tényleg, hát ez azóta se oldódott meg, és így viszont ugye újra támad a probléma, tehát hogy előtte folyamatosan ott volt, akkor már hozzászoktunk, de így megint szembesülni kell vele, és lehet, hogy ez is egy kicsit fáraszt, nem?
3: Igen, igen, egyébként ez is szerintem abszolút megjelenhet, hogy így azt várjuk, hogy a nyaralás alatt akkor majd megjavul az a kellemetlen alaphelyzet, amiben benne vagyunk, és valahogy van bennünk egy vágyakozás, hogy majd akkor varázsütésre minden szuper lesz, és ezért önmagában egyébként az, hogy hazatérünk, az egy stresszor, egy stressz kiváltó tényező, pontosan ezért, mert hogy újra egy kicsit ilyen kontrollvesztettnek érezzük magunkat, és ezt nyilván az agyunk stresszként éli meg.
2: Mit tehetünk, hogy azért minden a legjobban alakuljon?
1: Ne menjünk nyaralni.
2: De!
3: Akkor... Reméljük azért van más megoldás. Szerintem azt nagyon fontos látni, hogy még mielőtt elkezdjük az egész nyaralást, mert hogy egyébként ugye nagyon sokszor tényleg úgy esünk be a nyaralásra, hogy időnk sincsen végig gondolni, vagy lehetőségünk se, hogy egyébként mire van szükségem. Uh-huh. És szerintem ez lenne az elsődleges, hogy amúgy megfigyeljük azt, hogy mi az, ami tényleg jól esne. Lehet, hogy ez az lesz, hogy mondjuk egy hétig csak egy helyben fekszek, és annyit csinálok, hogy lemegyek a partra és pihenek. Még akkor is, ha ez nem hangzik annyira érdekesnek, mint amennyire elvárnám a nyaralástól. Lehetséges, hogy pont az ellenkezőjére van szükségem, fizikai aktivitásra, hogy az agyam kikapcsolhasson. És ezt érdemes végig gondolni, illetve egyáltalán realizálni ezt, amiről az előbb beszéltünk, hogy attól, hogy én most elmegyek egy hétig nyaralni, még nem fognak megszűnni a problémák. Tehát, ha van lehetőségünk, akkor azért próbáljunk olyan lépéseket is tenni, ami esetleg majd csökkenti a visszatéréssel járó stresszt azzal, hogy előre rákészülünk, hogy oké, ez lesz az első napomon, ez lesz a második napomon, ha visszatértem, stb.
1: Igen, meg én kiszoktam maximalizálni ugye az időt, ami rendelkezésemre áll, tehát ilyen simán van, hogy ha hétfőn dolgozni kell, akkor vasárnap az utolsó járattal jövök haza, hogy még ugye kihasználjak minden percet. És akkor van ehhez képest olyan barátom, aki azt mondja, hogy hát ő, hogyha mit tudom én, vasárnap érkezik haza repülővel, akkor még a hétfői napot kiveszi, hogy ott még kipihenje az utazás feladatot, és csak kedden megy dolgozni. És hát abban, amit mondtál, hogy rá is kell készülni, akkor azt mondanám, hogy ha elmegyünk két hét Szabira, akkor előtte egy hétig szintén nem jönnénk, hogy rákészülünk lelkileg az utazásra, és amikor visszajöttünk a két hétből, utána még egy 2-3 napot ráhúznánk, hogy kipihenjünk.
2: Visszazökkenjünk.
1: A repülőút fáradalmait.
2: Sok munkahelyen megengedik.
1: Ja. Jó, köszönjük szépen a tanácsokat, Fule
3: Bianca.
2: Te voltál-e már nyaralni idén, vagy most mész?
3: Én már voltam, vagy hosszabban, és még rövidebbeket betervezek.
2: Helyes, akkor majd jó pihenés még neked.
1: Pihent ki a munkában.
2: Hello.
1: Önök voltak-e már nyaralni, és megfigyelték-e már magukon ezeket a jeleket? Hogy
2: én erre nagyon kíváncsi lennék, tényleg, hogyha valaki így visszament, és mondta, hogy jó Isten, hogy ott mi történt a nyaraláson?
1: Meg hogy mi a megoldás? Önök is elmondhatják. 06-30-30-30-95-8, például a jó zenék, azok segítenek a munkahelyen is kikapcsolódni, mint Dua Lipa dala már is.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 10:15 picivel. Anna Mari írta, hogy pont ilyen volt az olaszországi nyaralásunk. Minden nap más város, múzeum, strand, este étterem, hajnalban indulás tovább. Amikor hazértünk, leültünk a kanapére, és ez volt az első mondat. Na jó, ebből most akkor pihenjük ki magunkat. Aztán Péterék éjszakai utazás pártiak épp ezért. Azt írja, hogy voltak már éjszakai vonattal Velencében. Annó így az első éjszaka benne van az utazás árában, ráadásul rögtön egy teljes nappal indíthatsz, már kipihentem.
2: De ott tudsz aludni rendesen a vonaton?
1: Én voltam éjszakai vonattal többször is.
2: Kényelmes?
1: Igen.
2: Hát, tényleg?
1: Figyelj, ezt
2: tudod,
1: mondtam,
2: én rossz alvú vagyok.
1: Én meg jó alvú vagyok, de Berlinben voltam kétszer. Az első alkalommal úgy volt, hogy oda is vonattal mentünk, és visszafelé is, éjszakai vonattal, a Metropol Eurocity-vel, vagy Euronight-tal, bocsánat. A második alkalommal az volt, hogy kényesebb volt az utazásom, hogy odafele vonattal mentünk, visszafele már repülővel jöttünk, de nekem nem volt gondom, illetve Erdélyben voltam még olyan vonatos utazáson, ahol végig ott volt a szállás. Uh-huh. Nekem oké volt. Ott mondjuk nagyon rossz volt a pálya, és intett zögykölődött, ott nehezebb volt. Prága felé egész jól lehetett aludni.
2: Valaki név nélkül azt írja, sziasztok, nekem az arany középút, hogy egy nap program per városnézés és egy nap lazulás. Ez az ideális, hogy lássak is valamit, de pihenjek is. Nekem az is belefér, ha mondjuk tengerpartra megyek, hogy a medence mellett maradok, mert még kevesebb az inger, jobban tudok pihenni. Ez most biztos változni fog, hogy már nem ketten megyünk legközelebb, hanem hárman. Ó, hát ott fogsz pancsolni a babával.
1: Gabriella írja, alaposan felkészültünk az utazás előtt, egy Excel táblaszerű menetrenddel, 8:30 reggeli, 9:15 kilátó, 10:40 vízesés, 12 ebéd, ilyesmi. Szörnyű volt, mire hazajöttünk, úgy éreztük, mintha egy teljesítmény túráról jöttünk
2: hát
1: volna
2: igen.
1: Meg. Megfogadtuk soha többé, azóta csak úgy megyünk pihenni, hogy amihez éppen kedvünk van, azt csináljuk.
2: Egyébként az a legjobb. Én kedves édesanyáktól, kisgyerekes édesanyáktól kérdezném, hogy ők mikor pihenik ki azt, amikor elmennek mondjuk a családdal, például Törökországba, és ott egész nap a gyerekkel pancsolnak, mert nekem, akik az ismerősi körben vannak csajok, ők azért mondták, hogy ez ne úgy képzeljem, hogy ez nekik nyaralás, ez majd akkor lesz nyaralás, amikor a gyerek önállóan meg tudott csúszdázni, meg úgy el van magába. Tehát ugye 6-8 éves koráig az nem nyaralás az anyukának, mert az apuka ott elhesszelget, de általában anyuka van ott.
1: Nem tudom, mert erre meg például én anyukám azt mondja, hogy ugye, mit tudom én, testem 7 évvel idősebb, tehát amikor mentünk annak idején kempingezni, és én még csak, mit tudom én, 7-8 éves forma voltam, jó testem már idősebb, akkor azt mondta, hogy neki az tökre feltöltött, hogy látta rajtunk az örömöt, hogy jól vagyunk, hogy örülünk a tengervíznek, de hogyha múzeumban mentünk, azt is tudtuk szeretni.
2: Tehát nem kellett veled folyamatosan pancsizni, meg veled
1: mondjuk lehet, ez egy jó gyerek voltam, igen.
2: Na,
1: tehát, hát, nem akartam mondani, de. Várjuk a további sztorikat, 0 30 30 30 95 8.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere.
0: Egy dal a reggeli induláshoz.
2: Egy a hosszú utazásokhoz.
1: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
2: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
2: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáélet, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Tankolj az Auchan benzinkutakon. Az Auchannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Auchan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek auchan.hu/tankolj nálunk.
5: Fények. Ritmus. Víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája. Egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
6: Na, fáj még?
7: Már csak az, hogy nem kezdtem el hamarabb.
6: A szép lézerterápia csillapítja a mozgásszervi fájdalmat, csökkenti a gyulladást és támogatja a rehabilitációt. Otthon, a munkahelyén vagy útközben. Szép lézer. Vegye kézbe a gyógyulását. Részletek www.szeflaser.hu.
8: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
9: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
10: Tervezek.
9: De mit?
10: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
9: És hol szerezzük be a dolgokat?
10: Hogy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből. Mindenki találott valamit magának.
9: Már megint, Anna?
10: Laci, az élet változásokkal teli.
9: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék. Rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
11: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. klubtihany.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
12: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
13: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
14: Ma kis és szeles időre számíthatunk, de igen kellemes lesz a hőfok. Most 22-t mérünk, délutára pedig 26-ot ígérhetek.
15: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Tatabányánál az 57-es kilométernél három személygépkocsi karambolozott, a belső sávban vesztegelnek, több mint 3 kilométeres a torlódás, közben pedig Budapest felé Bicske és Herceghalom, vagyis a 40-es és 30-as kilométerek között az erős forgalom és az átépítés miatt alakult ki szakaszos torlódás. Az M3-ason Gödöllő térségében Debrecen-Nyíregyháza Miskolc felé a 32-es kilométernél egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik éppen, ezért pályazárat léptettek életbe, a Babati pihenőhelyen keresztül terelik a forgalmat, ez pedig 2-3 kilométeres torlódást idézett elő. Az M5-ös autópályán Budapest felé Ócsa térségében a növényzetet gondozzák mozgó tereléssel, a leálló és a belső sáv egy-egy szakasza van zárva, itt is kicsit lelassult a haladás. A Budafoki úton a Galvani utcánál nem működnek a jelzőlámpák, legyenek óvatosak. A Váci út újpesti szakaszán befelé a Károly István utcánál zárva a külső sáv ma este 11-ig burkolatjavítás miatt, már a Fóti úttól csak lépésben lehet haladni. Illetve tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában, mától zárva a belső sáv az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

legnagyobb slágerek változatosan reggel is. Sláger FM.

0: Sláger reggel.
1: Hello, hello, a 3:10 volt 3 perccel, egy nyugdíjas hallgatónk írta, elmegyünk nyaralni, aztán hazajövünk pihenni. Mi így szoktuk mondani.
2: Milyen jól csinálják.
1: Ez igen, a jó hozzáállás.
2: Így kell, így kell.
1: Polett azt üzeni, mindenki a maga szerencséje kovácsa. Hallgattam a pszichológust, és egy fontos kiegészítés, nincs két egyforma ember. Aki szereti az izgalmakat, utazzon egyénileg. Én is szeretem helyben ledílelni az utcai árussal vagy a taxissal, hogy hová menjek, mit egyek, mit csináljak. Aki a nyugalmat szereti, válasszon az utazási irodák kínálatából. Plusz ötlet sokaknak ajánlanám, hogy próbálják ki az egyedüli utazást, annál pihentetőbb nincs. És utána még a főnöködnek is örülni fogsz, nem csak a kollégáidnak.
2: Megmondom a Tominak, hogy én egyedül utazom, ő meg itt maradhat.
1: Laci pedig azt írja, igen, én tényleg a munkahelyemen pihenem ki, de fura mód, a munkahelyemen, ahol egy pult mögött ülök naphosszat, épp az fáraszt, hogy sokszor órákon át nem történik semmi. Én ezt nem szeretem. Tényleg örülök, amikor végre ügyfél jön, és pörögnöm kell. De az igazi pörgés épp ezért a nyaralás. Ilyenkor mindig nagyon mozgalmas programokat szervezünk a párommal, szóval én abban a szerencsés helyzetben vagyok tulajdonképpen, hogy évente kétszer egy hétre elutazunk üdülni, és utána a maradék 57-ben ezt pihenem ki a munkahelyemen. Ahogy reggel mondta a játékosotok, félig tele a pohár, igen, nem pedig félig üres. Így. Üdv, Laci!
2: Na, ezzel búcsúzzunk el már, amit
1: hát ez szuper jó.
2: Pozitív hallgatóink vannak ma reggel.
1: Tulajdonképpen mi is. Ide járunk 57-ig üdülni, vagy pihenni, és aztán elmegyünk két hétre kicsit aktívkodni. Na, köszönjük szépen már a szíves figyelmüket. Uh-huh. Jön mindjárt Balázs, Karakas Balázs, további szép napot és jó munkát kívánunk a Sláger FM mellett, és tessék figyelni, mert a koncertélmények nyara az folytatódik. Bizonyán. Most már ugye a Szigetre szóló belépőkkel is. És közben, ha már zenék, akkor ne felejtjék a zenei kvízünket, ugye ma már említettük, hogy ezzel nem mellesleg lehet nyerni fantasztikus wellness hétvégéket is, de hogy leginkább ugye beleszólhatnak abba, hogy majd mondjuk most ugye a nyár második felétől, vagy ősztől milyen zenék szóljanak. Majd mi az, ami igazán meghozza a megkönnyebbülést a meló mellé. További szép napot most Shawn Mendes-szel búcsúzik Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
1: Viszont hallásra.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
3: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
4: Nem kell ellenőrizned az árat.
3: Honnan tudom, hogy jó az ár?
4: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
3: Tényleg?
5: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
4: Most énekeld velem.
6: Aldi.
5: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
7: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
8: Van, ami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
9: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
10: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
11: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
1: Schlager FM.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
13: Szavazhat a parlament a 100 000 forintos iskola kezdési támogatásról. Egészséges csecsemőt helyeztek a Heimpál kórház baba mentő inkubátorába, és augusztus végéig módosul a menetrend a Ceglédi vasútvonalon. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Schlager FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Elfogadhatja az országgyűlés az iskolakezdési támogatás bevezetéséhez szükséges törvénymódosítást a kétnapos rendkívüli ülés második napján. A parlament ülése reggel 9-kor Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődött. A 100 000 forintos támogatásra többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő, sajátos nevelési igényű gyermekről gondoskodó, valamint egyedülálló szülők lehetnek jogosultak. Támogatást kaphatnak a gyermekvédelmi szakellátásban élő és árvaellátásban részesülő tanulók is. A képviselők emellett dönthetnek az új közmédia szervezet alapjairól és közlekedési tárgyú módosításokról. Továbbá több uniós források lehívását szolgáló javaslatot is megtárgyalnak. Egészséges kislányt találtak tegnap a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet babamentő inkubátorában. A gyermek az első vizsgálatok szerint jó állapotban van, a kórház közlése szerint nem újszülöttről van szó, a baba 56 cm hosszú és 4400 g súlyú. Az intézet munkatársai azonnal ellátták, majd megkezdték a szükséges orvosi vizsgálatokat. A Heimpál kórházban 2009 óta működik babamentő inkubátor. A most megtalált kislány a 19. gyermek, aki ezen a biztonságos módon került az ellátórendszerbe. Augusztus 24-ig pályakarbantartás miatt változik a menetrend a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vasútvonal fővárosi szakaszán. A munkák elsősorban Kőbánya-Kispest állomást érintik, ahol két váltót is kicserélnek. Az S50-es és az S21-es vonatok a nyugati pályaudvar helyett Kőbánya-Kispestről indulnak és oda is érkeznek vissza. A G43-as járatok pedig Kelenföld és Kőbánya-Kispest között nem közlekednek. Augusztus 13-a és 19-e között egyes Z50-es vonatok is csak Kőbánya Kispestig járnak. Kisebb változások várhatók az S60-as, a G60-as és az S820-as vonatok menetrendjében is. Utazás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális menetrendet. Három oktatási nevelési intézmény udvarát újítja fel a 11. kerületi önkormányzat. Komplex rekonstrukció zajlik a Kelenvölgy Örmezei óvoda napsugártelep helyén, ahol új játékeszközök, burkolatok, padok, piknikasztalok, páraív és gyepesített területek készülnek. Folytatódik az Albert falvai óvoda bükkönytelep helyének korszerűsítése is, ahol a déli udvar rész alakul át új közösségi térrel, ivókuttal, napvitorlával és többfeli játékkal. Az óvodák udvarain csúszdák játszóvárakat, hintákat, trambulinokat és babaházakat is elhelyeznek majd. Mindhárom beruházás részeként megújulnak a zöld felületek, a burkolatok és az udvari bútorok is. Pénzhamisítás büntette miatt emelt vádat két nő és egy férfi ellen a Buda környéki járási ügyészség. A vádlottak ismeretlen körülmények között jutottak több hamis 50 és 100 eurós bankjegyhez. A férfi 2025. januárjában egy Albert Irsai benzinkúton két hamis 50 euróssal fizetett a tankolásért. Később visszatért, de amikor a töltőállomás vezetője számon kérte, azt mondta, forintot hoz az autójából, majd elhajtott. A két nő ugyanebben a hónapban Gödöllő környéki településeken két üzletben kisebb értékű árukat vásárolt, és hamis 100 eurósokkal fizetett. Az ügyben a Gödöllői járásbíróság dönt. Kis és szeles, de kellemes meleg idővel indul a délelőtt, sok napsütésre számíthatunk, és esni nagy valószínűséggel nem fog vételkörzetünkben, 28 fok lesz viszont a maximum.
6: Ági, köszönöm szépen. Nézzük, mi újság az utakon. Az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabánya térségében az 57-es kilométernél korábban három személygépjármű összeütközött. A forgalom most már mindkét sávban megindult, de a torlódás lassan oszlik, úgyhogy számoljanak plusz menetidőre. Az M1-esen Budapest felé Bicske és Herceghalom között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Az M3-as sem mentes eseményektől. Gödöllő térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 32-es kilométernél egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik jelenleg, emiatt ott pályazárat vezettek be. A forgalom a munkavégzés mellett lévő Babati pihenőhelyen keresztül halad. A munkaterület mögött nagyjából olyan 2-3 kilométeres jelenleg a torlódás. Dolgoznak az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében a növényzet gondozása miatt. Mozgó munkavégzés mellett a leálló és a belső sávot lezárták. A munkaterület mögött lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Nem állt meg a forgalom, de azért lassan lehet eljutni A-ból B-be. Ne felejtjék el, hogy nem működnek a jelzőlámpák a Budafoki úton a Galvani utcánál, illetve akadozik az előrejutás az Alkotás utca Krisztina körút útvonalon a Nagyenyed utcától, illetve az Attila úton a Vérmező út előtt. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
6: Adjuk meg az érzést a keddi munkának. Hello a stúdióban, már Karakas Balázs így 10 óra után, és hozom azokat a zenéket, amikkel meg lesz az a könnyed nyárias hangulat akár a melóhelyen is. Most Duke Dumont, a brit DJ producer a folytatásban, és egy hatalmas dal, Ocean Drive itt a folytatásban. Sláger.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

mindig zseniális Niall Horan is a Heaven, ez itt a Sláger FM. 3 perccel elmúlt már 4:11, és köszönöm, hogy együtt tölthetjük a munkaidő első pár óra hosszáját. Ígérem, hogy jó zenékkel és persze hasznos információkkal tölthetjük el ezt a mai napot. Például a kokáért ugye a rendkívül idegesítő dolog, amikor az ember lefekszik aludni, persze nyárban, nyitott ablak mellett, és elkezd valami zümmögni a fülébe. Hát bizony azok a szúnyogok. A 18. kerületben most újabb szúnyoggyérítést fognak végezni. Azt tanácsolják, hogy a kezelés idején és utána azért tartsuk zárva az ajtókat, az ablakokat, kapcsoljuk ki a klímákat, és ajánlott letakarni vagy összegyűjteni a szabadban tárolt tárgyakat, megmosni a kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket, és megszüntetni a kisebb pangó vízgyülemeket. Ugye annak okán, hogy ha már megpróbálják kiirtani a szúnyogokat, akkor legalább mi ne adjunk nekik teret arra, hogy minél inkább szaporodjanak. Egyébként ez majd a következő napokban július 22-e és 24-e között lesz majd, este 8 és hajnali 4 óra között. Nálunk pedig addig a folytatásban egy olyan dal, ami igazi felszabadult életérzést hoz, egy vidám, kissé őrült hangulatot áraszt, és azt hiszem, hogy ilyenkor a munkaidőben pont erre van szükségünk, a B-52s és a Love Shack itt a Slágeren. Yeah.

0: A Maroon 5 új zenéje szólt itt nálunk a Sláger FM-en 10:30 is elmúlt már. Ed Sheeran és az Eyes Closed járul hozzá mindjárt az önfeledt hangulathoz, de még előtte segítünk az autósoknak is, hiszen hozom a legfrissebb közlekedési információkat, és azt is megnézzük, hogy milyen időjárás várható Budapesten.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, itthon is.
1: Most Sláger FM-et hallgatja?
2: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
1: Sláger FM.
2: Köszönjük.
4: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
5: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
4: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
5: Tökéletes!
4: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
6: Na, fáj még?
7: Már csak az, hogy nem kezdtem el hamarabb.
6: A Safe Laser terápia csillapítja a mozgásszervi fájdalmat, csökkenti a gyulladást és támogatja a rehabilitációt. Otthon, a munkahelyén vagy útközben. Safe Laser. Vegye kézbe a gyógyulását. Részletek www.safelaser.hu.
8: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
9: Még nem emlékszem.
8: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
10: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyiss bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
11: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
12: Székre állok.
2: A Sláger FM műsora.
1: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
13: A kicsik pedig elmondják.
14: Van olyan ország, ahol a tengeri malacot is megeszik.
12: Szegények!
14: Mármint a tengeri malacok, vagy az ország, ahol megeszik. Perúba nemzeti étel.
12: De szegény cukika!
14: A perui?
12: Nem, hanem megeszik a tengeri.
15: Hát az őrzinke is nagyon cuki, és mégis a szarvasok megesszük.
12: Hát, de azok nem annyira cukik, mint
15: hát de hogy ne lenne cuki?
12: Azok is cukik, de akkor azt majd vágjátok ki, hogyha valami állatok fogják majd nézni.
14: Jó van. Kivágjuk, hogy a tengeri malacok, nehogy tőlünk tudják meg, hogy Perúba megeszik a tengeri malacot.
12: Végre állok!
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A reklám után.
0: Nekem, amikor kinézek az ablakon, egy olyan érzetem van, hogy olyan enyhén szomorkás az idő. Legalábbis itt Budapesten a Márvány utcában néha egy-egy felhő megjelenik, és az elrontja a kedvem. Te hogy vagy ezzel, Ági? Szia?
16: Hát nekem semmi nem tudja elrontani a kedvemet.
0: Aj, hagyjál már!
16: Ez belőled fakad, ne haragudjál.

0: Kérlek, szépen
1: a depresszív énem.
0: No, igen, a melankólia. De ezzel majd segítünk a legjobb dalokkal természetesen. Egyébként, ami zavaró lehet valóban, hogy helyenként erős lesz ma az északnyugati szél, a szelesebb tájakon felerősítheti ezeket a fejfájásos, kicsit bágyat panaszokat. Délután pedig 28 fokot mérhetünk, az egész vételkörzetünkben nagyjából ennyi lesz a maximum. Csapadékra pedig nagyon kicsi az esély.
1: Pont ezt akartam kérdezni. Ági, köszi.
0: Nincs mit.
1: Hozzuk az utak híreit a folytatásban. Az M1-esen Budapest felé Bicske és Herceghalom között az erős forgalom miatt lassulás szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Az M3-ason Gödöllőnél a Vásárosnamény felé vezető oldalon egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik, emiatt pályazárat vezettek be. A forgalom a munkavégzés mellett lévő Babati pihenőhelyen keresztül halad. A munkaterület mögött nagyjából 2-3 km hosszan szakaszos torlódás alakult ki. Az M5-ösön Budapest felé Ócsa térségében a növényzet gondozása zajlik, mozgó munkavégzés mellett a leálló és a belső sáv le van zárva, így nyilván kimatekolható, hogy nagyjából egy sávra szűkült a forgalom, ami lassulást, szakaszos torlódást hordoz magában. Nem működnek Budapesten a jelzőlámpák a Budafoki úton, a Galvani utcánál, lezárták a külső sávot a Váci út újpesti szakaszán befelé a Károlyi István utcánál ma este 11-ig burkolatjavítási munkálatok miatt. Lezárták a félútpályát a második kerületi Fillér utcában, az Ezredes utcánál, valamint a 14. kerületi Szugló utcában. Jó utat kívánok, vigyázzunk egymásra!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM.
3: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
4: Still dancing with my eyes closed.
2: A legnagyobb slágerek változatosan.

A dal, amit az első ütemétől kezdve imádunk, Jacko és a Billie Jean, ez itt a Sláger FM 3.4.11, és elmúlt már 2 perccel. Köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk, és remélem tetszett ez a zene, mert én rendesen szeretem. De elmondhatják ám, hiszen hallgatóink véleménye alapján alakítjuk ki rádiunk zenei rotációját. A slágerfm.hu weboldalra érdemes kattintani, és ott kitölteni a zenei kvízünket, vagy letölteni a mobil applikációnkat, és azon belül is elmondhatják, hogy tetszik-e egy adott dal, avagy sem. Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha ezt megteszik. És persze nem jövünk ám üres kézzel, rengeteg nyeremény, például a kitöltők között 3 wellness hétvége talál gazdára. Pihenés a Vital Hotel Nauti Superiorban, Gárdonyban, wellness hétvége az Avar Hotel Mátrafüred Superiorban, és egy kikapcsolódás a Premium Hotel Panorámában Siófokon. Úgyhogy megéri elmondani a véleményüket. Köszi! A folytatásban pedig egy körmendi csapat egyenesen itt van róla, Soulwave, tőlük pedig a Miattad.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
2: Egy a hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
2: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
2: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Fantasztikus újranyitási akció a Jusztnél Óbudán. Július 22-én szerdán reggel 8-kor a Jüszk újra megnyitja kapuit Óbudán, a Szentendrei úton. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jüszkbe vásárló táskát kap ajándékba. Cím a régi, Budapest, Szentendrei út 30. Jüszk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyiss bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
5: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult Prémium Hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium Hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
6: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
7: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
8: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
9: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Újabb támogatást igényelhetnek az Aszálykárt szenvedett kukoricatermelők. Több trafipaxot telepítene Budapesten Karácsony Gergely, és 2 hétig zárva tart a zuglói önkormányzat hivatala. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Holnaptól újabb támogatásra pályázhatnak azok a kukoricatermelők, akik veszteséget szenvedtek a tavalyi asszály miatt. A mezőgazdasági válságtartalékból 10,8 millió euró áll rendelkezésre erre a célra. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat pedig legkésőbb szeptember végéig fizetik ki. A tavalyi rendkívüli szárazság több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A mostani támogatási keret a már kifizetett 46,5 milliárd forintos kárenyhítő juttatáson felül jelent újabb segítség. Ebből korábban 37,4 milliárd forintot fordítottak az asszálykárok kompenzálására. További sebességmérő kamerákat telepítene Budapesten Karácsony Gergely, aki a gyorshajtási bírságokból származó bevételt a fővárosi rendőrhiány enyhítésére fordítaná. A főpolgármester szerint a Budapesten kiszabott bírságok évente mintegy 12 milliárd forintot hoznak. Ez az összeg azonban jelenleg teljes egészében az államkasszába kerül. Karácsony Gergely azt javasolja, hogy ebből finanszírozzák a fővárosban szolgáló rendőrök Budapest pótlékát, és így segítsék a mintegy 2000 fős létszámhiány csökkentését. Támogatja azt is, hogy kirívó gyorshajtás esetén ideiglenesen vonják ki a járművet a forgalomból, visszaeséskor pedig kobozzák el. Egyetért azzal is, hogy a kamerák felvételei alapján már 15%-os sebesség túllépésnél lehessen bírságot kiszabni, írta a Total Car. Rendezvény miatt több utat lezárnak, és számos közösségi közlekedési járatútvonalon módosul ma este a Puskás Aréna környékén. Várhatóan este 6 órától 11 óra 30 percig nem lehet behajtani a Dózsa-György út, Verseny utca és Kerepesi út közötti szakaszára, valamint a Verseny utcába. Este fél 11-től a Stefánia utat és az Ifjúság útját is lezárják. Változik a 30-as, a 95-ös, a 130-as és a 195-ös busz. Továbbá a 75-ös és a 77-es trolli útvonala. Az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos sűrűbben jár. Kéthetes igazgatási szünet kezdődött. Július 20-án tegnap a 14. kerületi önkormányzatnál. Ez idő alatt a hivatal, Pétervárad utcai épülete és a Bácskai utcai ügyfélszolgálat is zárva tart. Az anyakönyvi és népességnyilvántartási osztály ugyanakkor ügyeleti napokat biztosít a halálesetek és az újszülöttek bejelentésére. Ügyintézés július 20-án, 22-én, 23-án, 27-én, 29-én és 30-án is lehetséges, minden alkalommal reggel 8:45-től délig. Az önkormányzat tájékoztatása szerint augusztus 3-tól a zuglói hivatal, az ügyfélszolgálat és az érintett osztályok ismét a megszokott ügyfélfogadási rendszerint működnek tovább. Nem éri meg folyamatosan sávot váltani a forgalmi dugókban egy alkalmazott matematikus szerint. A Warwicki Egyetem szakembere úgy véli, hogy a cikázó autósok rövid távon ugyan minimális előnyhöz juthatnak, összességében azonban lassítják a közlekedést. Minden sávváltás fékezésre készteti a környező járművek vezetőit, az apró lassítások pedig hullámszerűen terjedhetnek tovább. Így akár olyan úgynevezett fantomdugók is kialakulhatnak, amelyeknek nincs egyértelmű kiváltó okuk. A szakember szerint a torlódások mérsékléséhez megfelelő követési távolságot kell tartani, kerülni kell a hirtelen gyorsításokat és fékezéseket, valamint nem érdemes állandóan a gyorsabbnak látszó sávba átsorolni. Több órás napsütésre készülhetünk, a gomoly felhőkből nem várható csapadék, az utak szárazak, de a szeles idő miatt érdemes óvatosabban vezetni. A vakító fény miatt pedig mindenképpen viseljenek napszemüveget az autóban. 27-28 fok lesz a maximum.
11: Köszi szépen, nézzük Budapest és a környék fontos közlekedési információit, ami bizonyos, hogy az M3-ason Gödöllő térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemnek a helyreigazítása zajlik, emiatt pályazárat vezettek ott be. A forgalom a munkavégzés mellett a szomszédos pihenőhelyen keresztül halad, nagyjából 2-3 kilométeres arra felé a lassulás. Budapesten vannak még olyan főbb átvezető utak, ahol egyébként lassabb a haladás, szakaszonként a Budaörsi és a Hegyalja út is ilyen, valamint a Rákóczi út, de egyébként egyes részeken az Üllői út, valamint a Nagykörút is néha-néha meglassul, valamint még a budai alsórakpartról kaptunk ilyen jelzéseket. Köszönjük szépen hallgatóinknak is, hogy hozzájárultak a friss információkhoz. Arról szóltak még a hírek, hogy nem működnek a jelzőlámpák a Budafoki úton, a Galvani utcánál. Nagyon óvatosan arrafelé akadozik még az előrejutás az Alkotás utca Krisztina körút útvonalon is. Lezárták a félútpályát a második kerületi Fillér utcában, az Ezredes utcánál, valamint a 14. kerületi Szugló utcában, a Miskolci utcánál, mert javítják a vízvezetéket.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Felhozzuk a lendületet a munkahelyekre. Hello, én Karakas Balázs vagyok, és oké, hogy egy kicsit ilyen borongós, szürke az idő, de jön egy olyan dal, ami szerintem abszolút átadja azt a könnyedséget, azt, hogy csak úgy jó lenni ebben a pillanatban. Teddy Swims most a folytatásban, újdonság a Mr. Know-It-All.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden, ami

csodálatos Gracie Abrams zenélt, ez itt a Sláger FM, 4:12 is elmúlt már. A hasunk korog, de az ebédidő még odébb van egy picikét, de a haladás ennek ellenére például az Alkotás utca Krisztina körúton már akadozik, úgyhogy legyenek türelmesek. Lehet gondolkozni akár már a hétvége programjaim, mert hogy szombaton különleges programkínálattal ünneplik a Városmajort, amelyet 1785-ben azon a napon nyilvánítottak közkerté. A délután során a főkert traktor bemutatóval várja a családokat, ahol a park fenntartás gépeit akár közelről is meg lehet majd lesni, de lehetőség nyílik felmenni a Városmajori Jézus Szíve templom tornyába is, és részt vehetnek akár egy vezetett szoborsétán is, a gyerekeket pedig rajzos foglalkozás várja, ahol amúgy a kedvenc parkbéli élményeiket örökíthetik meg, szóval kicsik nagyok jól érezhetik magukat, meg persze nálunk is szólnak a legnagyobb slágerek, Murray Head-del töltünk egy éjszakát Bangkokban, One Night in Bangkok.

0: szépséges Rihanna és a Shut Up and Drive. Ez itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan, 11:30 van. Ha már valaki egy kicsikét korábban elkezdte az ebédszünetet, akkor bizony ahhoz jó étvágyat kívánok, mi pedig hozzuk azokat a zenéket, amelyek megadják a megfelelő lendületet így a hétköznap délidőhöz is. Jönnek a lányok például, akik nappal énekelnek, éjszaka pedig démonokat vadásznak. Na ez a nem semmi. A Huntrix egy népszerű fiktív K-pop lánycsapat, ők jönnek a Goldennel, előtte viszont nézzük az aktuális információinkat. Egyre melegebb az idő Budapesten, legalábbis az én kis szubjektív érzékelésem az abszolút így van, na, de Zsupos Ági az adatok tudója. Te mit látsz, Ági? Szia!
1: Mindig rámaggattok valami jelzőt, az igazságtalan. Csapadéktól nem kell tartani, legalábbis ezt mondják a meteorológusok itt a környékünkön. Valóban jól érzed, melegszik az idő, 27-28 fok lesz ma is. A maximum kevesebbnek érezhetjük, mert ez a fránya szél ma is nagyon erős lesz. Igen.
0: Azt tud ilyet csinálni, főleg amikor kijössz a Balatonból, akkor még hidegebbnek érzed.
1: Aha, na ugye? Erről majd írhatnak a hallgatóink, hogy ki hogy érzékeli a dolgokat.
0: Balaton ide, Balaton oda. Az M7-esről azért nem kaptunk olyan információkat, hogy nyűgös lenne a közlekedés, ellenben az M3-ason igen gödöllő térségében. A Vásáros-Namény felé vezető oldalon a 32-es kilométernél egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik. Emiatt pályazárat vezettek be, a közeli pihenőhelyen keresztül halad jelenleg a forgalom. Nagyjából 2-3 kilométer hosszú lassulásra készülhetnek azok, akik arra felé közlekednének. Számoljanak arra, hogy Budapesten élénk a forgalom a Baross tér, az Asztória és a Szél Kálmán tér közel. Továbbá a Hungária körgyűrűn, a Nagykörúton, a Váci úton, az Üllői úton, a Pesti és a Budai alsó rakparton szakaszonként szintén sokan próbálnak gurulgatni. Akadozik még az előrejutás az Alkotás utca, Krisztina körút útvonalon a Nagyenyed utcától, illetve az Attila úton is sokan vannak a Vérmező út előtt. Készüljenek arra, hogy nem működnek a jelzőlámpák a Budafoki úton, a Galvani utcánál, ott óvatosan. Ma este 8 óráig lezárták a 9. kerületi Kinizsi utcát, az Üllői út és a Knézics utca között filmforgatás miatt. Ennek okán egyébként most a 83-as trolibusz is terelve közlekedik.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez... a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

about you now. Sugar Babes, About You Now, ez a sláger, FM 3.4.12 van. Köszi, hogy még így az ebédszünet előtti időszakot is együtt tölthetjük, és ígérem, hogy megéri, hiszen itt a koncertélmények nyara a sláger FM-en, és nálunk lehet belépőket nyerni, például Pitbull-ra, Mobira, Somber-re, Lenny Kravitz, Seal budapesti előadására, vagy éppen a Florence and the Machine-re, Natasha Bedingfield-re, és még sorolhatnám, hogy milyen hatalmas sztárok érkeznek Budapestre, akiknek a koncertjeikre a Sláger FM önöket is elviheti. Ha éppen énekel a sztár nálunk a rádióban, és szólunk, hogy telefonálni kell, akkor harmadikként kell hívni, ezáltal pedig akár önök is részt vehetnek a játékunkban, amire, mondom, a nyereménye az, hogy el lehet menni másodmagunkkal egy ilyen különleges élményre. Közben pedig, ha már különleges élmények, akkor Bryan Adams érkezik, akik a nosztalgikus, energikus, felszabadult életérzést gond nélkül átadja, olyan, mintha valaki visszaemlékezne a régmúlt szép időkre, persze közben rockzenei köntösre bújtatva. Summer of 69 itt a Sláger FM-en. Erre kell a hangerő.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
2: Seal 15 év után visszatér hozzánk. Seal koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
3: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
4: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
5: Még nem késtél el? A nyári java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, mindennap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. Klubtihany.hu.
6: Lapozz rá a nyárra. Blik. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.

0: Kiház! Mit adjunk Csabijéknak NASZ ajándékba?
1: Az egyik szamuráj kardomat.
0: Nem már. NASZ ajándékba?
1: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel. Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.
2: Ez a dal ismerős, ugye?
3: Haj, rózsa volt.
2: Na és ez?
3: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
2: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
4: Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Megépülhet Budapest új főtere a Városháza Parkban. Nyomozást indított a rendőrség a Fradi város ügyében, és nyáron is veszélyt jelentett a szénmonoxid. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Megkapta az örökségvédelmi engedélyt a Városháza Park megépítése, így megkezdődhet a kiviteli tervek elkészítése, írta a 24.hu. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a belvárosi parkoló helyén Budapest új főtere jön létre. A beruházás részeként 7730 négyzetméter zöld felületet alakítanak ki, 80 fát ültetnek, valamint csapadékvízgyűjtő és vízáteresztő burkolatokat építenek. A fejlesztéshez kapcsolódik a nyitott Városháza program is, amelynek keretében megnyitják és átjárhatóvá teszik az épület földszinti helyiségeit. Felújítják a díszterem alatti teret is, ahol kávézók, teraszok és vendéglátóhelyek kaphatnak helyet. A főpolgármester közlése szerint a tervezést és az előkészítést hosszú engedélyezési folyamat előzte meg. Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság a Fradi város ügyében annak tisztázására. Történt-e hűtlen kezelés az FTC-nek juttatott 25 milliárd forintos állami támogatással kapcsolatban. A Ferencváros Torna Klub 2016-ban 14, egy évvel később pedig 11 milliárd forintot kapott a Népligeti Sportkomplexum megépítésére. A területen több fejlesztés megvalósult, az eredetileg tervezett Fradi város azonban nem készült el. A feljelentést júniusban egy ferencvárosi szurkolói csoport tette az állami számvevő széknél, amely az ügyet továbbította a rendőrségnek. Kubatov Gábor klubelnő korábban azt mondta, a támogatás minden fillérje a Ferencvárosban van, és a klub vezetése teljes átláthatósággal áll minden vizsgálat elé. A nyári hőségben is gyakran riasztják a tűzoltókat szénmonoxid miatt. A katasztrófavédelem közlése szerint idén már 613 esethez vonultak ki, 4-en meghaltak, 90-en pedig megsérültek a mérgező gáztól. Vasárnap este Szolnokon egy társasházi lakásban az érzékelő mentette meg 3 ember életét. A készülék a melegvíz megnyitása után jelzett, a lakók pedig azonnal szellőztetni kezdtek. A tűzoltók a fürdőszobai átfolyós vízmelegítőnél nagy mennyiségű szénmonoxidot mértek. A veszély főként társasházakban jelentkezhet, mert a melegben légdugó alakulhat ki a kéményekben, így a füstgáz nem tud megfelelően távozni, ezért nyáron is fontos a működő érzékelő használata. Kánikula programot hirdetett az állatvédő szervezetek és ebrendészeti telepek támogatására az élő környezetért felelős minisztérium. A rendkívüli hőség miatt vízhiány, vízszállítási nehézség, ütési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnali segítséget lehet kérni e-mailben. Emellett mintegy 120 ezer forint értékű csomagra is pályázhatnak az érintett szervezetek. A készlet egyebek mellett kutyamedencét, hűtőmatracot, párásítórendszert, víztárolót, napvitorlát, víztálat és hőmérőt tartalmazhat. A pályázatokat folyamatosan bírálják el, a csomagokat pedig jelentkezési sorrendben a keret és a készlet kimerüléséig osztják szét. Rendezvény miatt változik a közlekedés ma este a Puskás Aréna környékén. Várhatóan este 6-tól fél 12-ig lezárják a Dózsa-György utat a Verseny utca és a Kerepesi út között, valamint a Verseny utcát. Fél 11-től fél 12-ig a Stefánia utat és az Ifjúság útját is lezárják. Emiatt módosul a 30-as, a 95-ös, a 130-as és a 195-ös busz, továbbá a 75-ös és a 77-es troli útvonala. Ma a maximum hőmérséklet 27-28 fok körül alakul. Túlnyomóan napos időben lesz részünk fátyol és gomoly felhőkkel, Csapadéknak nagyon kicsi az esélye a vételkörzetünkben, és magas az UV-sugárzás is. Vigyázzanak bőrük egészségére!
6: Ági, köszönöm szépen, csekkoljuk, mi a helyzet az utakon így az ebédidőben. Egy baleset történt sajnos a Szentendrei úton befelé a Raktár utcánál a belső sávban, a keresztirányú forgalomban is korlátozásra kell számítani. Nem működnek a jelzőlámpák a legutóbbi hírek szerint a Budafoki úton a Galvani utcánál, érdemes fokozott óvatossággal közlekedni annak, aki abba az irányba indulna. Mindezek mellett ma este 8 óráig lezárták a Kinizsi utcát, az Üllői út és a Knézics utca között filmforgatás miatt. Ennek okán a 83-as troli is terelve közlekedik. Mindezek mellett akadozik az előrejutás a Budaörsi úton a Nagyszülős utcától befelé, sokan vannak az Alkotás utca, Krisztina körút útvonalon, a Nagyenyed utcától, illetve az Attila úton a Vérmező út előtt is sokan vannak. Élénk még a forgalom a Baross tér, az Asztória és a Szélkálmán tér közelében, de a Hungária körgyűrűn, a Nagykörúton is, valamint a Váci úton, az Üllői úton, a Pesti és a Budai alsó rakparton szakaszonként szintén több az autós ezekben a pillanatokban. Várjuk Önöktől is az infókat, 0630 30 30 95 8-as, ami telefon és SMS számunk.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
6: Jó ebédhez, jó étvágyat, mellé pedig kiváló dalokat. Hello a stúdióban, Karakas Balázs. Sheryl Cole érkezik most, aki egy lánycsapatban kezdte a zenei újabb pályafutását, és aztán azért a szóló karrierjét is egész szépen összetudta hozni. Nagy siker volt a Fight for This Love. Ezt játsszuk most!

Egy olyan dal, amivel a szabadság életérzését kaphattuk meg. Queen, I Want to Break Free. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózunk, és hogy a Sláger FM-et hallgatják, akár a munkaidő kellős közepén is. 1:15 is elmúlt már nagyon szépen. Örülhetünk annak, hogy lassacskán azért itt a hét második munkanapjának a felét is elkaphatjuk. Egyébként érdemes arra készülni, hogy megszűnt a forgalmi akadály a Szentendrei úton, korábban ott volt egy baleset, most már nyugodtan lehet arra felé menni. És mindeközben gondolkozni a közeljövő izgalmas program lehetőségeim. Képzeljék el, hagyományteremtő céllal idén először lesz a Budapest Play, Budapest utcazenei fesztivál, amelyet a Sziget Fesztivál és a Budapest Park hívott életre. Az előválogatást követően 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén, többek között a Deák téren, a Batthyány téren, a Margit szigeten és a Keleti pályaudvarnál. Az előadók majd július 30-án, 31-én, valamint augusztus 1-én, 6-án, 7-én és 8-án fogják zenével megtölteni a főváros utcáit. Úgyhogy jó szórakozást kívánok, van is ennek egy ilyen kis kellemes kulturális érzete. Főleg nyáron veszünk egy fagyit, végsétálunk ezeken a placokon és élvezzük azt a pillanatnyi semmittevést. A Well Hello és az Odaút pedig abszolút hozza a nyári szabadság feelingjét most. Néha

0: Hova másodkozották hőskora, ugye? Enrique Iglesias, Rhythm Divine, a 90-es évek utolsó ütemeinek egyike. Örülök, hogy a Sláger FM-mel töltik az ebédszünetet, és egyébként már fél egy is elmúlt 4 perccel. Egy chicagói lányjal dobjuk fel a hangulatot, ugyanis Revin Liné érkezik, és az a dal, amivel a méltán híres amerikai Billboard 600 Sláger listára is felkerült. Mindjárt itt a Love Me Not, előtte fontos információk. Általában mindig így délben van a legmelegebb. Ma hogy állunk ezzel? Legalábbis Budapesten. Szia, Ági!
1: Melegszik az idő. 27-28 fokot ígértek már a meteorológusok. Tegnap is sokszor elmondtam, hogy az UV-sugárzás nagyon erős lesz, magas, úgyhogy vigyázzanak a bőrük egészségére is. A szeles időjárás miatt egyébként a sofőröknek sincsen könnyű dolguk. A nyílt útszakaszokon, hidakon nagy lehet így a menet instabilitás. Menet instabilitás.
0: Van ilyen szó? Van ilyen, főleg amikor kamion mögül kijössz, és hirtelen a 100 km/h szél oldalba csap, akkor érzed a menet instabilitást. Persze.
1: Csapadékra pedig nem nagyon kell számítani, de hogy mi a helyzet valójában az utakon, azt már Balázstól fogják hallani.
0: Úgy igaz, méghozzá nagyító alá vettük a környék útjait. Ági, köszi! Az M3-ason Gödöllő térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik, emiatt pályazárat vezettek be. A forgalom a munkavégzés mellett lévő pihenőhelyen keresztül halad. Fontos tudni, hogy az 51-es főúton Taksony térségében a Kiskunlacháza felé vezető oldalon a 21-es kilométernél kaszálnak mozgó munkavégzés mellett. A munkaterület mögött 2-3 kilométeres torlódással találkozhatnak. Korábban baleset volt a Szentendrei úton befelé, ott megszűnt most már a forgalmi akadály, úgyhogy ez mindenképpen jó hír. Az már nem annyira, hogy nem működnek a jelzőlámpák a Budafoki úton, a Galvani utcánál, fokozott óvatossággal közlekedjenek arra felé. Ma este 8-ig lezárták a 9. kerületi Kinizsi utcát az Üllői út és a Knézics utca között filmforgatás miatt, ennek okán a 83-as trolli is terelve jár. Továbbá erősebb a forgalom a Budaörsi úton a Nagyszülős utcától befelé, az Alkotás utca, a Krisztina körút útvonalon a Nagyenyed utcától, illetve az Attila úton a Vérmező út előtt. De élénk még a forgalom a Barostér, az Asztória, a Szélkálmán tér közelében, a Hungária körgyűrűn, a Nagykörúton, a Váci úton, az Üllői úton, a Pesti és a Budai alsórakparton is szakaszonként. Jó utat kívánok!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A Dini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: Ó, micsoda dal, és ó, micsoda lendület, Sophie Ellis Backstormer on the Dance Floor, ez itt a Sláger FM, és bizony ez is egy olyan dal, amit szeretünk, én legalábbis biztosan, önök is megmondhatják, töltsék ki a Sláger FM zenei kvízét. Mint ahogy ezt kitöltötte Vica is, ő már itt van velem a vonalban. Szia Vica, melyik városból telefonálsz, hol élsz?
1: Kispercsán élek.
0: Milyen volt kitölteni a zenei kvízünket? Mi a véleményed?
1: Hát érdekes volt, általában ki szoktam tölteni. Most ugye egy kicsit másabb volt, én úgy láttam, mert ugye az elején volt ilyen összeolvasztott valami. Az nagyon tetszett, nagyon sokat nem ismertem, képzeld el.
0: Wow.
1: Nagyon sok számot.
0: Te a régebbi vagy az újabb zenéket szereted?
1: Hát én inkább a régebbieket.
0: Ah, az igazi klasszikusokat.
1: Hát igen.
0: Ki a kedvenced?
1: Rúzsa Magdit szeretem a legjobban.
0: Jó is szerintem. És milyen érzés volt maga a tudat, hogy te beleszólhatsz abba, hogy a rádióban milyen zene menjen?
1: Hát az nagyon jó. Az egy tökéletesen jó érzés, nyilván. Igen.
0: Meg hát ugye a nyereményeink sem rosszak?
1: Tudom, hogy valami utazást is lehet nyerni.
0: Figyelj, nagyon jók, figyelj. Van két fős, két éjszakás wellness hétvége, félpanziós ellátással az Avar Hotel Mátra Füred Superior jó voltából. Képzeld el, van két fős, két éjszakás wellness hétvége, félpanziós ellátással a Vital Hotel Nautis Superior jó voltából, és két fős, két éjszakás wellness hétvége, félpanziós ellátással a Premium Hotel Panoráma jó voltából. Szóval lesznek még itt jó dolgok szerintem.
1: Nagyon jó, teljesen jó. Hát akkor remélem, hogy én fogok menni.
0: Izguljunk együtt, én is szurkolok neked.
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Én pedig azt köszönöm, hogy kitöltötted a zenei kvízünket, és azt is, hogy most itt voltál. Cseperontól tiéd a Good Luck Babe. Csoda szép kedd délutánt kívánok neked.
1: Köszönöm, szia.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
3: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
4: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és szauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
5: Biobubi, környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.

0: Mihaz! Egy trópusi szigeten nyaralnátok a családdal? Nem kell messzire utaznotok! Nyíregyházán egy különleges tóparti környezetben vár a 4 csillagos Sziget Hotel. Családi szobák, szigetlend játszóház, trambulin, kerékpározás, vízibicikli és késő estig nyitva tartó wellness. Éljétek át a nyár legszebb pillanatait együtt. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
1: A hazai műzikeljátszás legnagyobbjai Whitehorn Broadway slágereivel. Wonderland Musical a Margit szigeten. Jenes Kitti, Sándor Péter, Jan Zakata, Vágó Zsuzsi, Szemenyei János és Mészáros Árpád Zsolt az Alice Csodaországban zenés változatában július 31-én és augusztus 1-én. Margitszigetiszínház.hu.
2: Fantasztikus újranyitási akció a Jusztnél Óbudán. Július 22-én szerdán reggel 8-kor a Jüszk újra megnyitja kapuit Óbudán a Szentendrei úton. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jüszkbe vásárló táskát kap ajándékba. Cím a régi, Budapest, Szentendrei út 30. Jüszk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: A reklám után.
4: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Ősszel visszakerülhet a kutatóhálózat a Magyar Tudományos Akadémiához. Korlátozottan végeznek röntgen és CT vizsgálatokat a Veszprémi Kórházban, és megkapta az utolsó engedélyt a Városháza Park megépítése. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Még ősszel visszakerülhet a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá az egységes kutatóhálózat, írta az eduline.hu. A kormány tervei szerint szeptember elején társadalmi vitára bocsátják a szükséges jogszabálytervezetet, októberben pedig megtörténhet az átalakítás. A jelenlegi Hunren központok mellett az ELTE-hez csatolt 4 bölcsészet és társadalomtudományi kutatóközpont is visszatérhetne a közös irányítás alá. Az Akadémiai Dolgozók Fóruma és a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete ugyanakkor több részletet továbbra is tisztázatlannak tart. Kérdéses az átalakítás pontos menetrendje, az intézmények jogállása, valamint a bérek rendezése, írták. Több képalkotó berendezés egyidejű meghibásodása miatt korlátozottan érhetők el a röntgen és CT vizsgálatok a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórházban. Az intézmény közlése szerint a hibák észlelése után azonnal megkezdték a javítás megszervezését, valamint átalakították a betegutakat. A sürgős vizsgálatokat továbbra is elvégzik a kórházban. A súlyosan sérült betegeket szükség esetén az országos mentőszolgálattal és a fogadó intézményekkel egyeztetve más kórházba szállítják. Egyes előre tervezett röntgen és CT vizsgálatokat későbbi időpontra halasztanak, vagy más intézményben végeznek el. Az érintett betegeket közvetlenül értesítik a változásokról. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt a Városháza Park megépítésére a főváros. Karácsony Gergely közölte, a kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt, így lezárult az engedélyezési folyamat és megkezdődhetett a kiviteli tervek elkészítése is. A belvárosi parkoló helyén 7730 négyzetméter zöld felületet alakítanak ki, 6966 négyzetméter csapadékvízgyűjtő és 850 négyzetméter vízelteresztő burkolattal. Mintegy 80 fát ültetnek Stockholm módszerre. A beruházás részeként megnyitják és átjárhatóvá teszik a Városháza földszinti helyiségeit. Felújítják a díszterem alatti teret, ahol kávézók, teraszok és vendéglátóhelyek kaphatnak helyet. A főpolgármester szerint a fejlesztéssel Budapest új fűtere jön létre. Csütörtökön este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, az eredményeket pedig országszerte pontott partikon várhatják a jelentkezők. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának közlése szerint a központi budapesti rendezvénynek idén az ELTE Lágymányosi Kampusza ad otthont. A fiatalokat élőzene, koncertek és további programok várják. A főváros mellett 10 vidéki helyszín is csatlakozik a rendezvény sorozathoz. Saját pontott partit tart a Pannon, a Debreceni, a Miskolci, a Nyíregyházi, az Eszterházi Károly Katolikus, a Pécsi Tudomány Egyetem és a Széchenyi István Egyetem. Három egymástól független ügynyomozását zárta le a kecskeméti rendőrség. Az eljárásokban 7 embert, összesen 31 vagyon elleni bűncselekménnyel gyanúsítanak. Egy főként fiatalkorúakból álló 5 tagú társaság autókat tört fel, kerékpárokat és a rollereket, valamint üzletekből és tanyákról különféle értékeket lopott. Egy 17 éves fiú legalább 15 bűncselekménnyel lehetett érintett. Egy 31 éves kecskeméti férfit 3 tanyabetöréssel, kerékpárlopással és egy iroda feltörésével gyanúsítanak. Egy másik 29 éves férfi 10 hasonló bűncselekményt követhetett el. 27-28 fok lesz a maximum, sokfelé élénk az északnyugati szél, csapadéknak pedig nagyon kicsi az esélye, továbbra is magas az UV-sugárzás.
6: Jó utat kívánok! Ne feledjék, hogy az M3-ason Gödöllő térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 32-es kilométernél egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik. Emiatt pályazárat vezettek be, a forgalmat pedig a közeli pihenőhelyen terelik keresztül. Az 51-es főúton Taksony térségében a Kiskunlacháza felé vezető oldalon kaszálnak mozgó munkavégzés mellett. A munkaterület mögött 2-3 kilométeres hosszúságú torlódás alakult ki. Baleset nehezíti a közlekedést a 8. kerületi Baros utcában a Szabó Ervin tér után, a forgalom egy sávban váltakozva halad, és nem működnek a jelzőlámpák a Budafoki úton a Galvani utcánál, érdemes fokozott óvatossággal közlekedni ezen a szakaszon. Telítettebbek picit a forgalmi sávok szakaszonként a Hegyalja úton, erre készüljenek, az Attila úton is egyes részeken lassabb lehet az átkelés, mindenféleképpen érdemes plusz menetidőt számolni ezeken a szakaszokon. Mindezek mellett érdemes azt is tudni, hogy lezárták a külső sávot a Váci út újpesti szakaszán befelé a Károlyi István utcán. Ez ma este 11 óráig így marad burkolatjavítás okán.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
6: Egy óra után 5 perccel is Karakas Balázs a stúdióban. Örülök, hogy együtt tölthetjük a hét második munkanapját. A munkahelyre pedig kell egy kis jó hangulat, nyárias, szabadság életérzése, ebben pedig a francia DJ producer Kungs fog most nekünk segíteni. Tőle indul a

A csodás Benson Boone és a Mystical Magical, ez itt a Sláger FM. 1:42 is elmúlt már, a kajakkómában dörengélhetünk egy picikét a munkahelyen, de a plázson biztos, hogy nem, ugyanis a hétvégi viharos időjárás és a heves esőzés miatt átmenetileg bezárt, mert a lezudult nagy mennyiségű csapadék következtében a római parti fürdőhely vize fürdése alkalmatlanná vált, és ezért kellett egyébként ideiglenesen lezárni. Amint a vízminőség ismét megfelelő lesz, azt jelezni fogják majd. Egyébként folyamatosan veszik a mintát a vízből, elemzik, és majd ennek megfelelően fogják a nagy közönség számára újra nyitni. Talán egyébként nem is rossz kor, a hétvégén nem lesz annyira nagyon-nagyon jó idő, ilyen 28-30-31 fokot lehet majd mérni a fővárosban. Ennek ellenére persze azért egy jót úszni, ilyenkor is jó, meg a jó zenéket hallgatni. Ez már a Kangaroo Jack betétdal, a 81-ben jelent meg a Men at Work nevű csapattól, és azóta is itt szól a fülünkben a Down Under, itt a Slágeren. Hangerőt rá! Traveling.

0: dal, amit nem csak hallhattunk, hanem még érezhettünk is. Feels Like I'm Falling in Love, ők voltak a Coldplay. Elmúlt már fél kettő is, örülök, hogyha munkatársa lehetek a legnehezebb pillanatokban is, mert bizony ilyenkor a kajakóma időszakában nem túlságosan egyszerű hozni azt a megszokott teljesítményt. Se baj, itt van már a folytatásban egy lánycsapat, akik a Brit X-Faktor 8. szériájában álltak össze, és egyébként a versenyben első helyezést értek el, ezzel történelmet írva, hiszen ők lettek a legelső csapat, akik megnyerték. A Little Mix-re gondolok, tőlük a Break Up Song lesz hallható. Előtte nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. Kellemes nyárias idő, legalábbis egyelőre a naptár ezt mutatja, de azért ma jóval hűvösebb van, mint mondjuk azokban a hetekben, amikor 42 fokot mértünk.
1: Igen, szerintem a szél miatt érzed ezt elsősorban, elég élénk az északnyugati szél ma, ahogy tegnap is így volt. Esőre a nap hátra lévő részében kicsi az esély, illetve fátyol és gomoly felhők mögül időről időre előbukkan szépen a napsütés, úgyhogy amúgy itt a stúdióban tök jó idő van.
0: Megy a klíma, csak mondom.
1: Ja, Ági. Jó, okay.
0: Köszi. És balesetektől nem mentes ez a mai délután. Volt egy a 8. kerületi Baross utcában, a Szabó Ervin tér után, a forgalom egy sávban váltakozva halad, de szintén balesetről kaptunk bejelentést az M5-ös autópályáról Kecskemét térségéből, ez a Budapest felé vezető oldalon közlekedőket érinti, ott két személygépjármű találkozott. A 76-os kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás 2-3 kilométeres hosszúságú. Ha már autópályák, ne felejtjék, hogy az M3-ason Gödöllő térségében a Vásáros Namény felé vezető oldalon egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik, emiatt pályazárat vezettek be, a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik. Nyilván ez azért okozhat némi kis plusz menetidőt. Számoljanak arra, hogy nem működnek a jelzőlámpák a Budafoki úton, a Galvani utcánál, érdemes fokozott óvatossággal közlekedni arra felé is. Egyirányúsították az első kerületi Attila utat a Vérmező út előtt, a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban tudnak tovább haladni. Ha bármit láttok, szóljanak 0630 30 30 95 8. Köszi!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Oh, Britney és a Toxic! Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan egész délután, elmúlt már 3:42 is. És ilyen jó hangulattal azt hiszem, hogy tökéletesen érezhetjük magunkat. Amúgy Britney nemrég bejelentette, hogy hát úgy jó lenne még egyszer anyává válni. Bizonyám, szeretne még egy gyerkőcöt. Erre annyira rápörgött, hogy azóta jó néhány posztjában egyébként utalgatott már erre, szóval semmi lehetetlenség nincs a nagyvilágban. És egyébként abban sem, hogy nyerjenek hatalmas világsztárok budapesti koncertjeire belépőt. Ha hallják Pitbullt, Mobit, Sunbird, Lenny Kravitzet, Sealed, Natasha Bedingfieldet, vagy a Florence and the Machine zenélni, és előtte szólunk, hogy telefonálni kell, akkor telefonálni kell a 06 30 30 30 95 8-ra. És bármikor szólhatunk, bármikor jöhetnek ezek a világsztárok, úgyhogy mindenképpen érdemes folyamatosan a Sláger FM-et figyelni, mert nem lehet tudni, hogy mikor jön egy lehetőség arra, hogy akár életük egyik legnagyobb élményét nyerjék meg. Na de addig a folytatásban nálunk is itt vannak az igazán jó zenék. Egy csapat, a Margaret Island, akik egyébként a Margit-szigeti nyugodtságot, a megállt időt akarják átadni. Egyszer ezt olvastam róluk. Tőlük most az eső hallható.

0: Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
1: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
0: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
3: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
4: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dinnye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
5: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltöny választéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
6: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. Klubtihany.hu.
7: Mit adjunk Csabijéknak NASA ajándékba?
8: Az egyik szamuráj kardomat.
7: Nem már. NASA ajándékba?
8: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
9: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a Fabor tartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. Gravirexpress.hu.
10: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Sláger FM.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Holnap mutatja be a Fidesz új frakcióvezetőjét Orbán Viktor. Átmenetileg bezárt a római parti plázs a 3. kerületben, és újabb szúnyoggyérítést végeznek a 18. kerületben. Már is mondom a részleteket, 14 óra van. Köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Elnökségi és frakcióülést tart a Fidesz, holnap pedig bemutatják a párt új parlamenti frakcióvezetőjét. Orbán Viktor közlése szerint délelőtt 10:30-kor közös sajtótájékoztatót tart majd az új vezetővel. Gulyás Gergely július 13-án mondott le a tisztségéről, mert az új alkotmányos szabályok alapján nem indulhat újabb parlamenti mandátumért. Az alaptörvény módosítása szerint ugyanis nem választható újra az, aki már 3 teljes ciklus töltött az országgyűlésben. A lehetséges utódok között Buka János jelenlegi frakcióvezető helyettest, valamint Balla Györgyöt és Szűcs Gábort is említik. Orbán Viktor szombaton tusványosan mond még beszédet. Átmenetileg bezárták a római parti plást a hétvégi viharos időjárás és a heves esőzések miatt. A 3. kerületi önkormányzat közlése szerint a péntek este lehullott nagy mennyiségű csapadék következtében a fürdőhely vize fürdésre alkalmatlanná vált, ezért a területet ideiglenesen lezárták. A víz minőségét folyamatos mintavételekkel ellenőrzik. A plást akkor nyitják meg újra, amikor a vizsgálati eredmények alapján a Duna vize ismét megfelel a fürdőzéshez szükséges előírásoknak. Az önkormányzat a változásról és az újranyitás időpontjáról külön tájékoztatást ad majd. Augusztus 3-án kezdődik 2 új iskolatér kialakítása a 8. kerületi 2. János Pál pápa téren, a Deák Diák Ének Zenei Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Budapest School előtt. A fejlesztés során burkolati felfestéseket, új közlekedési táblákat, utcabútorokat és növényládákat helyeznek ki. A diákokkal közösen megtervezett színes aszfalt festéseket augusztus végén és szeptember elején készítik el. Útpálya szűkítésekkel, terelőelemekkel és sebességcsökkentő jelzésekkel teszik biztonságosabbá a gyalogos közlekedést. A munkák idején ideiglenes forgalom és parkolási korlátozásokra is számítani kell. Július 22-e és 24-e között este 8 és hajnali 4 óra között földi kémiai szúnyoggyérítést végeznek a 18. kerületben, összesen 840 hektáron. A lakóknak azt javasolják, hogy a szabadban tárolt játékokat, élelmiszereket, evőeszközöket és ruhákat gyűjtsék össze vagy takarják le. A kezelés alatt és az azt követő egy órában célszerű zárva tartani az ablakokat és ajtókat, valamint kikapcsolni a klímát. A kintermő zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztás előtt meg kell mosni. A pangóvíz megszüntetésével a lakók is csökkenthetik a szúnyogok szaporodását. Tudományos alapokon működő ökológia lábnyomkalkulátort fejlesztettek a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói vállalkozások számára. Az alkalmazás számviteli és működési adatok alapján mutatja meg, hol a legnagyobb egy cég környezetterhelése, s mely területeken érhető el a legjelentősebb javulás. A kalkulátor a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások sajátosságaira épül, és több év kutató munka eredménye. A BGE szerint egyszerű, alacsony költségű intézkedésekkel, például tudatosabb energiahasználattal, az útvonalak optimalizálásával vagy digitalizálással is csökkenthető a környezetterhelés és az üzemeltetési költség. Az alkalmazást a Budapest Globál Vállalati Klíma Sprint résztvevői novemberig ingyenesen használhatják. A vonuló felhők mellett sokat süt a nap, a nyári időjárás kellemes és mérsékelt, a szél miatt a hidakon és a felüljárókon csökkenhet a járművek menet stabilitása, erre érdemes odafigyelni, az UV-sugárzás is rendkívül magas, délután pedig 27-28 fokos maximumokat mérhetünk.
13: Jó utat kívánok, már is mondom a friss és ropogós közlekedési információkat. Tudjuk jól, hogy az M5-ösön Kecskemét térségében a Budapest felé vezető oldalon 2 személyi autó összeütközött. A 76-os kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás 2-3 kilométeres hosszúságú. Továbbra is az M3-as autópályán Gödöllő térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik. Emiatt vezettek be a pályazárat, az arra járókat átterelik a Babati pihenőhelyen keresztül. Úgyhogy erre mindenképpen számítsanak azok, akik arra felé tartanak. Helyszínelést végeznek az Üllői úton befelé az Orci út előtt, és baleset nehezíti a közlekedést a 12. kerületi Csaba utcában is a Krisztina körút előtt. Figyeljenek arra is, hogy nem működnek a jelzőlámpák a Budafoki úton a Galvani utcánál, ezért arra felé is a megszokottól is óvatosabban közlekedjenek, hiszen az sosem baj. Azért egy-két ponton már a budapesti közlekedés is meglassulgat, vannak szakaszok a nagy körúton is, ahol nehézkesebb az átkelés, de a kis körúton és a fő útvonalakon, például a Rákóczi úton és az Üllői úton is benne van a pakliban a nagyobb csomópontok környékén, hogy nem lesz olyan egyszerű az egyszer egy jó utat.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Csodaszép délutánt kívánok, adjuk meg a lendületet egy amerikai énekessel a folytatásban. Hello, én Karakas Balázs vagyok, hát ő is új generációs, persze az interneten kezdett el karriert építeni, és bejött neki, mindenki ismeri már Alex Warren nevét, a Favorite Dream érkezik.
0: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Szépséges Dua Lipa és a Training Season, ez itt a Sláger FM, 4:43 után járunk, már jó munkát kívánok mindenkinek. Donna Summer már itt a folytatásban, és hozza majd a diszkó hangulatot a következőkben. Mindezek mellett azért érdemes odafigyelni arra, hogy ma este lesznek változások. Rendezvény miatt a közlekedési rend változik a Puskás Aréna környékén. Várhatóan este 6 és fél 12 között lezárják majd a Dózsa-György utat, a Verseny utca és a Kerepesi út között, valamint a Verseny utcát, este 11 és fél 12 között pedig a Stefánia utat és az Ifjúság útját. Persze a lezárások miatt egyébként a buszok, trollibuszok útvonala is változni fog, úgyhogy erre mindenképpen érdemes rákészülni, és előre pontosan megtervezni azt, hogy merre akar majd menni az ember, hiszen lehetnek olyan változások is, amelyek kellemetlenebbül érinthetnek bennünket. Érdemes erre felkészülni, a folytatásban pedig, ahogy ígértem, jönnek a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára a mindig szókimondó Majka is megérkezik a Csúrancseppennel, előtte pedig az igazi diszkó királynő, akinek a dalai a retro bulikból a mai napig felejthetetlenek, és hogyha egy DJ ezt a dalt felrakja, akkor a közönség rögtön felhördül. Donna Summer, This Time I Know It's For Real, ezért érdemes a Sláger FM-et hallgatni és adni rá a hangot.

0: de szeretem pénzt.
1: Sláger FM. Wish you the best. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: I'm just knowing what you're thinking and hearing how your day's been. Do you think you can tell me everything, darling?

0: És a Domino, ez itt a Sláger FM. Csodaszép délutánt kívánok. Azért nem sokára vége lesz már a melónak, csak kicsit kell dolgozni, hogy indulhassunk hazafelé. Na jó, aztán meg jön a csúcsforgalom, szóval lehet még kalamajka a mai napban, de mindenféleképpen érdemes azért a dolgok pozitív irányát megfogni. Például azt, hogy a Hearst dalán varázsoltak egyet. A Wonderful Life anno ott a 2000-es évek végén egy elképesztő nagy siker volt. Fülbemászó volt, át tudtuk élni a mondani valóját, Purple Disco Machine pedig 2025-ben ismét odavarázsolta a slágerlisták élére. Nem sokára ezt is meg fogjuk hallgatni, na megjövök majd az aktuális információkkal is.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
4: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük mondja el.
2: Sláger FM. Köszönjük.
4: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. Klubtihany.hu.
5: Ez a dal ismerős, ugye?
6: Ha én rózsa volnék.
5: Na és ez?
6: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
5: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyű zene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
7: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Így csiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
8: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
9: Tervezek.
8: De mit?
9: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
8: És hol szerezzük be a dolgokat?
9: Hogy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből. Mindenki találott valamit magának.
8: Már megint, Anna?
9: Laci, az élet változásokkal teli.
10: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu

0: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és szauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot

0: játszottak. Jó az idő, de mennyire? Szia, Ági!
1: Szia! Még mindig nagyon jó, nagy változás nem lesz. Esőt nem ígértek a vételkörzetünk legtöbb településén, úgyhogy ettől megint nem kell félni. Továbbra is erős az északi, észak-nyugati szél, és hétágra süt a nap. Itt fátyolfelhők, gumolyfelhők szűrhetik, de ahogy mondtam, ebből csapadékra nem kell számítani.
0: Mekkora királynak kell lenni ahhoz, hogy ezt fejből mond?
1: Ugye, szerintem most vagyunk már itt néhány órája, úgyhogy már együtt áttanulmányoztuk. Annyit korrigálnék, hogy 26-27 a maximum a mai napon. Annál több valószínűleg nem lesz.
0: Kivétel, ha felcsavarjuk a klímát.
1: Akkor igen, akkor lehet.
0: Köszi, Ági.
1: Nincs mit.
0: És persze a friss közlekedési információkat is mondjuk. Az M3-ason Gödöllő térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik a továbbiakban is, emiatt pályazár van érvényben. A forgalom a munkavégzés melletti pihenőhelyen keresztül viszont tud haladni, tehát nem kell kerülő útvonalat keresni. Az M5-ösön Kecskemétnél a Budapest felé vezető oldalon korábban két személyautó összeütközött, ott jelenleg a külső sávot tartják zárva, a torlódás 2-3 kilométeres hosszúságú. Érdemes így kalkulálni. Különben a budapesti utakról jelentős fejreállásról egyelőre nem kaptunk információt, de arról viszont igen, hogy azért a Hegyalja úton néha picit meglassul a haladás. Előfordulhat, hogy egy-egy lámpaváltást várni kell, például a Nagykörúton, vagy éppen a Rákóczi úton, de a Kiskörút forgalma is olyan, hogy néha-néha benne van a pakliban a megtorpanás, de természetesen a délutáni csúcsforgalom azért még jócskán odébb van. Számítsanak arra, hogy egyirányúsították az első kerületi Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé. Ennek az oka, hogy ezen a részen most gázvezetéket javítanak. Jó utat kívánok!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A Let's Go Feel a Something, ez itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hogy tetszett a dal? Elmondhatják, kitölthetik zenei kvízünket a Sláger FM weboldalán. Érdemes ezt azért megtenni, mert mégiscsak jó érzés beleszólni abba, hogy milyen zene szóljon a rádióban, ameg nem utolsó sorjában ugye rengeteg izgalmas nyereményünk is van. Érdemes a slágerfm.hu-n mindent csekkolni. Ezek mellett pedig most egy olyan dal érkezik, ami 2020-ban az évdala lett Magyarországon, és nem véletlen, azért úgy rendesen elkezdett társadalmi kérdéseket boncolgatni. Tudjuk, milyen az, amikor a férfi hibát követel, és a hölgy elveszíti bizalmát. Hát azt hiszem, ez a dal egész szépen bemutatja ezt a helyzetet. A mostantól egy picikét szomorú, feszült dal, de azt hiszem, hogy ettől függetlenül könnyű megtanulni a szövegét, és átérezni mindent, amit mondani akar. Rácz Gergő és Orsovai René énekel itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi, a sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus újranyitási akció a Jusztnél Óbudán. Július 22-én szerdán reggel 8-kor a Jüszk újra megnyitja kapuit Óbudán, a Szentendrei úton. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas Jüszk bevásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi. Budapest, Szentendrei út 30. Jüszk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hollókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
4: Na, fáj még?
5: Már csak az, hogy nem kezdtem el hamarabb.
4: A Safe Laser terápia csillapítja a mozgásszervi fájdalmat, csökkenti a gyulladást és támogatja a rehabilitációt. Otthon, a munkahelyén vagy útközben. Safe Laser, vegye kézbe a gyógyulását. Részletek www.safelaser.hu.

0: napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja Önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
1: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
2: Fények. Ritmus. Beat. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája, egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
3: A reklám után.
4: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Karbantartás miatt átmenetileg megnövekedhet a repülőgép forgalom Rákoshegy felett. Forma 1-es programokkal várják a rajongókat. Budapesten is megkapta az utolsó engedélyt a Városháza Park megépítése. 15 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss híreit hallják, én Zsupos Ági vagyok. Karbantartási és fejlesztési munkák miatt átmenetileg megnövekedhet a repülőforgalom Rákoshegy felett. A Budapest Airport július 22-én, holnap éjfél után 13:30-tól 17:30-ig, valamint július 26-án este 11-től másnap reggel 18:00-ig dolgozik a Ferihegyi Reptér 1-es számú futópályáján. Ezekben az időszakokban több repülési művelet érintheti a 17. kerület lakóit. A Forma 1-es magyar nagydíjra érkező járatok nagy száma miatt július 26-án reggel 7 és este 8 között parkolási célból szintén szükségessé válhat az 1-es futópálya lezárása. A reptér üzemeltetője közölte, igyekeznek a lezárást elkerülni, vagy a lehető legrövidebbre csökkenteni. És ha már Forma 1 programokkal készül Budapest a július 24-e és 26-a közötti Magyar Nagydíjra. A Millenáris Szélkapu Parkban 40 képből álló szabadtéri kiállítás idézi fel a Hungaroring történetét. A Margit szigeti zenélő szökőkútnál esténként párafestés mutatja be a korábbi győzteseket, a Hősök terén pedig látványos installáció várja a rajongókat. Hungaroring tematikájú városnézőhajó közlekedik a Dunán, több hídon és felüljáron pedig zászlókkal hirdetik a versenyt. A pályán már csütörtökön megkezdődik a programok fanzone extra szimulátorokkal, kerékcsereversennyel, színpadi eseményekkel és bemutatókkal várják az érdeklődőket. Kiadta a fővárosi kormányhivatal a Városháza Park megépítéséhez szükséges örökségvédelmi engedélyt. Karácsony Gergely szerint ezzel lezárult az engedélyezés, és megkezdődhet a kiviteli tervek elkészítése. A korábbi hivatali parkoló helyén 7730 négyzetméter zöld felületet alakítanak ki, mintegy 80 fát ültetnek, valamint csapadékvízgyűjtő és vízáteresztő burkolatokat létesítenek. A nyitott Városháza program részeként átjárhatóvá teszik az épület földszinti helyiségeit, felújítják a díszterem alatti teret, ahol kávézók, teraszok és vendéglátóhelyek nyílhatnak. A főpolgármester szerint a beruházással Budapest új főtere jön létre. Szombaton rendezik meg a 17. Strandok éjszakáját. Országszerte 54 fürdőben várják a vendégeket különleges éjszakai programokkal. Sztárfellépők, zenés, táncos műsorok, kedvezményes belépők és egyedi gasztronómiai kínálat várja a látogatókat. A Strandok éjszakája a Magyar Fürdőszövetség országos akciója. Erről Borosné Szűcs Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
6: A Strandok éjszakája, amely július 25-én kerül megrendezésre, ez egy hagyományos nyaralás. A visszatérő rendezvény, ahol éjszakában nyúló programokkal várják a strandok az ország több tucat pontján a fürdőbe járó vagy fürdőbe igyekvő vendégeket. Ez alapvetően azért családoknak szóló, hiszen nagyon sok gyerekes program van, de az esti programok egyébként felnőttek számára is élményt jelenthetnek. Én azt gondolom, hogy maga a strandok éjszakája egy olyan hagyomány, ami sok vendégnek ad visszatérő emléket és visszatérési lehetőséget a fürdőkbe.
5: A rendezvényhez csatlakozó fürdők folyamatosan frissülő listáját a fürdőszövetség.hu honlapon találják. és sok napsütés várható. Délután növekedhet meg kissé a felhőzet, de esni a meteorológusok szerint nem fog. Többfelé élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szélvétel körzetünkben. Délután 26-27 fok körül alakulnak a maximumok, késő estére pedig 18-17 fokig süllyed a hőmérséklet. Egyelőre magas az UV-sugárzás.
7: Ági, köszönöm szépen az információkat, most csekkoljuk a közlekedés híreit is. Az M0-ás autóút végcsomópontjánál a Győr felé vezető oldalon az 1-es főúti körforgalom előtt több gépjármű összeütközött. Teljes útzárat vezettek be a műszaki mentés és a helyszínelés idejére, ne is menjenek arra, hogyha nem muszáj. A torlódás az M0-ás autóúton már 1-2 kilométeres hosszúságú, és azt ne felejtsük el, hogy elmúlt délután 3, szóval lesz ez még több is. És most így a passzimista, realista énem szólt. De bízunk benne, hogy nem lesz igazam. Az M5-ösön Kecskemét térségében a Budapest felé vezető oldalon két személy autó találkozott össze még korábban. A külső sávban lezárva a torlódás ott nagyjából ilyen 2-3 kilométeres hosszúságú. Mindenképpen számoljanak ott is plusz menetidőre ennek okán. És természetesen azért, mert mozgolódik a forgalom Budapesten, nyilván a délutáni csúcs az még bőven odébb van, de például a Nagykörúton, Hungárián erre arra, azért azt így lehet látni, hogy a piros lámpák néha megfogják a forgalmat, és egy-két lámpaváltást végig kell várni, valamint az alsó rakpartokról kaptam még olyan jelzéseket, hogy itt-ott azért nehézkesebb a közlekedés, szóval sok-sok türelmet kívánok.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Karakas Balázs vagyok, 3:05. Emlékeznek még a srácra, aki Magyarország fővárosáról írt dalt, de úgy, hogy azelőtt itt sosem járt. George Ezra Budapesttel vált világhírűvé, és ez a dal felrakta az íra a pontot. Az Anyone for You-t játsszuk!

Ő volt Cher, If I Could Turn Back Time, ez pedig a Sláger FM. Örülök, hogy együtt tölthetjük a mai délutánt. A melóból nincs mások hátra, hát már 4:15 is elmúlt 4 perccel, úgyhogy ennek mindenképpen örülhetünk. Arra érdemes figyelni, hogy azért Budapest közlekedésében most is vannak variálások. Értem ezt úgy, hogy az M0-as autóút végcsomópontjánál történt egy baleset a Győr felé vezető oldalon. Az egyes főúti körforgalom előtt több gépjármű összeütközött. Az Útinform szerint a mentés és a helyszínelés idejére teljes útzárat vezettek be ezen a részen, és a torlódás már visszanyúlik az M0-as autóútra ilyen nagyjából 1-2 kilométeres hosszúságban. Úgyhogy akinek arrafelé lenne dolga, esetleg így a délutáni órákban, az mindenféleképpen számoljon plusz menetidővel. Illetve az is számoljon plusz idővel, aki ügyet intézne, a zuglói önkormányzatnál lesz egy kis szünet. Július 20-ától kezdődik majd az igazgatási szünet. Ilyenkor a hivatal Pétervárad utcai épülete és a Bácskai utcai ügyfélszolgálat is zárva tart, úgyhogy erre készüljenek azok, akiknek ott lenne ügyintézni valója. De a nyára szóljon a lazításról, a pihenésről és a nem is olyan rég házasodott Taylor Swiftről. Itt a kiválóság, The Fate of Ophelia.

0: A legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

0: Latricia McNeil, In the Jazz the Way, ez itt a Sláger FM. Játsszuk a jó zenéket, és tudják, itt a koncertélmények nyara. A játékra úgy lehet jelentkezni, hogy amikor szólunk, hogy telefonálni kell, akkor bizony harmadikként kell hívni a 06 30 30 30 95 8-at, ettől függetlenül valaki hív. Sláger FM, tessék!
1: Szeretnék jelentkezni, Enikő vagyok, állandó hallgatótok.
0: Kedves Enikő, nagyon szuper, hogy hívtál, csak nem jókor!
1: Hát na, akkor mikor próbáljam meg?
0: Akkor próbáld meg, amikor hallod Mobit, Pitbullt, Luis Capaldit, Lenny Kravitzet, Sealt, Natasha Bedingfieldet, őket, az igazi világsztárokat énekelni, és szólunk előtte, mert nagyon fontos, hogy egyébként mindig szólunk, mikor kell telefonálni.
1: Szoktam figyelni, állandó hallgatótok vagyok, köszönöm.
0: Nagyon-nagyon szuper vagy, köszönjük szépen. Honnan telefonálsz, melyik városból?
1: Budapest, 17. kerület, állandó hallgatótok vagyok, nagyon szeretünk reggel is hallgatni, délután is mindig.
0: Szuper vagy, nagyon-nagyon köszönöm, hogy velünk rádiózol. A folytatásban neked is küldöm majd Kamrattól a Be Mine-t. Na, de előtte hozzuk az aktuális információkat. Ági, nekem úgy hiányzik már egy kis havazás. Gondolom nem lesz Budapesten. Szia!
2: Nem tudom minden kívánalmadat teljesíteni, ezt az egyet biztos, hogy nem tudom, mert hogy tombol a nyár még mindig. Szerencsére nem 40 fokos hőségre kell számítani, bár a bágyadság az teljesen oké, hogyha valakinek kicsit fáj a feje, az is oké. A szél miatt lesz, ezt tudom elmondani. Csapadékra szintén nem kell számítani, magas az UV-sugárzás egész délután, vigyázzanak bőrük egészségére, és még egy fontos adalék, 26 fok a maximum, innen már csak süllyedünk.
0: Oké, úgyhogy lehet menni szánkózni a normafára, majd decemberben.
2: Igen, nem most, semmiképpen nem most.
0: Köszi, Ági! Jó utat kíván a Sláger FM, bármerre is indulunk óvatosan, hiszen egy baleset történt a Krisztina körúton, a Szél Kálmán tér felé az Alkotás utca után a belső sávban. Szintén baleset történt az M0-as végcsomópontjánál a Győr felé vezető oldalon, az 1-es főúti körforgalom előtt több gépjármű összeütközött. Teljes útzár a műszaki mentés és a helyszínelés idejére, a torlódás már az M0-as autóúton 1-2 kilométeres hosszúságú. Az M5-ösön is volt baleset Kecskemét térségében, a Budapest felé vezető oldalon ütközött össze korábban két személyautó, a 76-os kilométernél zárták le a külső sávot, a baleset mögött lassulás, torlódás alakult ki. Budapesten erős a forgalom a pesti alsórakparton a Lánchíd előtt mindkét irányból, sokan vannak a Kiskörúton, az Asztória felé, valamint a Rákóczi úton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, illetve a Szél Kálmán tér környékén is. Tudjanak róla, hogy nem megszokásból kell közlekedni az első kerületi Attila úton, egyirányosították ott a forgalmat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak.
3: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

0: Hát csodás Lola Yang és a Messi itt a Sláger FM-en. Nem sokára délután 4 óra lesz, ami annyit jelent, hogy mi Ágival búcsúzunk, igaz Ági?
1: Így van, de no. Már meg is érkezett kolléganőnk is.
2: Kis Kata!
3: Akkor a
1: de édesek vagytok, köszönöm szépen.
0: Sötétben világít.
3: Abban a sarokban lesz a fodrász és a sminkás, gyere csak be nyugodtan, wellness, fitness, spa.
1: Hát eszméle, tehát annyira cukik vagytok, hogy ez valami hihetetlen, köszönöm szépen.
0: Én is megigazítom.
1: Kávé teszi habbal? Erre nem is számítottam, és itt nekem dolgoznom kell.
0: Hát kicsit, figyelj, én is megigazítottam a sminket, hogy a rádió nézők jól lássanak.
1: Igen, jól is áll neked.
3: Jól lássam, nem tudom, farkasnál, hogy jól hajjon.
0: Hogy finomabb legyen a nagymama.
3: Na, akkor nem sokára számíthatunk tőled is hatalmas pörgésre, hogyha innen mi most megyünk. Holnap viszont ugyanúgy találkozhatnak velünk a hallgatók ebben a sávban. Kata, te pedig mire készülsz 4 óra után?
1: Ha már smink, hát sminkelek a Pitbull koncertre, az ma lesz, ugye? És több Sláger FM hallgató is ott lesz a koncerten. És még mennyi koncert van előttünk, úgyhogy a koncertélmények nyara fixen folytatódik.
0: Így igaz. Arrivederci, Kata, neked jó munkát.
3: Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
1: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
4: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
5: 188.
4: Hogy micsoda?
5: 188.
4: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
5: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
4: Kik ők?
5: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
4: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
6: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
7: Az egyik szamuráj kardomat.
6: Nem már. NASA ajándékba?
7: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel. Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
8: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
9: Tervezek.
8: De mit?
9: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
8: És hol szerezzük be a dolgokat?
9: Hogy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből, mindenki találott valamit magának.
8: Már megint, Anna?
9: Laci, az élet változásokkal teli.
10: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
0: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szil koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki! Ez a Sláger FM.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Az ügyészség ma intézkedett a Fidesz szerver központjában. Még nincs új államfőjelöltje a Tisza parlamenti frakciójának, és július végéig lehet jelentkezni Terézváros balkon pályázatára. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Zsupas Ágitól hallják. Nyomozati cselekményt hajtott végre ma a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség a Fidesz szervereit biztosító központban. Az intézkedés a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt indult büntető eljáráshoz kapcsolódik. A Fidesz közlése szerint a nyomozók a párt kommunikációs rendszerét és adatbázisait akarták lefoglalni, ezt azonban az ügyészség részleteiben nem erősítette meg. A gyanú szerint az NK egyik testülete 2024 decemberétől 1079 támogatásról döntött szabálytalanul, több mint 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozva. Az ügyben 6 embert őrizetbe vettek és letartóztattak. Még nem választott új államfőjelöltet a Tisza parlamenti frakciója, közölte Bújdosó Andra, a frakcióvezető. A képviselőcsoport a héten többször is egyeztet, miközben folyamatosan érkeznek hozzájuk ajánlások. Bújdosó Andra szerint pártoktól független a nemzet egyesítésére alkalmas jelöltet keresnek, konkrét neveket azonban nem említett. Polgár Judit korábban visszautasította a felkérést. A frakcióvezető azt mondta, sajnálják a döntését, de tiszteletben tartják, és továbbra is kiváló jelöltnek tartják a sakkot. A Tisza a következő napokban folytatja az egyeztetéseket. Kőbánya Kispesten folytatja a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal karbantartását a MÁV. A munkák augusztus végéig tartanak, ez alatt váltókat és vágányokat építenek át, valamint felújítják a perontetők és a gyalogos felüljárók szigetelését. Kőbánya Teher és Pest-Szentlőrinc környékén több sebességkorlátozást is megszüntetnek. A vasútársaság korábban Cegléden és Abonyban dolgozott, ahol több szakaszon visszaállítható az óránkénti 120 km-es pályasebesség. A karbantartásokat a MÁV saját forrásból finanszírozza. A munkák pedig az év végéig más szakaszokon is folytatódnak. És ha már Forma 1, programokkal készül Budapest a július 24-e és 26-a közötti Magyar Nagydíjra. A Millenáris Szélkapu Parkban 40 képből álló szabadtéri kiállítás idézi fel a Hungaroring történetét. A Margit-szigeti zenélő szökőkútnál esténként párafestés mutatja be a korábbi győzteseket, a Hősök terén pedig látványos installáció várja a rajongókat. Hungaroring tematikájú városnézőhajó közlekedik a Dunán, több hídon és felüljárón pedig zászlókkal hirdetik a versenyt. A pályán már csütörtökön megkezdődnek a programok Fanzone Extra szimulátorokkal, kerékcsereversennyel, színpadi eseményekkel és bemutatókkal várják az érdeklődőket. Megkezdődött az Erdőkerülő utca 29 mögötti területen felállított illegális építmények elbontása. A munkálatok célja a szabálytalanul kialakított hajlékok felszámolása és a környék rendezése. Cserdéni Német Angéla polgármester közlése szerint az intézkedéssel szeretnék javítani a közelben élők biztonságérzetét, valamint tisztábbá és élhetőbbé tenni a területet. A közlemény arról nem adott tájékoztatást, hogy az ott élő hajléktalan emberek elhelyezéséről vagy szociális ellátásáról milyen módon gondoskodnak. Július 31-ig várja a jelentkezéseket a 6. kerületi önkormányzat az idei terézvárosi balkonpályázatra, írta az itlakunk.hu. A pályázatra virágos erkélyekkel, gangokkal és balkonkertekkel lehet nevezni. A jelentkezéshez az otthoni zöld felületről készült fényképeket kell beküldeni. A kezdeményezés célja, hogy minél többen alakítsanak ki kisebb zöld oázisokat a sűrűn beépített belvárosi környezetben. A kerület hagyományos pályázatával a legszebb és legtökéletesebb növényesített balkonokat szeretnék bemutatni, egyben más lakókat is zöldítésre ösztönöznének.
13: Köszönjük szépen a híreket. Már is nézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Egy kicsit szeles, de nagyon kellemes most kint az idő. 26 fokot mutat mindössze a Sláger FM hőmérője, szóval kimondottan friss odakint az időjárás. Az éjszakai órákban szemerkélő esőre lehet számítani, de nagyobb csapadék az éjjeli órákban sem várható sehol. Hajnalban viszont 17-18 fok lesz mindössze, és picit felhősen indul majd a szerdánk, de aztán kiderül az ég, délután azonban beborul, és akkor már akár nagyobb mennyiségű eső is érkezhet. Holnap egyébként napközben 27-28 fok lehet a legmelegebb órákban. Szétnézünk az utakon, erősödik a főváros forgalma, úgyhogy lehet torlódásra számítani a frekventált útszakaszokon, és városon kívül is erősödik a forgalom. Az M0-ás autóút végcsomópontjánál a Győr felé vezető oldalon, az 1-es főúti körforgalom előtt, ráadásul több jármű ütközött össze, teljes útzárat vezettek be a műszaki mentés idejére, a torlódás az M0-áson 1-2 km hosszú. Nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon, vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Kis Horváth Levente. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
14: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. utazókat. A Szeglédi vonalon hosszabb eljutási időre, rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra kell számítani a délutáni órákban, mert Vecsés és Üllő között baleseti helyszínelés miatt csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. Az S50-es vonatok csak Köki és Vecsés között járnak, az E50-es vonatok többlet megállással közlekednek. A H6-os hév augusztus 10-éig csak Közvágóhíd és Szigetszent Miklós gyártelep között jár karbantartás miatt, a kimaradó szakaszon volánjáratokkal utazhatnak, melyek a munkálatok idején sűrűbben, illetve meghosszabbított útvonalon közlekednek. A Mátra interrégió helyett Vámosgyörg és Gyöngyös között pótlóbuszok szállítják az utasokat pályakarbantartás miatt. A fővárosból a Mátra térségébe utazóknak a vágányzár időszakában a volánjáratait ajánljuk, melyek Gyöngyös autóbuszállomáson csatlakoznak a Mátra-Füredre, illetve Mátraházára induló buszokhoz. Részletekről bővebben a mavcsoport.hu/100 weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Indul már is a sláger délután, és továbbra is érdemes résen lenni, mert bármikor jöhet egy olyan dal, ami koncertbelépőt ér. Az óránk pedig indul már is Billie Eilish dalával, jön a Birds of a Feather. Én Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk. Jó rádiózást és lasza hazautas!
16: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Bériel is daraszolt, ez volt a Birds of a Feather itt a Sláger FM-en, és ki az, aki szeretne szigetre menni? Ki az, aki megnézné Somber koncertjét? Az most ragadjon telefont, mert a koncertélmények nyarán itt a Sláger FM-en már is érkezik Somber Undressed című dala, a számunk pedig 06 30 30 30 95 8-nak lesz a harmadik.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne szól a sláger délután, és néhány perccel ezelőtt Somber énekelt nekünk. Hamarosan kiderül, hogy ki az, aki tudja, hogy ott lesz a koncertjén. Előtte azonban ellátogatunk már is a Városligeti nagy játszótérre, amely az ország egyik legkorszerűbb játszótere, és közel 50 nem mindennapi játékelemmel várja a gyerekeket. Központi része egy háromszintes hőlégballont formázó mászóka, amelyet hát nyilván Szinyei Merse Pál festménye inspirált, a többféle korcsoportot megcélzó gyerekbirodalomban csúszdarendszerek, tízféle hinta, kötélpályák, forgójátékok, trambulinok és homokozók is helyet kaptak, úgyhogy érdemes ide ellátogatni a gyerkőcökkel, akár ma délután. Jó bulizást! Itt a Sláger FM-en pedig zenére bulizunk tovább, érkezik már is a Fine Young Cannibals és a Good Thing.

0: Slágerefem, a legnagyobb slágerek változatosan, és már is kiderül, hogy ki az, aki ott lehet majd Szombár koncertjén. Ki volt a harmadik telefonáló? Üdvözlöm, ez a Slágerefem!
1: A játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hadd kérdezzed meg a keresztneved.
1: Mónika vagyok.
0: Mónika, hát te vagy a harmadik telefonáló, úgyhogy ehhez már gratulálok neked. Készen állsz egy jó kis játékra a Szombár koncert belépőkért?
1: Hát készen.

0: Melyik városban nevelkedett a fiatalember? Egyébként szemtelenül fiatal. Adjak-e három segítséget?
1: Légy szíves.
0: Oké, Chicago, New York, vagy... Oké. Száz halombette lett volna a harmadik, de így van, egy New Yorki srácról van szó, ő érkezik majd hamarosan koncertezni a Szigetre. A másik kérdésem pedig Sláger FM-mel kapcsolatos, ez sem lesz nehéz. Ki a műsorvezető társa Somogyi Zoli kollégánknak?
1: Bordán Petra.
0: Így van! Mónika, nagy Sláger FM hallgató vagy?
1: Igen, éjjel nappal.
0: Akkor ez a kérdés, ez egyáltalán nem volt neked nehéz. Gratulálok! Tiéd a páros belépője egy augusztus 11-ére Szomber koncertjé a Szigetre! Hát, érezd magad nagyon jól. Egyébként, hogyha a magyar vonalra is kíváncsi vagy, azt azért elárulom, hogy aznap még a Tankcsapda és a Kispál és a Borz is koncertezik majd a Szigeten. Úgyhogy...
1: Tankcsapda, az jó.
0: Hát én akkor jó szórakozást kívánunk a srácoknak, és köszönöm, hogy játszottál velünk.
1: Én köszönöm a lehetőséget. De jó.
0: Na hát Móni már biztosan ott lesz a Sziget Fesztivál keddi napján, ahol többek közt Szomber nagy színpados koncertjét is megnézheti, vagy éppen Zara Larsson, a Tankcsapda és a Kispál és a Borz koncertjét. Tartsanak velünk a folytatásban is, mert a koncertélmények nyara is folytatódik, és akár a Szigetre is megnyerhetik a belépőjüket, vagy akár Szél, akár Lenny Kravitz koncertjére, úgyhogy megéri résen lenni. Most pedig megyünk tovább infoblokkunkkal, utána pedig Shakira és Burna Boy, VB himnusza szól majd a Die Die.
2: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
2: Ha megkeresik online vagy telefonon,
5: kérjük, mondja el.
6: Sláger FM.
5: Sláger FM.
2: Köszönjük.
7: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess. Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
5: Na, fáj még?
8: Már csak az, hogy nem kezdtem el hamarabb.
5: A Safe Laser terápia csillapítja a mozgásszervi fájdalmat, csökkenti a gyulladást és támogatja a rehabilitációt. Otthon, a munkahelyén vagy útközben. Safe Laser. Vegye kézbe a gyógyulását. Részletek www.safelaser.hu.
9: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hullókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu. Oldalon.
10: Emlékszel még az első Szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei Sziget 0. napján a Fétlesszel, Gorán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
11: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint. A dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
12: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
13: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
14: Fények. Ritmus. Beat. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája. Egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
15: A reklám után.
0: Itt a Sláger FM-en megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. 27 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője is. Vannak ugyan fölöttünk felhők, de ezek egyelőre nem tartogatnak esőt, az éjszakai órákban azonban eshet. Holnap pedig napközben hol beborul, hol kiderül, hol elered az eső, hol kisüt a nap és felszínűl.

0: Száraz, szóval változékony lesz az időjárásunk, és a légmozgás is élénk lesz. Reggel frissítő 17-18 fokban indítjuk a napunkat, délutánra pedig mindössze 27-28 fokot ígérnek a meteorológusok. Szóval holnap sem érjük el a 30 fokot, sőt egész héten nem érjük el a 30 fokot, majd csak vasárnap a jövő hetünk lesz igazán nyárias. Szétnézünk az utakon. Történt egy baleset a budai alsórakparton, a Margit híd közelében, a Csalogány utca vonalában, úgyhogy itt jelentős torlódás alakult ki, nem is lehet ezen az útszakaszon közlekedni, és erősödik a forgalom a fővárosban, úgyhogy a pesti alsórakparton a Lánchíd előtt mindkét irányból torlódik már a forgalom, a Kiskörúton az Astoria felé, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál egyaránt torlódás tapasztalható. Figyeljenek arra, hogy egyirányosították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert javítják a gázvezetéket. Ma este 8 óráig lezárták a 9. kerületben a Kinizsi utcát, az Üllői út és a Knézics utca közt filmforgatás miatt, és lezárták a külső sávot a Váci út újpesti szakaszán befelé a Károly István utcánál burkolatjavítás miatt. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában, lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig, illetve útszűkületen kell áthajtani a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Barostéri felé járó előtt, mert itt a csatornát építik át. Hogyha mindezt ki tudják egészíteni, írjanak vagy hívjanak, a számunkat tudják.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Kylie Minogue dala, Can't Get You Out of My Head, és 7 perccel járunk 5 óra előtt. Rendesen elért bennünket a lehűlés, olyannyira, hogy képzeljék, a Bükkben ismét fagypont alatti hőmérsékletet mértek a hajnali órákban. A Bükk fennsíkon -3,8°C fok volt a hőmérséklet a kora hajnali órákban. Ez egyébként már a sokadik alkalom idén nyáron, hogy fagyott a Bükkben, de hogy itt nálunk, illetve a Dunántúlon hogy alakul a hőmérséklet, azt hamarosan elárulom önöknek is. Ortutai Dóri is érkezik a friss információkkal, de mindezek előtt Orsitól szól, ha lemegy a nap.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
1: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZ-nél Óbudán. Július 22-én szerdán reggel 8-kor a JUSZ újra megnyitja kapuit Óbudán, a Szentendrei úton. Nagyszerű ajánlatok akár 70% kedvezménnyel. Az újranyitás napján az első 500 vásárlónk, aki 10.000 forint felett vásárol, egy 70x80 cm-es Billerbeck nagypárnát, és minden vásárlónk egy hatalmas JUSZ-be vásárlótáskát kap ajándékba. Cím a régi, Budapest, Szentendrei út 30. JUSZ, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Még nem késtél el? A nyári java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. Klubtihany.hu.
5: Szélvédő sérülés? Bíz magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hollókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
8: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
9: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Bevezetik az iskolakezdési támogatást. Megjött az utolsó engedély, így megépülhet a Városháza Park az 5. kerületben. Már egyeztetnek az útlevél ellenőrzésről a Budapest-Belgrád gyorsvasúton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Az országgyűlés egyhangulag elfogadta az iskolakezdési támogatás bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokat. A 100 000 forintos juttatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő, sajátos nevelési igényű, dobbantó programos vagy műhelyiskolai tanulót nevelő, valamint egyedülálló szülők és a gyermekvédelmi szakellátásban élő, illetve árvaellátásban részesülő tanulók jogosultak. A támogatást két részletben fizetik. 50 000 forintot kapnak készpénzben augusztus 24-ig, további 50 000 forintot utalványban novemberig. A juttatás adómentes és nem vonható végrehajtás alá. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség kedden nyomozati cselekményt tartott a Fidesz szervereit biztosító központban, a Nemzeti Kulturális Alapügyében. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató szerint az ügyészség előzetes bejelentés nélkül érkezett, és a pár teljes kommunikációs rendszerét akarta lefoglalni. Bodó Marianna, az ügyészség szóvivője, megerősítette az eljárást, de a nyomozás érdekeire hivatkozva nem adott további információt. A NAV Dél-Alföldi Bűnügyi Igazgatósága költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt indított nyomozást. A gyanú szerint az NK a döntéshozó testülete 2024. decemberétől 1079 támogatásról több mint 17 milliárd forintról döntött a szabályok megszegésével. 6 embert őrizetbe vettek, köztük Búzs Balást, az NK korábbi alelnökét, Ugi Attilát, a kollégium volt elnökét, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő több vezetőit. Mindannyiukat 30 napra letartóztatták. Visszavonta Lauda Zoltán rendőr dandártábornok, rendőrségi tanácsos, a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság vezetőjének kinevezését, Pósvai Gábor. Helyére Horváth András rendőr dandártábornokot, rendőrségi tanácsos bízta meg a belügyminiszter. Megkapta az utolsó örökségvédelmi engedélyt a Városháza Park, így megkezdődhet a kiviteli tervek készítése, közölte Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon. A belváros közepén évtizedekig hivatali parkoló működött, a terület zöld felület hiánya miatt azonban régóta terv volt a közpark kialakítása. A projektet a tervezés, egyeztetés, közbeszerzés és az állami engedélyezés lassította, valamint a főváros korábbi pénzügyi nehézségei. A Szivacsváros koncepció alapján 7730 négyzetméter zöld felület, 6966 négyzetméter csapadékvízgyűjtő burkolat és 850 négyzetméter vízáteresztő burkolat készül, 80 Stockholm módszerrel ültetett fával. A nyitott városháza koncepció részeként a földszinti terek megnyílnak, a vendéglátóegységek kialakítása is szerepel a tervekben. A főpolgármester szerint a Városháza Park a város új főtere lesz. Hamarosan elindul a személyszállítás a Belgrád-Budapest közötti gyorsvasúton. A Belgrád központi úgynevezett Prokop vasútállomás nemzetközi határátkelő helyi státuszt kapott, így az utasok útleveleit ott ellenőrzik, írja a Szabad Magyar Szó. A szerb oldalon a Prokopon vizsgálják az okmányokat, a magyar oldalon pedig a vonatok fedélzetén, miután a szerelvény átlépi a határt. A menetrend szerint 8 pár személyvonat közlekedik majd Belgrád és Budapest között, ebből 2 Bécsig közlekedik. A közvetlen járatok utazási ideje mintegy 3 óra lesz szemben a jelenlegi 6 órás úttal. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
11: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Szerencsére nekünk fagytól nem kell tartani egyelőre idén-nyáron, de azért holnap a kora reggeli órákban igencsak hűvös lesz, mindössze 17-18 fok várható. Picit felhősen indul a napunk, aztán kiderül az ég, majd megint befelhősödik is. A délutáni órákban még szemerkélő esőre is készülnünk kell, illetve holnap is élénk lesz a légmozgás napközben, és mindössze 27-28 fokig emelkedik a hőmérőnkben a higanyszál. Aztán csütörtökön érkezik majd egy hidegfront, ami miatt már szerda délután este még jobban megélénkül majd a szél, és a csütörtöki hidegfront megint csak nem engedi emelkedni a hőmérsékletet. Legközelebb a 30 fokot majd csak vasárnap érjük el. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Megnyitották a budai alsó rakpartot a Margit híd közelében, ugye korábban a Csalogány utca vonalában volt egy baleset, ami miatt teljes volt az útzár, de most már ismét járható a budai alsó rakpart, viszont erős a forgalom, úgyhogy torlódásra készüljenek, és szintén torlódik a forgalom a pesti alsó rakparton a Lánchíd előtt mindkét irányból, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, illetve a Széll Kálmán tér környékén. Figyeljenek arra is, hogy napközben az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárás van. szakaszban csatorna karbantartás miatt, a pesti alsó rakpart egy szakaszát pedig ezekben a percekben zárják le, ugye délután 5 és hajnali 5 óra között a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják az Erzsébet híd és a Margit híd közötti útszakaszt. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a közös csomópontnál csak egy sáv járható, mert itt csatornát javítanak. Lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt, és útszűkület van a 6. kerületben az Izabella utcában az Aradi utcánál, mert itt is átépítik a csatornát. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Igyekszem feldobni a hazautat a legnagyobb slágerekkel. Teddy Swims érkezik már is, aki elrabolta a szívünket. Dory című dalát hallgatjuk meg. Előtte viszont Tom Grennan indítja az óránkat. A Little Bit of Love-val rajtolunk. Én Kiskata vagyok.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: Ez volt a Girl and the Gang dala, a Celebration itt a Sláger FM-en, és csak ugye mindig van mit ünnepelni ezen a hétvégén, például a Forma 1-et ünnepeljük majd, hiszen előttünk a magyar nagydíj verseny hétvégéje, ráadásul nem csak a Hungaroringen, de a főváros több ikonikus helyszínén is találkozhatunk majd a Hungaroringhez és a Formula 1-hez kapcsolódó programokkal, látványos installációkkal és közösségi élményekkel. A programsorozat egyszerre ünnepli a Hungaroring 4 évtizedes történetét és Budapest sokszínű városi hangulatát. A cél, hogy a versenyre érkezők már a pályára vezető út előtt is találkozzanak a magyar nagydíj különleges atmoszférájával a Dunaparton, a Margit-szigeten, a Hősök terén, a Városi hidakon és a Millenáris környékén is feltűnnek majd a száguldó cirkuszhoz köthető élmények. A leglátványosabb talán a 40 éves a Hungaroring szabadtéri fotókiállítás lesz a Millenáris Szélkapu parkjában, amely július 26-ától, tehát vasárnaptól lesz majd látogatható. Esténként pedig a Margit-szigeten is Forma 1-es fények villannak fel. Ezen a héten a Zenélőszökők útnál különleges párafestés idézi meg a Hungaroring történetét, a magyar nagydíj korábbi győzteseit, úgyhogy mindenképpen sétáljanak ki ide az esti órákban is, ámuljanak, és hát ezen a hétvégén, sőt ezen a héten adják át magukat a Forma 1 hangulatának. Itt a Sláger FM-en pedig átadjuk magunkat már is Sabrina Carpenternek, Tears című dalával megyünk tovább.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, Eros Ramazzotti és Tina Turner dala forgott, ez volt a Cosa della Vita, és már is szétnézünk az utakon, de előtte egy figyelmeztetés az autósoknak, mert hogy jön az év egyik a legnehezebb időszaka, autóban ülve legalábbis, ugyanis kezdődik az őzeknásza, úgyhogy az utakon július 2. felétől augusztus közepéig fokozott figyelemre van szükség, ilyenkor mindig jobban figyeljünk, főleg, hogyha elérünk egy vadveszélyt jelző táblát, figyeljünk az út mentén minden mozgásra, és ne feledjük, hogyha egy állat átfutott előttünk, akkor valószínű követi azt még több. Hogyha pedig megtörtént a baj, akkor mindenképpen értesítsük a rendőrséget, valamint ha lehet a helyi vadásztársaságot is. Na de itt a Sláger FM-en már is megnézzük, hogy most hogy alakul a közlekedés, utána pedig Mark Ember dalával megyünk tovább. Jön majd a Closer to Me.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
5: Nem kell ellenőrizned az árat.
4: Honnan tudom, hogy jó az ár?
5: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
4: Tényleg?
6: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
5: Most énekeld velem.
7: Aldi.
6: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
8: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
9: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
10: 188.
9: Hogy micsoda?
10: 188.
9: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
10: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
9: Kik ők?
10: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
9: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
11: Egy trópusi szigeten nyaralnátok a családdal? Nem kell messzire utaznotok. Nyíregyházán egy különleges tóparti környezetben vár a 4 csillagos Sziget Hotel. Családi szobák, szigetlend játszóház, trambulin, kerékpározás, vízibicikli és késő estig nyitva tartó wellness. Éljétek át a nyár legszebb pillanatait együtt. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
12: Állok.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai

0: Hajdú Steve kérdeznek,
1: a kicsik pedig elmondják.
2: Miért jobb a Barcelona, mint a Real Madrid?
3: Azért, mert apukám is a Barcelonának szurkol, meg hát amúgy is szerettem jobban a Barcát, a Real Madridot megutálom.
2: De alapból?
3: Alapból utálom, mert hát apukám a Barcelonának szurkol, ezért én is annak szurkolok, a Real meg azt mondom, hogy fúj Real.
4: Végre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
5: A reklám után társadalmi célú reklám.
6: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
7: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
5: Társadalmi célú reklámot hallottak.
8: Nézzük, milyen idő vár ránk holnap. Nos, szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás. Helyenként futózáporok kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar is jöhet, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss 17-18 fokos reggelt követően pedig legfeljebb 27-28 fokig emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön pedig érkezik majd egy újabb hidegfront, ami miatt többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan akkor is alakulhatnak ki már nagyobb záporok. A szél továbbra is élénk lesz, míg a hőmérséklet visszafogott. Aznap 26-27 fokot várhatunk. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Baleset nehezíti a közlekedést a Petőfi híd Budai híd főjénél Pest felé a külső sávban. Itt lelassult a haladás, és torlódik a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, valamint a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, de sokan hajtanak az Erzsébet hídon is Pest irányába. Készüljünk arra is, hogy ma este 8 óráig lezárták a 9. kerületben a Kinizsi utcát, az Üllői út és a Knézics utca közt filmforgatás miatt. A Váci út újpesti szakaszán a külső sávot zárták le befelé a Károly István utcánál egészen este 11-ig, mert javítják a burkolatot, és útszűkület van a 7. kerületben a Rottenmiller utcában a Barostéri felüljáró előtt, mert átépítik a csatornát. Városon kívül pedig készüljenek arra, hogy az M3-as autópályán felújítási munkák folynak Gyöngyös térségében, a 73-as és 79-es kilométer közt, a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé pedig a külső és a leálló sáv használható. Jó utat!
0: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

muzsikált nekünk, akit tavaly az év botrányát szállították akaratukon kívül. Éppen egy éve volt az a bizonyos csókkamera botrány, amiről a videó hónapokon át uralta a közbeszédet, és hát megmozgatta a mém készítők fantáziáját is. No de itt a Sláger FM mára elbúcsúzik a Sláger délután, indul viszont a kívánság műsor, úgyhogy önökön a sor, kérjék a kedvenc dalaikat 0630 30 30 95 8, előtte azonban jönnek a friss információk, na meg Fatima dala, a ragyog a szívem. Láttam.

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Csak ki zenéik vízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenéik víz támogatói a BMW Budapest Motors, S

0: számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
4: Az egyik szamuráj kardomat.
3: Nem már. NASA ajándékba?
4: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
5: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. Gravirexpress.hu.
6: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hollókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
7: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
8: Tervezek.
7: De mit?
8: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
7: És hol szerezzük be a dolgokat?
8: Hogy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből. Mindenki talál ott valamit magának.
7: Már megint, Anna?
8: Laci, az élet változásokkal teli.
9: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék. Rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.

0: 15 év után visszatér hozzánk. Színkoncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki! Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Új vezető kerül a Magyar Turisztikai Ügynökség élére. Vízcserére van szükség a Siócsatorna siófoki szakaszán. Szombaton több mint 50 fürdőben rendezik meg a 17. strandok éjszakáját. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy új vezetőt kap a Magyar Turisztikai Ügynökség. Az MTÜ élére Csendes Olivér kerül, aki nemzetközi turisztikai és innovációs tapasztalataival, valamint korábbi hazai felsővezetői szerepével új irányt hozhat a szervezet működésébe. A kinevezés célja, hogy az ügynökség a következő időszakban még hatékonyabban tudja támogatni a magyar turizmus versenyképességét és megújulását. A MOHU Budapest elismerte, hogy az utóbbi hetekben több budapesti területen is fennakadások voltak a hulladékszállításban, miután a 24.hu olvasói jelzés alapján jelezte feléjük, egyes helyeken akár 5 hétig sem ürítették a papír hulladékgyűjtő kukákat. A társaság 5. heten nem viszi el a külön kukákban gyűjtött papír hulladékot Budapest 11. kerületének egyes részeiről, és máshol is csak nagy kihagyásokkal 2-3 hetente történik meg a kukák ürítése. A vízügy rövid időre és kismértékben megnyitja a siófoki leeresztő zsilipet, hogy vízcserét hajtsanak végre a Siócsatorna városi szakaszán. A Balaton vízszintje 59 cm, ami alig fele a nyári 120 cm-es üzemi szintnek, ezért sokakban aggodalmat keltette a zsilipnyitás híre. Jelezték, hogy ez nem vízleeresztés, célja az elszíneződött, kellemetlen szagú víz frissítése a Sió 2 km-es belterületi szakaszán. A vízügy a víztakarékosság jegyében a korábbi hasonló beavatkozásokhoz képest csak a felére csökkentette a felhasznált vízmennyiséget. Javítják az útburkolatot a 8. kerületi Krúdi és Mária utcák kereszteződésében. A munkák július 27-én indulnak és várhatóan egy hónapig tartanak. Józsefváros önkormányzata közölte, garanciális javítást végez a kivitelező, ezért ideiglenes forgalomkorlátozás és parkolási tilalom lesz érvényben. A két ütemben zajló munka miatt időszakosan lezárják a kereszteződés egyik, majd másik oldalát. Több utcából csak korlátozottan lehet behajtani. Szombaton rendezik meg a 17. strandok éjszakáját. Országszerte 54 fürdőben várják a vendégeket különleges éjszakai programokkal. A vendégek különleges éjszakai strandélményekre számíthatnak. Több helyszínen sztárfellépők, zenés-táncos műsorok, kedvezményes belépők és egyedi gasztronómiai kínálat várja őket. A strandok éjszakája a Magyar Fürdőszövetség országos akciója. Erről Borosné Szűcs Ildikó, a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT vezérigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: A strandok éjszakája, amely július 25-én kerül megrendezésre, ez egy hagyományos nyaranta visszatérő rendezvény, ahol éjszakában nyúló programokkal várják a strandok az ország több tucat pontján a fürdőbe járó vagy fürdőbe igyekvő vendégeket. Ez alapvetően azért családoknak szóló, hiszen nagyon sok gyerekes program van, de az esti programok egyébként felnőttek számára is élményt jelenthetnek. Én azt gondolom, hogy maga a strandok éjszakája egy olyan hagyománya az egész fürdőságazatban, ami sokaknak, sok vendégnek ad visszatérő emléket és visszatérési lehetőséget a fürdőkbe.
1: A 10. születésnapját ünneplő Paskál gyógy és strandfürdő trópusi hangulatú meghosszabbított esti medencés bulival készül a csobbanásra vágyóknak most szombaton. A rendezvényhez csatlakozó fürdők folyamatosan frissülő listáját a fürdőszövetség.hu honlapon találják. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
3: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Egyre vastagabb felhők állomásoznak a főváros fölött, úgyhogy lehet számítani a következő órákban szemerkélő esőre. Nagyobb csapadék azonban nem érkezik. A holnapunk 17-18 fokkal indul, kimondottan friss lesz a reggel is, élénk lesz a légmozgás is. Napközben egy picit kiderül majd az ég, de a délutáni órákat megint csak vastag felhők alatt töltjük, és hasznos lehet az esernyő is, de becsapós lehet a felhőréteg, mert tudják, az UV-sugárzás a felhőkön is keresztül tud törni. úgyhogy a bőrükre a felhősebb idő ellenére is vigyázzanak. Jönnek az utak hírei, tart a délutáni csúcs, úgyhogy erős a forgalom a pesti alsórakparton, a Lánchíd előtt mindkét irányból, a budai alsórakparton pedig a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, de az Erzsébet hídon Pest felé szintén sokan hajtanak, és a Széll Kálmán tér környékén is erős a forgalom, úgyhogy kitartás a hazafelé araszolóknak. Lezárták a külső sávot a Váci út újpesti szakaszán befelé a Károlyi István utcánál, egészen este 11-ig, mert itt javítják a burkolatot. A Park utcában, a 22. kerületben, a Művelődés utcánál félpályás az útzár, mert vízvezetéket építenek, illetve lezárták a félútpályát a 22. kerületben szintén a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca közt aszfaltozás miatt, itt a változó irányú áthaladást jelző lámpa segíti, illetve csatornaépítés miatt a Krisztina körúton a Csaba utcánál mindkét irányban sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni, a Tököli úton pedig kifelé a Dózsa-György út után útszűkületen kell áthajtani, ugyancsak emiatt a csatornaépítés miatt. Jó utat kívánok és baleset esetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Indul már is a kívánság műsor. Szia Kata, Aliz vagyok, és egy Well Hello számot szeretnék kérni, mindegy melyiket. Oké, Aliz, remélem jó lesz a késő, már én ezt nagyon szeretem, és ezt készítettem be neked. Hajni pedig azt írja, sziasztok, a lányomnak, Kincsőnek küldöm Pharrell Williamstől a Happy-t. Sláger!

se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből

Asti Camera Dallas-olt, ez volt a Somewhere in My Heart itt a Sláger FM-en. Én pedig Kiskota vagyok, és önök a kívánság műsort hallgatják. 0630 30 30 95 8, ez SMS és telefonszámunk, ide várom az üzeneteket. És hogyha szeretik a kalandokat, akkor most figyeljenek, mert van egy nagyon jó kis kaland, amiből senkinek nem lenne szabad kimaradni, ugyanis képzeljék, megjelent a Városi Zöldebb Füzet. Ez egy családi foglalkoztató könyv, amely egyébként teljesen ingyenesen beszerezhető, sőt, akár az internetről is letölthető, és amely Budapest zöld értékeit, a környezettudatos törekvéseket, illetve a városban élők közös lehetőségeit mutatja be egy fenntarthatóbb jövő kialakításában. És hát a kiadványban egy puzzle kalandot is találunk, a város 9 pontján rejtettek el egy-egy puzzle elemet. Ezeket kell megtalálni a füzetke segítségével. Szuper kis kaland ez erre a nyárra, úgyhogy ne maradjanak ki belőle. És akkor nézzük, hogy mi az, ami nem maradhat ki a kívánság műsorból. Sziasztok, Panka vagyok, és Alexának szeretném küldeni Bonnie Tyler-től a Holding Out for a Hero-t, azonnal forog a dal. Tibi pedig azt írja, Hello Sláger FM, kitartás minden autós társnak, küldöm az úton lévőknek a Pet Shop Boys Go West című számát. Ez is remek dalválasztás, úgyhogy már is ezzel megyünk tovább.

0: ez a Sláger FM, és benne Alex Warrendal szólt az Ordinary, valaki pedig már is a vonalban. Üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Szép napot, egy showkással, hogy a Spitzát szeretnék kérni.
0: Oké, hova küldhetem?
1: Nem tudom, a házamba.
0: Jó, legyen rajta ananász?
1: Hú, én olasz vagyok, inkább megölöm magam.
0: Na hát akkor egy ananász nélküli pizzát már is szállítok a fiatalembernek, de még valaki itt van a vonalban, talán neki zenei kívánsága lesz. Üdvözlet, ez a Sláger FM.
2: Hello, János, még szeretnék kérni a Szindolópár számot.
0: Oké. Okay. Jó lesz a Girl Just Wanna Have Fun?
2: Igen, igen.
0: Rendben, kinek küldjük?
2: Szombaton lesz a születésnapom, és ebből az alkalomból szeretném kérni.
0: Hát, bár nem szabad ilyet mondani állítólag, babonások szerint, de én azért csak mondom, Isten éltessen előre is.
2: Köszönöm.
0: Érkezik a dal neked. Szia, szia.
2: Köszi, hello.
0: Előtte azonban itt van Rita üzenete. Kedves Kata, fiamnak, Kristófnak szeretnék dalt küldeni, mert idén nyáron először dolgozik diákmunkásként az Airi Mafiától a Volt egy álmom című számot. Hú, hát ez nagyon dicséretes. A dal pedig már szól is.
3: Volt egy

Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok a következő napokra. Hát ezen a héten sem ússzuk meg hidegfront nélkül, az elmúlt napok hidegfronti hatása pedig még mindig érződik, hiszen igencsak szeles az idő odakint, és nem emelkedik a hőmérséklet 30 fok közelébe, fölé meg aztán pláne nem. Holnapra is 27-28 fokot ígérnek mindössze. A következő hidegfront csütörtökön ér el bennünket, akkor még tovább erősödik a légmozgás, és emiatt még pénteken, szombaton is olyan 26-28 fok közötti maximum hőmérséklet értékekre számíthatunk.

0: kutatást végeznek mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami a csúcsforgalomban torlódást okozhat. A fővárosban lezárták a külső sávot a Váci út újpesti szakaszán befelé a Károly István utcánál, mert javítják a burkolatot. Vízvezeték javítás miatt zárták le a félútpályát a második kerületben a Fillér utcában az Ezredes utcánál, a 14. kerületben a Szugló utcában a Miskolci utcánál, valamint sávlezárásra kell készülni hasonló munkálatok miatt a Zöld Lomb utcában és a Pittypang utcánál, a Fehérvári úton pedig a Hausmann Alajos utcánál a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot zárták le. Felújítás miatt itt is változott a közlekedés rendje, vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

Slágerem, a legnagyobb slágerek változatosan és önök a kívánság műsort hallgatják. Benne pedig Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi és Dr. Béres dala forgott. Ez volt a régi nyár, ami ugye egy régi Vénusz dal újra gondolt verziója. Mi pedig alkotunk egy kicsit, hiszen vár bennünket holnap is a Hunyadi tér, a Tiéd itt a tér programsorozattal. Az alkotó téren szabadjára engedhetjük a képzeletünket, és minden alkalommal új anyagokat, izgalmas stílusokat próbálhatunk ki, miközben fejlődik a kézügyességünk, a kreativitásunk és az önkifejezésünk. Szóval holnap is, mint minden szerdán, délután 5-től alkotásra várnak bennünket a Hunyadi térre. A program egyébként ingyenes, akárcsak a hétvégi Hunyadi téri kertmozi, ahol ezen a hétvégén szombaton a Szerelmes Shakespeare című filmet fogják levetíteni. No de, itt a Sláger FM-en nézzük, hogy milyen dalokkal folytatódik a kívánság műsor. Sziasztok, Vicának kérem a When the Rain Begins to Fall, és üzenem este hozzon ernyőt. Gabi írta ezt az üzenetet, és ez szerintem nagyon hasznos tanács, mert ahogy elnézem ezeket a felhőket, hát lehet, hogy tényleg mindjárt elered az eső. Aztán itt van Barbie üzenete is. Hello Kata, Marcinak üzenem, hogy igazán megtaníthatna vitorlázni. És küldöm neki a Black or White-ot Michael Jacksontól. Hú, hát akkor a Jackson Family eluralja a következő perceket. Jön Michael Jackson, utána German Jackson és Piazza Dora dala. Itt a Sláger FM kívánság műsorában.

German Jackson és Piazza Dóra dala forgott itt a Sláger FM-en, ez volt a Band of Rain Begins to Fall, és mindjárt 7 óra lesz, azonnal érkezik Ortutai Dória friss információkkal, de előtte még Niki kérése is teljesül. Sziasztok, én az új FLM dalt szeretném meghallgatni, mert úgy érzem, az igazán az én dalom. Niki, a ráncok a szemem alatt már is neked forog.

0: a képlet.
1: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
2: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
1: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Ez a dal ismerős, ugye?
5: Haj, rózsa volné.
4: Na és ez?
5: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
4: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyű zene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
6: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hullókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gálaműsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hullókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhullókő.hu oldalon.
7: Lapozz rá a nyárra! Blikk, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
8: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
10: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
12: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Csökkentette az alapkamatot a monetáris tanács. Ruszin Szendi Romulus feljelentést tesz a Honvédség eltűnt 500 000 000 forintos beszerzése miatt. Teljes elszámoltatást követel a belügyminiszter a Pátyi hulladék lerakó ügyében. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot. A kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött, jelentette be a jegybank. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybankelnök azt mondta, hogy az inflációs folyamatok a júniusban jelzettnél kedvezőbben alakultak, miközben a hazai eszközök alacsonyabb kockázati felára fennmaradt. Ezek a tényezők együtt a monetáris politikai mozgástér fennmaradását eredményezték. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be az egyik parlamenti felszólalásáról készült Facebook videóban, hogy folyamatban van a honvédelmi minisztérium szerződéseinek vizsgálata. A tárcavezető szerint korábban 500 millió forintért vásároltak szünetmentes tápegységeket, az eszközöket viszont nem találják. Ruszin-Szendi Romulus közölte, hogy emiatt a héten vagy jövő héten feljelentést tesznek az ügyben, és az eljárás során kivizsgálják, hogy ki és hova rendelt ezeket, és hol vannak azok most. Pósvai Gábor belügyminiszter helyszíni szemlét tartott a Pátyi és Biatorbágy határában működő hulladéklerakónál, ahol a lakosok régóta panaszkodnak szállóporra, égő rekordtánra és illegálisan vélt anyagokra, írja 24.hu. A szemlén elhangzott, hogy a területen egy céghálózat működik, amelynek engedélyei csak építési törmelék darálására szólnak, feltöltésre azonban nem. A helyiek szerint a beszállított anyagokat folyamatosan betemetik, a por pedig a közeli biatorbágyi házakra és egy középiskolára száll. A tárcavezető teljes jogi és céghálózati feltárást, a jogsértések megszüntetését és a felelősök elszámoltatását nevezte meg következő lépésként, hangsúlyozva a lakókörnyezet és az egészség védelmét. Holnaptól vágányjavítás miatt több villamos útvonala módosul a Fehér úton és a Kőrösi Csoma Sándor úton, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A 3-as, a 62-es és a 62 aljelű villamosok helyett pótlóbusz jár az Őrsvezértere és Kőbánya alsó között, hétvégén pedig az Őrsvezértere és az Ecseri út között. A 28-as és a 28A villamosok helyett szombaton és vasárnap 28-as pótlóbusz jár majd a Magdolna utca és az Éles sarok között. A 37A és a 28 aljelű villamosok hétvégén nem járnak, a 37-es villamos pedig rövidített útvonalon az új köztemetőig közlekedik majd. Kombinált napi egy segítő közösségi közlekedéssel való eljutást az idei 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjra, közölt a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ. Az egyetlen jeggyel a fővárosi és a Pestvár megyei közösségi közlekedés is használható. A Hungaroring az Őrsvezérteréről induló H8-as hívvel, majd Kerepes állomástól közvetlen szurkolói busszal közelíthető meg. A visszaúton a buszok a 3-as kaputól Gödöllő vasútállomásra viszik az utasokat, ahonnan sűrű vonatkapcsolat biztosítja a hazautazást. A MÁV emeletes KISZ és dupla flört motorvonatokkal növeli a férőhelyeket. Váratlanul törölték Rita Ora budapesti fellépését. A világsztár jövő héten szerdán a Budapest Parkban adta volna első önálló magyarországi koncertjét, ám a szervezők most arról értesítették a jegyvásárlókat, hogy sajnos elmarad a várva várt show. Rita Ora korábban már egy Sziget és egy Campus fesztiválos koncertjét is lemondta. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük az időjárás alakulását. A következő napokban az átlagosnál néhány fokkal hűvösebb időre van kilátás, majd a hétvégén már kisebb melegedésre számíthatunk. Szerdán a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés is érkezik, napközben helyenként zápor, esetleg zivatar térségünkben is előfordulhat, és élénk lesz a légmozgás. A reggel hűvös lesz, mindössze 17-18 fok térségünkben, délutánra pedig 27-28 fokot ígérnek, és hát ugye folytatódik a hideg levegő beáramlása, ezért a front érzékenyek hidegfrontos tüneteket tapasztalhatnak. Lássuk, mi a helyzet az utakon. A 3-as számú főúton Kistarcsa térségében 3 személyautó ütközött össze, a 18-as kilométernél jelenleg félpályán halad a forgalom. A fővárosban pedig az első kerületben egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Útszűkület okoz lassulást a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi utcánál, mert átépítik a csatornát. Tart a felújítás a 20. kerület Szentendrében a Virág Benedek utcában, úgyhogy egyirányosították befelé az alsó határ úttól a Székelyhíd utcáig ezt az útszakaszt, a Kálvária téren pedig a külső sávot zárták le a Diószegi Sámuel utcánál, mert itt is átépítik a csatornát. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a közös csomópontnál csak egy sáv járható, mert szintén csatornát javítanak, és lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok is terelve közlekednek és több megállót kihagynak. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Már is folytatódik a kívánság műsor, lássuk, hogy mivel. Vikinek küld a Michael Bublétól a Haven't Met You Yet című számot, és üzenem, hogy már is hiányzik. Ez The Detti írta, és sziasztok, The Weekendtől tudtok játszani valamit, Laci voltam. Laci, jön a Dancing in the Flames.
15: A legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és mielőtt tovább mennénk a kívánságokkal, hiszen ez a kívánság műsor, ellátogatunk Szentendrére, ahol vasárnap kezdetét vette a közel 6 héten át tartó teátrum és nyár programsorozat. A Szentendrei Teátrum 57. nyári évada. Ezen a héten is várnak itt ránk csodás előadások, például ma és holnap a Reggel és Este című darabot láthatjuk, hétvégén pedig a Gyerkőcöket várják Robin Hood Szentendrén címmel egy zenés bábos vásári játékra. Ugye a történetet mindenki ismeri a Sherwoodi erdő legendás íjászáról, a bátor és furfangos hősről, aki társaival együtt szembeszáll a kabzsi hatalmaskodókkal, hogy segítsen az elesetteken. Az Illeberek Bábszínház vidám zenés interaktív vásári játékában a középkor legkedveltebb hősei elevenednek meg. Bábok, muzsika, sok-sok humor és közös játék várja a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt, úgyhogy érdemes lesz ellátogatni ezért az előadásért is Szentendrére. A vásári játékot a Vajda Múzeum udvarán nézhetjük majd meg. Itt a Sláger FM-en pedig teljesülnek a kívánságok. Szia Kata, totál káosz most az életem. Kérném az új TNT dalt, ugye itt alszol a címe. Azt hiszem, attól egy kicsit jobban érezném magam. Zsuzsó írta nekünk ezt az üzenetet. Zsuzsó, remélem, hogy tényleg segít neked ez a dal. Azonnal forgatom, és Évi is írt nekünk. Szia Kata, bármilyen Kovalszky dalnak örülnék, rád bízom. Persze küldöm az anyósomnak, aki vigyáz a fiamra. Évi, akkor most remélem, te is ki tudsz egy kicsit kapcsolódni. Az anyósodnak pedig már is forog a viharban szivárvány.

0: Nagyon jól sikerült ez a vadéúj TNT dal. Ez volt az Ugye itt alszol, itt a Sláger FM-en. Önök ne szenderedjenek el, még ezt az órát meg kell töltenünk jobbnál jobb dalokkal. 0630303095-8 a számunk. Ezt a számot tárcsázta Eugén is, aki a Huntrix Golden című számát szeretné küldeni. Kinek is, Eugén?
1: Patriknak a páromnak szeretném küldeni. Most jelenleg most kicsit távol van tőlem, és neki szeretném ezzel erőt küldeni tulajdonképpen, hogy kitartást, és nem sokára újra velem lesz.
0: Oké, akkor már is Patriknak érkezik a dal, Judit pedig azt írja, sziasztok, barátnőmnek Anna Marinak üzenem, hogy most egy új korszak kezdődik a számára, fogadja legalább olyan vidáman, mint amilyen vidámak Bruno Mars dalai, és küldöm neki az I Just Might-ot. Hát ez tényleg nagyon vidám dal, egy új korszak kezdetének tökéletes zenei aláfestője. Már is érkezik.

0: Itt a Sláger FM-en már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunkat. Amilyen borongós volt néhány perccel ezelőtt, még az ég olyan gyönyörűen kisütött a nap, bár már lemenőben van a nap, és csökkent is egy kicsit az ereje, csak 24 fok van odakint. Holnap 17-18 fokra ébredünk, és sok napsütést kapunk, bár jönnek majd gomoly felhők is fölénk, amikből elszórtan esőre is lehet számítani. Délutára 26-27 fokot ígérnek mindössze. Akinek hiányzik a nyár, annak pedig vasárnapig kell várnia, akkor tér vissza a hőmérőnk higanyszála 30 fok fölé. Túljutottunk a mai délutáni csúcson, városon kívül is, belül is, mindenhol szinte jól lehet haladni. A hármas számú főút kivétele ez alól, Kistarcsa térségében ugyanis három személyautó ütközött össze, a 18-as kilométernél félpályán halad a forgalom, de információink szerint itt sincs most nagy torlódás. A fővárosban lezárták a fél útpályát, a 22. kerületben a Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca közt aszfaltozás miatt a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa segíti. Lezárták a külső sávot a Váci út újpesti szakaszán befelé a Károly István utcánál egészen éjjel 11-ig burkolatjavítás miatt, és tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Itt annyi a változás, hogy mától lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Barostéri felüljáró előtt csatorna átépítés miatt, és szintén átépítik a csatornát a Krisztina körúton a Csaba utcánál, ezért itt mindkét irányban sávlezárásra és sáverhúzásra számítsanak. A Tököli úton pedig kifelé a Dózsa-György út után útszűkületen kell áthajtani szintén csatorna átépítés miatt. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan a Bombondala szólt, ez volt a Szorítsúgy, és ezzel a dallal is emlékeztünk Szolnoki Petire. De folytatódik már is a kívánság műsor. Várom még az üzeneteket, bár nem sok időnk maradt, hiszen 3 perccel járunk 3:48 előtt, úgyhogy az utolsó kívánságokon a sor lassan. Én pedig még egy programot is szeretnék önöknek ajánlani, hiszen a Lőrinci nagykönyvtárban egész nyáron tart az Öko Kalandorok nyári újrahasznosító műhely, ahol szerdánként várnak a gyerkőcökre mindenféle kézműves programokkal. Ezen a héten kupak, kígyót és egérfogót lehet készíteni. Természetesen, mivel újrahasznosító műhelyről van szó, olyan anyagokból, amiket kidobásra ítélnénk. Nagyon klassz kis program ez is, úgyhogy szerdánként ezért érdemes ellátogatni a Lőrinci nagykönyvtárba. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük az üzeneteket. Robi hívott bennünket nemrég, hogy Dunaharasztiról a Lila közértből szeretne dalt küldeni. Valami jó kis számot a 80-as, 90-es évekből is. Hát most igazán kapóra jön Móni üzenete, aki azt írja, hogy a családomnak küldeném a Labus Sweet Dreams című dalát, üzenem nekik, hogy nagyon szeretem őket, és köszönöm, hogy mindig velem vannak. Ez egy gyönyörű üzenet, úgyhogy már is forog a Labustól a Sweet Dreams.

0: Sláger FM kívánságműsor.
1: Hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél.

A Fala de Flow Dallas volt, ez volt a Maradok távol itt a Sláger FM-en, és már lassan véget ér a kívánság műsor. Én nem maradok távol, hanem maradok önökkel egészen 10 óráig, és még a hírek előtt egy utolsó kívánságot beleszuszakolok ebbe az órába. Ez Ágitól érkezett, és így szól: Napimádó Lucának kérem a Valmar éget a nap című dalát. A kívánság műsor végére ennél jobb dalt nem is választhattunk volna. Hey, let's go!

0: műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
1: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
4: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
5: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
6: Igen, emlékszem.
5: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
7: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Egy trópusi szigeten nyaralnátok a családdal? Nem kell messzire utaznotok. Nyíregyházán egy különleges tóparti környezetben vár a 4 csillagos Sziget Hotel. Családi szobák, szigetlend játszóház, trambulin, kerékpározás, vízibicikli és késő estig nyitva tartó wellness. Éljétek át a nyár legszebb pillanatait együtt. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
9: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Még nincs új államfőjelöltje a Tisza párt parlamenti frakciójának, töretlen népszerűségnek örvend a Hol vagy Kajla program. Látványos technikai újításokkal készülnek a szeptemberi budapesti atlétikai világdöntőre. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Még nincs új államfőjelöltje a Tisza párt parlamenti frakciójának, amely a héten többször is összeül és egyeztet, mondta a képviselőcsoport vezetője a parlamentben újságíróknak. Bújdosó Andrea szerint a jelölés hosszabb folyamat lesz, most alaposabban egyeztetniük kell, mondta és hozzátette. Reméli, hogy találnak egy kiváló pártoktól független jelöltet, aki védi a demokrácia értékeit és alkalmas arra, hogy egyesítse a nemzetet. Lehetséges neveket azonban nem akart mondani. Az élő környezetért felelős minisztérium meghirdette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő kánikula programot, közölt a tárca. Gajdos László miniszter a rendkívüli hőséggel indokolta a kezdeményezést. Vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnali segítség kérhető az állatvédelem.kukac közösügyünkazállatvédelem.hu címen. Emellett mintegy 120 000 forint értékű csomagra lehet pályázni a közösügyünkazállatvédelem.hu oldalon. A pályázatok elbírálása folyamatos, hiánypótlásra egyszer adnak lehetőséget. Töretlen népszerűségnek örvend az óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló Hol vagy Kajla program, amely idén-nyáron is számos lehetőséggel és kedvezménnyel várja a gyerekeket és családjaikat. Legnagyobb erőssége, hogy Kajlán a szerethető kölyök vizsla figuráján keresztül a gyerekeket aktív részeseivé teszi az utazások tervezésének, és százezreket ösztönöz hazánk látnivalóinak, természeti és kulturális értékeinek megismerésére, ezáltal élénkítve a belföldi turizmust. Eddig összesen több mint 1 millió alsó tagozatos diák örülhetett a Kajla útlevélnek, és kezdte el a pecsétgyűjtést országszerte, és már 66 ezer óvis útlevél is gazdára talált. A Hol vagy Kajla program keretében a fővárosban számos izgalmas felfedező út, Kajla pecsételő pont és tematikus füzet várja az alsó tagozatosokat. Elsodort egy embert egy Monorról Kőbánya Kispestre tartó vonat vecsés külterületén a Kakucsi utcai átjáróban kedd délután, írta a MÁV Inform. A történtek után az illető felállt és elhagyta a helyszínt. A baleset miatt vecsés és üllő között egy ideig csak egy vágányon közlekedtek a vonatok, de már helyreállt a menetrend. Giuseppe Verdi a Trubadur című operáját július 23-án és 25-én láthatja a közönség Budapesten a Margit szigeti szabadtéri színházban. Verdi monumentális remekműve a 2026-os nyári évad egyik kiemelt produkciójaként kerül színre Bán Teodóra rendezésében. Közreműködik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar, a produkció karmestere Halász Péter. A szeptemberi budapesti atlétikai világdöntő szervezői látványos technikai és sóelemekkel készülnek a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A pálya markáns, fekete borítást kap, a versenyszámok területeit kontrasztos kiemelések jelzik. Az esemény saját hangzásvilággal rendelkezik majd, amelynek himnuszát Mondó Duplantis szerezte. A közvetítést élő interjúk, új sportolói bemutatási formák és teljes fénytechnikai rendszer teszik interaktívvá. A háromnapos budapesti programban 28 döntőt rendeznek. A lebonyolítást úgy alakították ki, hogy egyszerre csak egy ügyességi szám fusson, a fotószámoknál pedig elődöntők is lesznek. Az atlétikai világdöntőt szeptember 11-e és 13-a között rendezik Budapest. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Jó lazítást kívánok önöknek így kedd este már, hogyha lazíthatnak, hát ebben mi igyekszünk önöknek segíteni, de persze akkor is segítünk, hogyha éppen munkával töltik az idejüket. Én Kiskata vagyok, és a Star Wars rajongók azt hiszem, hogy örülni fognak a hírnek. Ugye mindenkinek megvan az a nagy jelenet a Csillagok háborújáról, amikor Darth Vader és Luke Skywalker összecsap egymással, az apa-fia ütközetben pedig Luke Skywalker elveszíti a fél kezét és kék színű lézerkardját. Na hát képzeljék, ez a filmes kellék megvan. Olyannyira megvan, hogy egy aukciós ház már el is adta, mégpedig rekord összegért. Az elveszett kezet és a fénykardot majdnem 4 millió dollárért. Átszámítva 1 milliárd 189 millió forintért adták el a legmagasabb összeget kínálónak. Ezzel pedig a fénykard rekordot döntött, és ez lett a legdrágább Star Wars kellék, amit valaha is eladtak. Maga a lézerkard egyébként eredetileg egy fényképezőgéphez csatlakoztató vakú fém fogantyújának átalakításából született, azaz eredetileg is volt köze a fényhez, igaz, nem olyan formában, mint a Star Wars világában, a kezet pedig a Luke Skywalker-t alakító Mark Hamill kezéről mintázták. Na hát, hogyha legközelebb újra nézik majd ezt az epizódot, gondoljanak arra, hogy valakinek az otthonában nem egy herendi porcelán vagy egy zsolnai váza, hanem ez a fénykard és a kéz a legfőbb díszítő eleme. Itt a Sláger FM-en pedig kidíszítjük az esténket egy kis gyémánttal, a Kim Novák dala forog.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ma este is jelentkezik majd a Slágerkult Esmiller András műsora, akihez Denk Viktória és Katona Klaudia érkezik majd vendégségbe. Augusztusban a Városmajori Szabadtéri Színpadon rendezik majd meg a Borban a Vigasság című operett gálát. Erről fognak majd beszélgetni, mi pedig belefülelünk egy kicsit a diskurzusba.
1: Mennyit készültök most erre a magyar specialitásra?
2: Sokat, nagyon sokat próbálunk. Tényleg azt szeretnénk, hogy minél patinánsabb legyen az előadás, de szerintem ez a nézőnek is, tehát hogy ott a csillagos ég alatt, a gyönyörű jelmezek, a nagyon szép díszlet, és tényleg az, hogy a zenekar megcsendülnek ezek a gyönyörű néplélket tükröző nóták. Ez szerintem csodálatos, és ez mindenkit vinni fog magával.
1: Miért kell erre ennyit készülni már most júliusban?
3: Hát ugye azért a Monarchia Operettnek egyik különlegessége a csodálatos jelmezek, a fantasztikus látvány, de hát ugye ez a látvány ez nem ér semmit, hogyha nincsenek speciális koreográfiák, és hát azért most itt van mit felújítgatnunk, mert ugye ez a gála januárra készült, és most egy kis kiegészítéssel, kibővítve, sztárvendéggel, ez egy nagyon különleges este lesz.
1: Mi azt tudom, hogy vannak a Monarchiának különböző műsorai, de ez a gála, akkor ezek szerint ez van új évkor, meg van ilyenkor? Ebben a verzióban?
2: Ez a gála, mert maga a borgála szerintem egy annyira különleges gála lett, hogy ez ősszel, nyáron, ugye, hát mikor folyik jól a bor, a fröccs, hát az nyáron, ősszel, és akkor miért ne? Szerintem az emberek nagyon fogják élvezni a borról szóló dalokat, tényleg, ami a körítés meg van hozzá csinálva, szerintem eszméletlen jó pofa, a rengeteg akrobatikus tánccal, és az, hogy végig táncoljuk igazából az egész 2,5 órás előadást.
1: Aha, na hát az mint egy színházban. 6-7, vagy mennyi most a próbaidő nálatok?
3: Hát azért annyi nem, de egy ilyen, hát egy jó
1: négy. Egy hónap biztos
3: van. Hát egy hónap, okay. Azért muszáj, hogy felkészüljünk.
1: Viki, te mennyi ideje vagy a Monarchiánál?
3: Most már lassan 10 éve.
1: Na igen, valahogy így satszoltam volna én is, csak nem megkérdezem. Klaudia, ehhez képest te vagy az új?
2: Én vagyok az új üdvöske.
3: Az új lány a csapatban.
2: Az új lány. Hát szerintem én egy 1,5 éve lehetek köztetek, vagy veletek. Hát
3: tulajdonképpen erre a gálára
2: igen,
3: csatlakoztál hozzánk.
1: Igen. Tehát már az új évére?
2: Igen. Aha, a borgálára. Először mint kis primadonna, aztán pedig szubrett lettem, avanzsáltam, szóval 2 szerepkört kellett megtanulnom. Mély víz volt, az biztos, de hát mindenki nagyon segítőkész.
1: Na, várjatok, mert ez a műsor a kulisszatitkokról is szól, tehát hogy most, meg hogy értsék a hallgatók, mit jelent a kis primadonna?
3: Az tulajdonképpen ugye a primadonna egy kicsit még ilyen balett cipőben, hogy úgy mondjam, ilyen kisebb léptékű, de azért olyan szólisztikus.
1: Kiemelt az is.
3: Igen,
1: de hogy a fő primadonna az ugye te vagy.
3: Hát igen, azt mondják.
1: Kimondtátok, mielőtt nem értek a mikrofonok, ráadásul ugye pont te, Klaudia, azért mertem ezt így használni, de itt ti csináltok ebből hiúsági kérdést?
3: Egyáltalán nem.
2: Nem.
1: Tehát az előadás összsikere a fontos?
3: Persze, természetesen.
1: Mert ugye még itt van sztárvendég is.
3: Hát van, persze.
2: Mondjuk el, hogy ki. Szerintem a közönség nagyon kíváncsi rá, hogy ki az, Oswald Marika, a legendás Oswald Marika, és ez végtelenül nagy megtiszteltetés számunkra, hogy feléphetünk vele egy színpadon és egy műsorban.
3: Igen, és hát ugye Oswald Marika, mint szubrett, komika, de hát számunkra ő a primadonna tulajdonképpen. Persze van előadásunk is, ami szintén együtt játszunk vele, de majdnem minden gálánkba valahogy becsatlakozik, nagyon-nagyon szeretünk.
1: És mindig lehet tőle újat tanulni?
3: Természetesen, tehát azért ő egy ilyen kimeríthetetlen forrása a magyar operettnek.
1: Egymástól is tanultak?
2: Igen, nagyon sokat tanulunk egymástól. Ugye, hát Viki nekem úgymond tanárom is volt, méghozzá a Fame című musicalben, mi onnét ismerjük egymást, vagyis ott ismertük meg egymást, szóval, de rengeteget tanulunk egymástól, rengeteget.
3: De ez egy nagyon, nagyon vicces újra találkozásunk volt, mert ugye a Fame musicalben ott én egy balettmesternőt játszom, és amikor én megkaptam ezt a szerepet, akkor beiratkoztam egy balettanfolyamra, hogy mégis úgy tudjam, hogy miről szól ez az egész. És ugye játszottuk a musicalt, és elteltek az évek,

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Néo Dalla szólt, ez volt az IIO, pontosan 3:49 van, és ugye napról napra érkeznek hírek arról, hogy egyre alacsonyabb a vízállás gyakorlatilag szerte az országban. A legutóbbi hír például az, hogy a Tisza is negatív rekordot döntött. Szolnoknál újra előbukkant a törökkori híd maradványa, de a Velencei tóban is rekord alacsony a vízállás. Ezzel a témával pedig Forden Petra és Somogyi Zoli is foglalkozott még a múlt héten.
1: Mindenhol harsogják a sajtóorgánumok, hogy a Velencei tó vízszintje történelmi mélypontra süllyedt. Én azért fogalmazik ezzel óvatos, hogy történelmi, mert ugye tudjuk, hogy volt már a múltban, hogy kiszáradt akár 2 évre, és aztán újra megtelt vízzel. De közben meg arról is hallani, hogy állítólag nem maga a vízhiánya probléma, az igazából csak egy tünet. A vízhiányon a tó körül zajló élet átgondolásával, illetve átstruktúrálásával lehetne változtatni, vagy lehet, hogy nem is kell változtatni a vízhiánya, már ez is felvetődött. Egyre érdekesebb ez az egész kérdéskör. Itt ül tehát velünk a stúdióban dr. Boronisza Zsombor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, a MATE tájvédelmi és tájrehabilitációs tanszékének egyetemi docense. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
2: Megmenthető-e a Velencei tó, illetve meg kell-e menteni vajon?
3: Nagyon jó volt a felvezetés, és valóban ezeket a kérdéseket mind mérlegelni kell. Abban biztos vagyok, hogy a tónak a természetes működéséhez jobban kell alkalmazkodni hosszú távon. Amit megmentés alatt értünk, én azt gondolom, hogy a jelenleg kialakult turisztikai ágazatot nem lehet magára hagyni, és akár a halállomány egy részével foglalkozni kell. Ezek rövid távú dolgok, de ezeket nem tekintem akár a vízpótlást és hosszú távú stratégiának. Hosszú távon az alkalmazkodásban kell gondolkozni.
1: Mert hogy, akkor most térjünk vissza ahhoz, amit most már szerencsére sokfelé megírtak, hogy volt már többször a történelem folyamán, hogy teljesen kiszáradt. Általában még katonák is ugye a legenda szerint gyakorlatoztak a tómederben, mert hogy 2 évig egyáltalán nem volt benne víz, vagy maximum ilyen kis pocsolyák. És most óhatatlanul eszembe jut, amit a kitűnő geológus Juhász Árpi bácsi mondott egyszer, amikor már évekkel ezelőtt ugyanez volt a téma, hogy mi legyen, mi van éppen a Velencei tóval, 3 vagy 4 éve, amikor volt az a nagy asszály, akkor vele beszélgettünk, és nem szeretném elbagatelizálni azt, amit mondott, de amikor megkérdeztem tőle, hogy egyáltalán a természetnek, a környezetnek, a bolygónak káros-e, hogyha eltűnik a Velencei tó, akkor azt mondta, és ne értsük félre, amit mondott, hogy nem, ez nekünk embereknek egy ilyen szívfájdalom, mert ott víznek kell lenni, mert oda be akarok menni fürdőzni. De azt mondta, hogy lényegében a környezet működése szempontjából tök mindegy, hogy ott most van víz vagy nincs, mert azt mondta, hogy mindig is így működött, hogy itt-ott megjelentek, nyilván évezredek alatt, vagy évmilliók alatt, hogy itt kialakult egy tó, ott meg megszűnt. De hogy ez valóban így van, tehát hogy tudomásul kéne vennünk, hogy ráadásul ugye egy nagyon sekély vízű tóról beszélünk, tehát az a csoda, hogy nem párolgott el előbb.
3: Így van, ennek a tónak, ezen a klímán, ami itt van a Kárpát-medencében, természetes tulajdonsága, hogy ingadozik a vízjárása. Aha. Ez abból is adódik, hogy ez aránylag egy kicsi tó, tudjuk Magyarországon nagynak számít, de azért kicsi, és sekély, mindig sekély volt. Ez természetes lenne, hogy néha nagyon kicsi a vízszintje, vagy eltűnik. Kétségkívül látható, hogy most olyan halmozott csapadékhiány van évek óta, ami talán azért korábban ennyire nem volt jellemző. Tehát összetett azért ez a probléma. Az élővilág mindig alkalmazkodna, vagy alkalmazkodni fog. Lehet, hogy nem olyan élővilág lenne, vagy lesz benne, mint amit megszoktunk, de leginkább ez valóban a használat az emberi tevékenység szempontjából végig gondolandó.
2: De akkor vajon miért nem készítették fel erre azokat az embereket, akik mondjuk ott például erre alapozták a jövőjüket, vagy az életüket?
3: Nagyon sok vizeket érintő beavatkozást csapadékosabb időszakokban tettünk meg, és azt az állapotot tartottuk hosszú távon fenntarthatónak és természetesnek.
2: Milyen?
3: Sőt, meg is szoktuk, hogy ebben a tóban mindig és magas állandó vízszint van. Ez egy darabig tartható volt, ez darabig kompenzálhatóak voltak a kisebb különbségek, most látható, hogy ezt már a természet nem tudja kiszolgálni, ezt a általunk ilyen nagyon szűk tartományban elképzelt igényt.
1: De akkor már ez is egy emberi beavatkozás eredménye volt, hogy jellemzően mindig volt benne víz, amióta, hát mondjuk így emlékszünk az elmúlt néhány évtizedre, és jártunk oda mondjuk fürdőzni.
3: Kétségkívül a jelenlegi helyzethez nem csak az tartozik hozzá, hogy mik a természetes tulajdonságai ennek a tónak, hanem hogy hogyan alakítottuk át. Átalakítottuk a vízszintét, szabályoztuk, tehát azt sem engedtük meg, ha túl sok víz legyen, megpróbáltuk pótolni. Az éven belüli kisebb szélsőségeket nagyon jól lehetett kompenzálni. Aztán szabályoztuk a partját, szabályoztuk a medrét, aztán körbeépítettük. Tehát azt alakítottunk át, amit csak lehetséges volt.
1: Mindent, igen.
2: És akkor nyilván annak ez a vége. De vajon ez a vége, vagy most azok a próbálkozások, amivel próbálják esetleg megmenteni, annak lesz esélye, vagy hathatós megoldás lehet ez?
3: Biztos, hogy a jelenlegi helyzetben foglalkozni kell valamilyen rövidtávú intézkedésekkel. Ha olyan történik, akkor a halállomány mentésével. Ha olyan történik, akkor a vízpótlás különböző alternatíváival. De egyik sem egyértelműen csak jó lehet. Itt mindig föl kell tenni a kérdést, hogy és mi a helyzet a vízminőséggel? Ha Dunavízből pótoljuk, az milyen hatással jár? Ha tisztított szennyvízből pótoljuk, az milyen hatással jár? Itt mindig komoly hatástanulmányoknak kell megelőzni, nem csak a mennyiség a fontos.
1: Egyetemről érkezel, az egyetemeken szeretnek kutató munkát végezni. Ti jutottatok már valamire? Tehát tudtok például egy javaslatot letenni az asztalra az illetékeseknél, hogy szerintünk ezt vagy azt lenne célszerű megpróbálni?
3: Azt gondolom, hogy a tavainkkal szerencsére nagyon sok kutató foglalkozik, főleg természetesen a Balatonnal számos szakember foglalkozik. A Velencei tónak a kérdését én a saját szakterületemből adódóan mindig használati szempontból közelítettem meg, és azt gondolom, hogy vannak olyan használati alternatívák, amik rugalmasabban tudják kezelni, hogyha néha kevés víz van, néha pedig több. Valószínű, hogy ez a nagyon erősen fürdőzés, horgászat-centrikus dolog, ez kevésbé rugalmas az éghajlatváltozás helyzetében.
1: Na, akkor hogyan kellene használni? Mert ezt most már többetszer célzol rá, hogy ügyesen kéne használni a velencei tavat, de fedjük fel, hogy ez mit jelent.
3: Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan használatok, amiknél kisvíznél is működnek. Aha. Például az ökoturizmus, a természet megfigyelésére épülő nagyon népszerű tevékenységek, vagy lehet látni, hogy most is azért a helyi turizmus jelentős részben a kerékpárosokra alapszik. Biztos, hogy ezek erősíthetőek, és egyáltalán diverzifikálható az a jelenlegi turisztikai kínálat, amely most inkább a fürdőzésre és ehhez az állandó magas vízszinthez.
2: Tehát igazából nekünk magunknak kell ahhoz alkalmazkodni. Inkább körbebringázzuk, mint hogy fürödni akarjunk benne, meg horgászni, ha jól értem.
3: Biztos, hogy nem romantizálnám túl a dolgot, tehát nem azt akarom üzenni, hogy na, engedjük el az egészet. Igen. Tehát mindenképpen rövid távon ezzel foglalkozni kell, és segíteni kell azt, hogy egy folyamatos átmenet legyen. De hosszú távon, hogyha nem akarunk állandó csalódást, jelentős költségeket, akkor bizony az alkalmazkodás irányában kell gondolkoznunk.
1: Legyen így. Köszönjük szépen
2: nagyon
1: Borbisza Zsobornak, a MATE tájvédelmi és tájrehabilitációs tanszékének egyetemi docensének, hogy ellátogattál hozzánk.
0: Múlt héten szerdán egyébként 52 centivel megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a velencei tavon. Eddig a legalacsonyabb 2022. szeptemberében volt, akkor 53 centit mértek, most 1 centivel már alacsonyabb a vízállás ennél. A Sláger reggel holnap is jelentkezik itt a Sláger FM-en. Tartsanak akkor is Bornán Petrával és Somogyi Zolival, most pedig a 4-es Streettel. Tőlük szól a Mesélek a bornak.
4: Mesélek

már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Bevezetik az iskolakezdési támogatást. Megjött az utolsó engedély, így megépülhet a Városháza Park az 5. kerületben. Már egyeztetnek az útlevél ellenőrzésről a Budapest-Belgrád gyors vasúton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országgyűlés egyhangulag elfogadta az iskolakezdési támogatás bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokat. A 100 000 forintos juttatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő, sajátos nevelési igényű, dobbantó programos vagy műhelyiskolai tanulót nevelő, valamint egyedülálló szülők és a gyermekvédelmi szakellátásban élő, illetve árvaellátásban részesülő tanulók jogosultak. A támogatást két részletben fizetik. 50 000 forint forintot kapnak készpénzben augusztus 24-ig, további 50 000 forintot utalványban novemberig. A juttatás adómentes és nem vonható végrehajtás alá. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség kedden nyomozati cselekményt tartott a Fidesz szervereit biztosító központban, a Nemzeti Kulturális Alapügyében. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató szerint az ügyészség előzetes bejelentés nélkül érkezett, és a párt teljes kommunikációs rendszerét akarta lefoglalni. Bodó Marianna, az ügyészség szóvivője, megerősítette az eljárást, de a nyomozás érdekeire hivatkozva nem adott további információt. A NAV Dél-Alföldi Bűnügyi Igazgatósága költségvetési csalás és más cselekmények miatt indított nyomozást. A gyanú szerint az NK a döntéshozó testülete 2024. decemberétől 1079 támogatásról több mint 17 milliárd forintról döntött a szabályok megszegésével. 6 embert őrizetbe vettek, köztük Búzs Balást, az NK korábbi alelnökét, Ugi Attilát, a kollégium volt elnökét, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő több vezetőit. Mindannyiukat 30 napra letartóztatták. Visszavonta Lauda Zoltán rendőrdandártábornok, rendőrségi tanácsos, a Pestvár megyei rendőrfőkapitányság vezetőjének kinevezését, Pósvai Gábor. Helyére Horváth András rendőrdandártábornokot, rendőrségi tanácsos bízta meg a belügyminiszter. Megkapta az utolsó örökségvédelmi engedélyt a Városháza Park, így megkezdődhet a kiviteli tervek készítése, közölte Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon. A belváros közepén évtizedekig hivatali parkoló működött, a terület zöld felület hiánya miatt azonban régóta terv volt a közpark kialakítása. A projektet a tervezés, egyeztetés, közbeszerzés és az állami engedélyezés lassította, valamint a főváros korábbi pénzügyi nehézségei. A Szivacsváros koncepció alapján 7730 négyzetméter zöld felület, 6966 négyzetméter csapadékvízgyűjtő burkolat és 850 négyzetméter vízáteresztő burkolat készül, 80 Stockholm módszerrel ültetett fával. A nyitott városháza koncepció részeként a földszinti terek megnyílnak, a vendéglátóegységek kialakítása is szerepel a tervekben. A főpolgármester szerint a Városháza Park a város új főtere lesz. Hamarosan elindul a személyszállítás a Belgrád-Budapest közötti gyorsvasúton. A Belgrád központi úgynevezett Prokop vasútállomás nemzetközi határátkelőhelyi státuszt kapott, így az utasok útleveleit ott ellenőrzik, írja a Szabad Magyar Szó. A szerb oldalon a Prokopon vizsgálják az okmányokat, a magyar oldalon pedig a vonatok fedélzetén, miután a szerelvény átlépi a határt. A menetrend szerint 8 pár személyvonat közlekedik majd Belgrád és Budapest között, ebből 2 Bécsig közlekedik. A közvetlen járatok utazási ideje mintegy 3 óra lesz szemben a jelenlegi 6 órás úttal. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne a kompakt diszkódal a forgott, ez volt a Miss Right. Nagyon kellemes rádiózást kívánok Önöknek így 9 óra után is. Én Kiskata vagyok, és remélem, hogy velem tartanak egészen 10-ig, én addig maradok, akkor pedig érkezik majd Esmiller András. És hát ismét az Önök segítségét szeretnénk kérni, ugyanis megint csak elindult a Szólj Bele, hogy mi szóljon zenei kvíz, amikor Önök is elmondhatják, hogy hogyan alakul a zenei ízlésük, mik az aktuális kedvenceik, melyik zenei irányzat tetszik Önöknek mostanság a legjobban. Hogyha kitöltik a zenei kvízt, akkor abban segíthetnek nekünk, hogy az Önök ízlésének jobban megfeleljen a zenei kínálatunk. Ez pedig nem csak nekünk jó, de nyilván Önöknek is. Sőt, ha kitöltik a zenei kvízt, az azért is jó, mert akár nyaralást is bezsebelhetnek, pihenhetnek akár Gárdonyban, akár Mátrafüreden, akár Siófokon. Töltsék hát ki a zenei kvízt akár honlapunkon, akár mobil applikációnkon keresztül. Most pedig a Back to Black dalával repülünk tovább. Szóval te vagy az, akit a legjobban.

De szeretem ezt a dalt. Odett és Marsalkó Dávid dala forgott, ez volt a Holnapig. És hát holnapig még folyamatosan hűl a levegő. Hőmérséklete a meteorológiai előrejelzések szerint most egyébként 23 fok van odakint, és kora reggel 17-18 fokban indítjuk majd a napot. Viszont nagyon szép napsütéses időben lesz részünk. Egy-két bárányfelhő, gomoly felhő érkezhet fölénk, sőt a délutáni órákban még akár az eső is eleredhet, és csupán 26-27 fok lesz a legmelegebb órákban, de ezzel együtt hát szerintem legalábbis nagyon kellemes lesz az időjárásunk holnap. Viszont biztos, hogy sokan vannak, akik visszasírják a 30 fok fölötti hőmérsékletet, tehát nekik jó hír, hogy vasárnaptól megint melegedni kezd az idő, addig azonban marad ez a visszafogott felmelegedés, köszönhetően az elmúlt napok hidegfrontjainak, illetve hát a hideg levegő beáramlása a Kárpát-medencébe tovább folytatódik, sőt, csütörtökön egy újabb hidegfront is jön, emiatt alakulnak ezek a napok egy picit hűvösebben. Jövő héten majd megint jön az izzasztó kánikula. Itt a Sláger FM-en pedig, akkor megyünk is tovább egy napsütést csalogató dallal. Az emberektől szól, a süt a nap.

0: vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, serceg a bakeli.
1: Ez volt a Queen Bidala, senki sem menekül itt a Sláger FM-en, és nincs menekvés, hogyha csörög az óra reggel 6-kor, akkor bizony föl kell kelnünk, ki kell kászálódnunk az ágyból, de hát Pordán Petra és Somogyi Zoli minden reggel segít a napindításban, és hát ma azoknak is igyekeztek segíteni, akik nyaralni készülnek, mert ugye általános jelenség, hogy nyaralás után kicsit fáradtabbnak érezzük magunkat, hogy ez miért van így, és mit tehetünk ellene, abban próbált meg Petra és Zoli Fuller Bianca pszichológussal együtt segíteni nekünk.
2: Petrával itt számolgattuk, hogy bő 2 hét múlva, még egy augusztusi vakációzást mi is megejtünk majd, és óhatatlanul eszünkbe jutott az is, hogy van, amikor az ember elmegy ugye szabadságra, vagy pihenés, amikor visszajön, azt érzi, hogy még fáradtabb, mint előtte volt, és lehet, hogy ez nem is jó ötlet feltétlenül elmenni.
3: De
2: hogy mitől van ez a jelenség? Ezt próbálnánk megérteni, úgyhogy Fuller Bianca pszichológus segítségére és útmutatásaira támaszkodnánk. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
3: Szerinted mi lehet a probléma, Bianca? Túlszervezik az emberek, amikor tényleg úgy térnek haza, vagy túl kevés időre mennek, vagy a kettő együtt?
4: Ennél sokkal több oka lehet.
3: Na, annak, mond, hogyha mond.
4: Az ember fáradtnak érzi magát, vagy kimerültebbnek érzi magát akár egy nyaralás után, de egyébként nagyon gyakran előfordul az, igen, hogy abba a rövid időbe, amennyit pihenésre, kikapcsolódásra szánunk, nagyon sok mindent bele akarunk tűzdelni, és nem feltétlenül fizikai aktivitásokat, vagy bármi olyat, ami cselekvéssel jár, hanem sokszor mentálisan is túlterheljük magunkat az elvárásainkkal, hogy hogyan kellene éreznünk magunkat, hogyan kellene ott lennünk, mit kellene csinálnunk ahhoz, hogy jó legyen, és sokszor ezek a mentális terhek is ki tudják fárasztani az embert, mert ha belegondolunk, ugyanezt csináljuk a hétköznapjainkban, csak éppen más témában, nem nyaralás témában.
2: Ugyanakkor azt is szokták mondani, hogy például a semmittevés vagy a lustálkodás is tud fárasztó lenni.
4: Így van, és ez a másik jelenség, amiről szerintem érdemes beszélni, hogy sokszor pont akkor merülünk ki igazán, amikor megengedjük az idegrendszerünknek azt, hogy egy kicsit kikapcsolódhasson, kicsit lenyugodhasson. Ugye nagyon sokszor találkozunk azzal a jelenséggel, hogy mondjuk egy húzósabb időszak után az ember lebetegszik.
3: Igen.
4: Ez a nyaralásoknál ugyanígy van, hogy előfordul az, hogy előtte annyira magas stressz szinten vagyunk folyamatosan, hogy a szervezetünk nem engedi meg magának ugye azt, hogy kikapcsoljon, meg pihenjen.
2: Dolgozik az adrenalin.
4: Így van, és amikor elérkezik a nyaralás időszaka, akkor ez az adrenalin szint leesik, ez a pörgés szint leesik, és akkor elindul egy regeneráció, ami sokszor sajnos azzal kezdődik, hogy lebetegszünk, vagy éppen sokkal fáradtabbak vagyunk. És egyébként a másik jelenség, amiről szerintem érdemes beszélni, így akár a fáradtságot tekintve, akár ezt a lebetegedést tekintve, vagy kimerültséget tekintve nyaralás után, az, hogy ugye alapvetően, amikor nyaralni megyünk, akkor kiessünk a mindennapi rutinból. Uh-huh. Nem véletlenül tesszük, ilyenkor újdonságokat próbálunk felfedezni. Minél több impulzust szeretnénk magunknak, olyat, ami remélhetőleg boldogsággal tölt el minket, viszont a testünk, az idegrendszerünk, az egyébként a rendszerességre vágyik, attól tud kikapcsolni, attól tud megnyugodni. Ugye rendszeres étkezés, rendszeres alvás,

0: nyalás, kiszámítható ingerek, és hogyha a nyalást nézzük, az pont nem ilyen, tehát érthető, hogy akkor a testünk az ezért úgymond, hát befizeti az árat.
1: Mit tehetünk, hogy azért minden a legjobban alakuljon?
2: Ne menjünk nyaralni.
1: De!
3: És akkor...
0: Reméljük, hogy van más megoldás. Szerintem azt nagyon fontos látni, hogy még mielőtt elkezdjük az egész nyaralást, mert hogy egyébként ugye nagyon sokszor tényleg úgy esünk be a nyaralásra, hogy időnk sincsen végig gondolni, vagy lehetőségünk se, hogy egyébként mire van szükségem. És szerintem ez lenne az elsődleges, hogy amúgy megfigyeljük azt, hogy mi az, ami tényleg jól esne. Lehet, hogy ez az lesz, hogy mondjuk egy hétig csak egy helyben fekszek, és annyit csinálok, hogy lemegyek a partra és pihenek. Még akkor is, ha ez nem hangzik annyira érdekesnek, mint amennyire elvárnám a nyaralástól. Lehetséges, hogy pont az ellenkezőjére van szükségem, fizikai aktivitásra, hogy az agyam kikapcsolhasson. És ezt érdemes végig gondolni, illetve egyáltalán realizálni ezt, amiről az előbb beszéltünk, hogy attól, hogy én most elmegyek egy hétig nyaralni, még nem fognak megszűnni a problémák. Tehát ha van lehetőségünk, akkor azért próbáljunk olyan lépéseket is tenni, ami esetleg majd csökkenti a visszatéréssel járó stresszt azzal, hogy előre rákészülünk, hogy oké, ez lesz az első napomon, ez lesz a második napomon, ha visszatértem, stb.
2: Igen, meg én kiszoktam maximalizálni ugye az időt, ami rendelkezésem rá, tehát ilyen simán van, hogy ha hétfőn dolgozni kell, akkor vasárnap az utolsó járattal jövök haza, hogy még ugye kihasználjak minden percet. És akkor van ehhez képest olyan barátom, aki azt mondja, hogy hát ő, hogyha mit tudom én, vasárnap érkezik haza repülővel, akkor még a hétfői napot kiveszi, hogy ott még kipihenje az utazás feladatot, és csak kedden megy dolgozni. És hát abban, amit mondtál, hogy rá is kell készülni, akkor azt mondanám, hogy ha elmegyünk két hét Szabira, akkor előtte egy hétig szintén nem jönnénk, hogy rákészülünk lelkileg az utazásra, és amikor visszajöttünk a két hétből, utána még egy 2-3 napot ráhúznánk, hogy kipihenjük.
1: Visszazökkenjük.
2: A repülőút fáradalmait.
1: Sok munkahelyen megengedik.
2: Ja. Jó, köszönjük szépen
1: nagyon közi, Bianca.
2: A tanácsokat, Fuller Bianca.
0: Én is köszönöm.
1: Te voltál-e már nyaralni idén, vagy most mész?
0: Én már voltam, vagy hosszabban, és még rövidebbeket betervezek.
1: Helyes, akkor majd jó pihenést még neked.
2: Pihent ki a munkában.
1: Szia, hello.
2: Hello.
4: Életem nagy álma, hogy egyszer két teljes hetet szabadságon tudjak tölteni. Na de félre az álmokat, holnap reggel is indítsák a napot Pordán Petrával és Somogyi Zolival, és tegyék próbára magukat a hablaty játékunkban is. Most pedig a Republik dalával gördítjük tovább az estét. Jön a Csak a szívemen át. Hello.

0: Az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Már csak mi tudjuk,

Závodi Gábor Táska rádiója szólt itt a Sláger FM-en, és én ezzel a dallal meg is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és elbúcsúzom, kívánom a további kellemes és tartalmas rádiózást. Holnap találkozunk legközelebb, 4 órakor jövök, most pedig átadom a terepet Esmiller Andrásnak, aki érkezik a hírek után. A Slágerkulttal Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. A Bagossi Brothers Company dalával köszönök el, jön az Álljunk össze, viszont hallásra!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Új vezető kerül a Magyar Turisztikai Ügynökség élére. Vízcserére van szükség a Siócsatorna siófoki szakaszán. Szombaton több mint 50 fürdőben rendezik meg a 17. strandok éjszakáját. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy új vezetőt kap a Magyar Turisztikai Ügynökség. Az MTÜ élére Csendes Olivér kerül, aki nemzetközi turisztikai és innovációs tapasztalataival, valamint korábbi hazai felsővezetői szerepével új irányt hozhat a szervezet működésébe. A kinevezés célja, hogy az ügynökség a következő időszakban még hatékonyabban tudja támogatni a magyar turizmus versenyképességét és megújulását. A MOHU Budapest elismerte, hogy az utóbbi hetekben több budapesti területen is fennakadások voltak a hulladékszállításban, miután a 24.hu olvasói jelzés alapján jelezte feléjük, egyes helyeken akár 5 hétig sem ürítették a papír hulladékgyűjtő kukákat. A társaság 5. hete nem viszi el a külön kukákban gyűjtött papír hulladékot Budapest 11. kerületének egyes részeiről, és máshol is csak nagy kihagyásokkal 2-3 hetente történik meg a kukák ürítése. A vízügy rövid időre és kismértékben megnyitja a siófoki leeresztő zsilipet, hogy vízcserét hajtsanak végre a Siócsatorna városi szakaszán. A Balaton vízszintje 59 cm, ami alig fele a nyári 120 cm-es üzemi szintnek, ezért sokakban aggodalmat keltette a zsilipnyitás híre. Jelezték, hogy ez nem vízleeresztés, célja az elszíneződött kellemetlen szagú víz frissítése a Sió 2 km-es belterületi szakaszán. A vízügy a víztakarékosság jegyében a korábbi hasonló beavatkozásokhoz képest csak a felére csökkentette a felhasznált vízmennyiséget. Javítják az útburkolatot a 8. kerületi Krúdi és Mária utcák kereszteződésében. A munkák július 27-én indulnak és várhatóan egy hónapig tartanak. Józsefváros önkormányzata közölte, garanciális javítást végez a kivitelező, ezért ideiglenes forgalomkorlátozás és parkolási tilalom lesz érvényben. A két ütemben zajló munka miatt időszakosan lezárják a kereszteződés egyik, majd másik oldalát. Több utcából csak korlátozottan lehet behajtani. Szombaton rendezik meg a 17. strandok éjszakáját. Országszerte 54 fürdőben várják a vendégeket különleges éjszakai programokkal. A vendégek különleges éjszakai strandélményekre számíthatnak, több helyszínen sztárfellépők, zenés-táncos műsorok, kedvezményes belépők és egyedi gasztronómiai kínálat várja őket. A strandok éjszakája a Magyar Fürdőszövetség országos akciója. Erről Borosné Szűcs Ildikó, a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT vezérigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: A strandok éjszakája, amely július 25-én kerül megrendezésre, ez egy hagyományos nyaranta visszatérő rendezvény, ahol éjszakában nyúló programokkal várják a strandok az ország több tucat pontján a fürdőbe járó vagy fürdőbe igyekvő vendégeket. Ez alapvetően azért családoknak szóló, hiszen nagyon sok gyerekes program van, de az esti programok egyébként felnőttek számára is élményt jelenthetnek. Én azt gondolom, hogy maga a strandok éjszakája egy olyan hagyománya az egész fürdőságazatban, ami sokaknak, sok vendégnek ad visszatérő emléket és visszatérési lehetőséget a fürdőkbe.
1: A 10. születésnapját ünneplő Paskál gyógy és strandfürdő trópusi hangulatú meghosszabbított esti medencés bulival készül a csobbanásra vágyóknak most szombaton. A rendezvényhez csatlakozó fürdők folyamatosan frissülő listáját a fürdőszövetség.hu honlapon találják. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos.

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, mindig nagy öröm, amikor megtelik a stúdió, pláne ha két gyönyörű hölgyel, akkor meg pláne. Denk Viktóriát és Katona Klaudiát köszöntöm nagy szeretettel, ABC sorrendben mentem.
2: Köszönjük, Ittán.
1: Jó, hogy itt vagytok.
2: Csodás köszöntést, és mi is köszöntjük a
3: kedves mindenkit hallgatók.
1: Hát meg majd milyen csodás lesz augusztus 16-a vasárnap.
2: Hűvösen, mert nagyon
1: város
2: várjuk.
1: Majorin.
2: Igen.
1: Azt ti tudjátok, hogy az a legendáriumát ennek a Városmajori szabadtéri színpadnak, hogy milyen régóta van Pesten egy ilyen patinás szabadtéri színpad ott a budaiaknak?
2: Hú, most nem akarok butaságot mondani, de pár évvel ezelőtt volt ugye a 100 éves
1: ünnepe. Igen. Szóval így, hogy van-e ilyen szempontból nektek külön jó érzés, hogy nem akárhol léptek színpadra?
3: Hát számomra nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen különleges helyen léphetünk föl augusztus 16-án, és az, hogy a Monarchia Operettel olyan dalok csendülhetnek fel, olyan szerzőktől, mint Huszka Jenő, Szirmai Albert, Zerkovics Béla vagy Ábrahám Pál, az egy külön csoda szerintem.
2: Igen, és ugye, ahogy említetted, végülis ez egy nagyon patinás hely, tehát ez egy különleges, ilyen kis ékszerdoboza szerintem itt Budának. Az, hogy egy szabadtéri színház működik, ez egy külön csoda, ami mindig megtelik minden nyáron.
1: Hát az
2: tudjuk.
1: Meg pláne. Az meg pláne.
2: És ugye én pár évvel ezelőtt láttam, itt a Városmajornak volt egy nagy ünnepi sorozata, és egy darabot is írtak erről az elmúlt 100 évről, és hát fantasztikus, hogy kik fordultak meg itt, úgyhogy ez tényleg egy nagy-nagy megtiszteltetés, hogy most már azt hiszem 5. éve a Monarchia Operett is részesül ebben, hogy a budai szabadtéri közönséget szórakoztathatja.
1: Hát ráadásul ez egy hagyomány akkor, ezek szerint.
2: Így van.
1: Hogy ott operett gálával várjátok a kedves nézőket. Egy olyan műfajt tartotok életben, amit hogy kezelnek, és most kellene ezt nektek megválaszolni. Jártatokban, keltetek be, mit tapasztaltok?
2: Hát,
1: helyén kezeli a közönség, és most a közönséget kérdezem.
2: Szerintem a közönség helyén kezeli, és hát nemrég olvastam egy nagyon jó mondatot az operettről. Az operett a zenész színpadok mostoha gyermeke. Mert hogy mindenki szereti az operettet, mindenki hallgatja, a legtöbb magyar ember nagyon-nagyon jól ismeri, de nem merik felvállalni.
1: De miért? Vagy
2: nem tudjuk. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon furcsa dolog. Például a Mahler házas párról olvastam, és tehát az Alma Mahlernek van egy ilyen anekdotája, hogy ugye amikor a férje Gustav Mahler az operaházat igazgatta, akkor ők megnézték a Lehár Vigözve egy előadást, és hát annyira tetszett nekik, hogy hazaértek, és egyből játszották, zongorázták otthon a megmaradt dallamokat, csak hát ugye egy csomó mindent ugye nem tudtak felidézni, úgyhogy kitalálták, hogy amikor Bécsbe jártak, akkor bementek a Mahlernek a kiadójához, ahol ott voltak ezek a kották, és Mahler amíg lefoglalta a kiadót, addig Alma Mahler, aki szintén nagyon jó zenész volt, végig nyálaszta a kottákat, és memorizálta a slágereket, és otthon játszották maguknak, de hogy igazából ők sem merték ezt felvállalni, hogy fantasztikus például egy Lehár operett, vagy akár egy Kálmán Imre.
1: Hát igen, úgyhogy erről majd hosszasan értekezhetnénk, hogy akkor mitől vagyunk operettország. Ezt hallottátok már, ezt a
3: kifejezést?
1: Persze,
3: rengetegszer. Szerintem azért a magyarokban benne van ez a sírva vigadás, ez az elnagyoltság, néha már komikus szinteken, és szerintem ez a mindennapjainkban is megtalálható. De Viki, mondjad, hogyha te máshogy gondolod.
2: Nem, ez tényleg így van, abszolút a sírva vigadás, ez ugye a magyar nótával így egy kicsit így összefüggésben, illetve borba folyton bánatom, de azért közben nótázok, és ugye erről is szól most ez a borgálánk, hogy a bor és a különböző italok mellett hogy mulat a magyar, de valóban az, hogy ennyire magyar műfaj az operett, ugye ennek van egy ilyen külön ága, hogy a magyar operett, mert ugye speciálisan vannak olyan figurák a magyar operettben, ami máshol nem található meg. Tehát például az, hogy a kávéházi cigányzene mennyire befolyásolta a magyar operettet, mennyire összefonódott a kettő, ez abszolút magyar specialitás.
1: Mennyit készültök most erre a magyar specialitásra?
3: Sokat, nagyon sokat próbálunk. Tényleg azt szeretnénk, hogy minél patinánsabb legyen az előadás, de szerintem ez a nézőnek is, tehát hogy ott a csillagos ég alatt, a gyönyörű jelmezek, a nagyon szép díszlet, és tényleg az, hogy a zenekar megcsendülnek ezek a gyönyörű néplélket tükröző nóták, nehéz szó, ez szerintem csodálatos, és ez mindenkit vinni fog magával.
1: Miért kell erre ennyit készülni már most júliusban?
2: Hát ugye azért a Monarchia Operettnek az egyik különlegessége a csodálatos jelmezek, a fantasztikus látvány, de hát ugye ez a látvány ez nem ér semmit, hogyha nincsenek speciális koreográfiák, és hát azért most itt van mit felújítgatnunk, mert ugye ez a gála januárra készült, és most egy kis kiegészítéssel, kibővítve, sztárvendéggel, ez egy nagyon különleges este lesz.
1: Mert azt tudom, hogy vannak a Monarchiának különböző műsorai, de ez a gála, akkor ezek szerint ez van új évkor, meg van ilyenkor? Ebben a verzióban?
3: Ez igen, ez a gála, mert maga a borgála szerintem egy annyira különleges gála lett, hogy ez ősszel, nyáron, ugye, hát mikor folyik jól a bor, a fröccs, hát az nyáron, ősszel, és akkor miért ne? Szerintem az emberek nagyon fogják élvezni a borról szóló dalokat, tényleg, ami a körítés meg van hozzá csinálva, szerintem eszméletlen jó pofa, a rengeteg akrobatikus tánccal, és az, hogy végig táncoljuk igazából az egész 2,5 órás előadást.
1: Aha, na hát az mint egy színházban. 6-7, vagy mennyi most a próbaidő nálatok?
2: Hát azért annyi nem, de egy ilyen, hát egy jó
1: egy hónap biztos
2: van. Hát egy hónap, okay. Azért muszáj, hogy felkészüljünk.
1: Viki, te mennyi ideje vagy a Monarchiánál?
2: Most már lassan 10 éve.
1: Na igen, valahogy így satszoltam volna, én is csak nem megkérdezem. Claudia, ehhez képest te vagy az új?
3: Én vagyok az új üdvöske.
2: Az új lány a csapatban.
3: Az új lány. Hát szerintem én egy 1,5 éve lehetek köztetek, vagy veletek. Hát
2: tulajdonképpen erre a gálára
3: igen.
2: Csatlakoztál hozzánk.
1: Tehát már az új évére?
2: Igen.
3: Igen, aha, a borgálára. Először, mint kis primadonna, aztán pedig szubrett lettem, avanzsáltam, szóval 2 szerepkört kellett megtanulnom. Mély víz volt, az biztos. De hát mindenki nagyon segítőkész.
1: Na, várjatok, mert ez a műsor a kulisszatitkokról is szól. Tehát, hogy most, meg hogy értsék a hallgatók, mit jelent a kis primadonna?
2: Az tulajdonképpen ugye a primadonna egy kicsit még ilyen balett cipőben, hogy úgy mondjam, ilyen kisebb léptékű, de azért olyan szólisztikus.
1: Kiemelt az is.
2: Igen, igen, abszolút.
1: Bocsánat, jó, de a legkétet, hogy a fő primadonna az ugye te vagy?
2: Hát igen, azt mondják.
1: Így mondtátok, mielőtt nem értek a mikrofonok, ráadásul ugye pont te, Claudia, azért mertem ezt így használni, de itt csináltok ebből hiúsági kérdést?
2: Egyáltalán nem.
3: Nem.
1: Tehát az előadás összsikere a fontos?
2: Persze, természetesen.
1: Mert ugye még itt van sztárvendég is.
2: Hát van, persze.
3: Mondjuk el, hogy ki. Szerintem a közönség nagyon kíváncsi rá, hogy ki az, Oswald Marika, a legendás Oswald Marika, és ez végtelenül nagy megtiszteltetés számunkra, hogy felléphetünk vele egy színpadon és egy műsorban.
2: Igen, és hát ugye Oswald Marika, mint szubrett, komika, de hát számunkra ő a primadonna tulajdonképpen.
1: Többször játszottatok vele?
2: Persze, persze. Van előadásunk is, amiben szintén együtt játszunk vele, de majdnem minden gálánkba valahogy becsatlakozik. Nagyon-nagyon szeretünk.
1: És mindig lehet tőle újat tanulni?
2: Természetesen. Tehát azért ő egy ilyen kimeríthetetlen forrása a magyar operettnek.
1: Egymástól is tanultak?
3: Igen, nagyon sokat tanulunk egymástól. Ugye, hát Viki nekem úgymond tanárom is volt, méghozzá a Fém című musicalben, mi onnét ismerjük egymást, vagyis ott ismertük meg egymást, szóval, de rengeteget tanulunk egymástól, rengeteget.
2: De ez egy nagyon, nagyon vicces újra találkozásunk volt, mert ugye a Fame musicalben ott én egy balettmesternőt játszom, és amikor én megkaptam ezt a szerepet, akkor beiratkoztam egy balettanfolyamra, hogy mégis úgy tudjam, hogy miről szól ez az egész. És ugye játszottuk a musicalt, és elteltek az évek, és én azóta is járok balettozni, mert nagyon-nagyon megszerettem, imádom. És hát ősszel összefutottam Klauval ebben a balettiskolában, és akkor ott kérdeztem meg tőle, hogy lenne kedve csatlakozni hozzánk a Monarchiába, úgyhogy tulajdonképpen minket a balett köt össze.
3: Igen, a balett.
1: És volt kedved?
3: Volt, természetesen. Nagy örömmel csatlakoztam a csapathoz.
1: Egyébként ti szabadidőtökben hallgattok operettet?
2: Igen, igen, igen. Most például az idén a Jonas Kaufmannnak megjelent egy lemeze, amin operetteket énekel, például magyarul is, és szerintem fantasztikus, hogy óriási nagy sztárok is azért csak megérkeznek az operett műfajhoz, és igen, nagyon-nagyon sokan hallgatják. Úgyhogy én szoktam, Klau.
3: Én is szoktam, és nagyon szeretem énekelni is, főleg most Balatonon, most így nyáron, amikor a cigányzenészek kint zenélnek, és akkor felcsendül mondjuk egy borfesztiválon, akkor én mindig odaállok, és énekelek velük együtt. Én nagyon szeretem a magyar operettet.
1: Jó néven veszik, hogy oda...
3: Imádják, de szerintem az emberek is imádják, tehát, hogy aki azt mondja, hogy jaj, én nem járok operettet nézni színházba, de hogyha egy sétáló utcán felcsendül az az igazi magyar operett, és meghallják, mindenki oda gyűl és énekli, mert ez a néplélek.
2: Hát, és ez tényleg így van. Tehát egy Hajmási Pétert előbb-utóbb mindenki itteli torokból énekli, vagy egy Húzat csak ki világos viradati. Tehát, hogy azért ezek olyan slágerek, amit mindenki tud.
1: Beugratok a nagybőgőbe.
2: Be. Ugye?
3: Mindig.
1: Augusztus 16-án vasárnap este 7-kor a Városmajori Szabadtéri Színpadon, kedves hallgatóink, úgyhogy szívből ajánljuk, gondolom a Monarchia oldalán ott van minden pontos, fontos információ.
2: A Facebook oldalán mindenképpen megtalálható.
1: Na de megyünk tovább a kulisszatitkokkal, hogy ki állítja össze a műsort egy ilyen gálán?
2: A művészeti vezető Kollár Péter Erik. Ő állítja össze a
1: műsort. Na majd vele is fogunk beszélgetni, de például van beleszólás nála?
2: Azért van, tehát azért megkérdezi a véleményünket, vagy hogy mindig kérdezget, hogy van ötletünk, és akkor azt beemeli a műsorba, illetve hogyha olyan van, hogy ezt most így nem annyira szívesen, akkor az benne marad a műsorban.
1: Aha, okay. Hány dal fél bele 2,5 órába?
2: Hát olyan 30 körül, 25-30 körül.
3: 32. Pontosan.
1: Ez egy nagy koncert.
3: Igen, és ez egy nagyon jó kardió is mindenki számára. Tehát az a 2,5 óra nekünk 1 perc alatt telik el.
1: Tényleg?
2: Igen, mert amikor nem a színpadon vagyunk, akkor öltözünk.
1: Jó, oké, értem.
2: Ugye ki be a színpadra, elénekli az ember, kirohan, gyors öltözés, tokától bokáig átöltözik.
1: Emlékeimben, hogy él a ti öltözéketek, az nem olyan egyszerű.
2: Nem.
1: Tehát
2: nem.
1: Ebben van segítség,
2: van,
1: ugye?
2: Van, fantasztikus öltöztetőnk van, igen.
1: Hát akkor itt Szilvit minden évben szoktam, ugye?
2: Igen.
1: Üdvözölni, akkor innen puszíjuk. Na de csak a kulisszatitkokat áruljátok el, hogy hátra mentek, és el kell szaladni az öltözőig, vagy ilyenkor ott van egy ilyen gyors öltözőszerű?
3: Gyorsöltöző van. Gyorsöltöző van a színpad mögött, mert egyszerűen nem érnénk hátra. Uh-huh. Tehát az, hogy van, hogy egy vagy másfél szám van, teljesen átöltözni, cipő, ékszer, ruha, minden, és még a hajunkba is más fejdísz kerül, és aztán pedig bemenni és elénekelni azt a dalt, vagy eltáncolni azt arra a zenére a koreográfiát, azért az nem egyszerű. Ott fejben nagyon ott kell lenni, bírni kell szusszal, tütővel, tehát mondom, ez egy nagyon jó kardió mindenki számára.
1: De ezt hogy képzeljük, hogy gyorsan fölveszitek Szilvi segítben a ruhákat?
2: Tehát mindig ki van készítve. Ki, okay. Tehát amíg mi bent vagyunk a színpadon, ő addig készíti a
1: világos.
2: Következőt.
1: Oké, okay, de mikor visszamentek, ugye nyilván azt gondolom, ott nagy rohanás van.
2: Hát igazából megvannak a mozdulatsorok, tehát hogy persze sietünk, de kapkodni nem. Aha. Tehát hogy mindennek megvan a pontos, hogy először mindig a szoknya jön föl, utána a felső, tehát hogy mindennek megvan a maga sorrendje.
1: Mert ez ki lett számolva időben, hogy persze, ez hogy jön ki
2: persze,
1: jobban?
2: Persze.
1: Fú, milyen ki precíz meló ez.
2: Egyébként ez egy, szerintem az egyik legfontosabb ilyen háttérmunka az az öltöztető. Tehát, hogy ott olyan bizalmi kapcsolatnak kell lenni, hogy pontosan tudja az öltöztető is, és én is, hogy mit kell csinálni, és én segítem az ő munkáját kint, hogy akkor úgy állok, úgy tartom, úgy adom, és hát ugye fordítva, hiszen ő is az én munkámat segíti meg ezzel.
3: És a Monarchia Operett tényleg arról is nagyon híres, hogy egyszerűen eszméletlenül csodálatos ruha költeményei vannak, amiket mi felveszünk. Tehát az közelről is olyan a ruha, hogy megszólal. Tehát egyszerűen ilyen nagy operai eseményeken lát az ember ilyen ruha költeményeket.
1: De ezeket rátok tervezik?
2: A legtöbbet igen.
3: Igen, a legtöbbet igen.
2: Tehát amit meg mondjuk meg örököl az ember, azt meg ugye rászabják.
1: Aha.
2: Varónő is.
1: De ez egy nagy ajándék, nem? Hogy ilyeneket viselhettek.
2: Hát tulajdonképpen maga a ruha is elkezd élni velünk a színpadon, tehát hogy az is abszolút része a műsornak, hogy most mi bemegyünk be.
1: Így most a próba folyamatnál már van kedvenc részetek?
3: Nekem nagyon sok kedvenc részem van, de ha ki kell emelnem, akkor nagyon szeretem a szubrett számokat, a bordalt, az eszméletlen, de szerintem a Viki tudna mesélni, hogy milyen sokat próbáltuk. A kocingatós.
2: Az maga a próba folyamat is zseniális volt, mire igen. Összeállt. Igen.
1: Hol tudtok próbálni?
2: Van egy nagyon klassz próbahelyünk, egy kollégiumban, és ott azért nagy a hely.
1: Mert akkor minden biztosítva van.
2: Igen.
1: Jó, tehát 32 dal mászt tudjuk, de hogy vannak felosztva ezek? Van pihenés?
2: Nincs.
1: Okay.
3: Nincs.
2: Pihenés. Este otthon utána.
1: Okay.
2: Igazából nincs pihenés. Én úgy szoktam számolgatni, hogy átlag olyan 14 számba szoktam benne lenni. Tehát az azt jelenti, hogy 14-15...
1: Ha majdnem a fele.
2: 14-15 öltözés, igen. És abból...
1: De várj, mert minden dal egy új ruha?
2: Persze.
1: Komolyan?
3: Igen.
2: Kétszer nem megyünk ki ugyanabba. Ne viccelj.
1: Ez esett nekem.
2: Lehetetlenség, persze. Tehát, hogy ott olyan jelmeztár van a háttérben, hogy legtöbb helyen, amikor megérkezünk, nem hiszik el, hogy ezt az összes ruhát, ezt most így ma este fel fogjuk venni.
1: És fel.
2: Persze.
3: Igen, de tényleg lenyűgöző. Nem csak szerintem, nem csak a nézőknek az, hanem nekünk, művészeknek is lenyűgöző, és egyszerűen felemelő érzés ilyen ruhákban ott állni. Tényleg fantasztikus. Hát főleg, hogyha kislányként mindig hercegnő akar lenni ugye az ember lánya, akkor ez meg egy külön
2: igen, és nagy tollas ruhákról álmodik, akkor jöjjön a Monarchia Operett.
1: Hát mindenképp. Na még ezt tisztázzuk már, hogy van konferenci? Tehát egy gálán kell műsorvezető?
2: Hát igazából az a tapasztalat, hogy nagyon szereti a néző, hogyha mi magunk megszólalunk. Csak mondjuk azt elég nehéz kivitelezni, hogy az ember énekelt, vagy olyan akrobatikákat végez, amit mondjuk Lau is, hogy utána lihegni alig bír.
1: Meg utána át kell öltözni. Tehát
2: igen,
1: hogy
2: azért szoktunk mi magunk is konferálni, de már olyan is volt, hogy volt műsorvezetőnk, aki megsegített minket.
1: Most tehát, itt ez augusztus 16-án lesz, nem tudjátok?
2: Nem lesz.
1: Nem lesz, aha.
3: Szerintem a közönség szereti azt, amikor jönnek egymás után a dalok, és így magával tudja ragadni az élmény, a látvány és a zene. Tehát egyszerűen szerintem ennek van egy ilyen bűvereje.
2: Igen.
1: Na hát képzeljétek, hogy nekem minden egyes koncertnél az a fejlővésem, hogy mi az első dal. Mivel kezd a produkció? Lehet és szabad spoilerezni?
2: Hát igazából ez egy nem egy ördöglakat, mert ugye itt nálunk a Monarchiában szinte mindig ugyanazzal kezdünk, tehát mindig a
3: Hajmási
2: Péter.
1: Hajmási Pál.
2: Ez nálunk mint egy ilyen himnusszal indítjuk a műsort.
3: Klasszikussal zárunk is, hiszen egy jó előadásnak az egyik ismérve, hogy az elején magával rántja a nézőt, és a végén pedig nem akarja ereszteni.
1: Elvos,
3: és
1: ezt két
3: olyan dallal tudjuk megtenni, amit mindenki ismer.
2: Igen.
1: És akkor melyik az utolsó, ha ezt még szabad?
3: A húzzak
2: csak kivilágos virradatig, természetesen.
1: Jó, mert nyilván vannak ezek a sarokpontok, hogy hol kell emelni a hangulatot. Nem tudom, ez a ti szakmátok, fogalmam nincs, csak én valamit próbálok laikusként elképzelni, de be kell rúgni az ajtót az elején? Hogy megjöttünk?
2: Szerintem szereti a közönség, hogyha úgy indulnak, hogy akkor indul a műsor, és aztán persze lehet benne csinálni, egy kicsit meghúzom, egy kicsit megsiratom őket, egy kicsit szomorkodunk, aztán újból vigadunk, és újból pörgünk.
1: Ezek az érzelmek széles skálája.
2: Így. És aztán természetesen a végén beindul a magyar virtus, és aztán erezd el a hajamat.
1: Klaudia, mit mondott neked, ha mondott Viki útravalót az itteni létben, a monarchiás létben?
3: Várjunk. Hát az, hogy mindig sminkelve, és már hajba menjek, már a próbára is, mert ugye mindig próbálunk maga az előadás előtt, és nem lesz időm már megigazítani.
2: Csak egy kis igazítás.
3: Igen, mert mi mindig mindent lepróbálunk majdnem előtte, hogy egyrészt biztonságérzettel menjünk fel a színpadra,
1: flottul
3: menjen.
2: Meg hát ugye az adott helyszínnek az adottságaihoz tudjuk igazgatni, úgyhogy muszáj mindig, és akkor mindig úgy fejezzük be, hogy már jön a menedzser, hogy most már ki kell menni, most már engedni kell a közönséget, úgyhogy ott nagyon kevés idő van.
3: Igen, és itt hatalmas hajaink vannak, nagyon szép sminkünk, és hát ez idő.
2: Tehát nagy ez nagy smink.
3: Igen.
2: Illetve azt is mondtam, hogy ne fogd vissza magad.
3: Ja, igen, ezt is mondtam, hogy ne fogjam, azóta nem fogom vissza magam. Igen.
1: Jó itt lenni?
3: Nagyon. Tényleg
1: neked, Viki? Már
2: én nagyon
1: 10
2: szeretem.
1: Éve.
2: Ez tényleg egy, tehát tulajdonképpen ez egy ilyen kis családszerűségként működik most már.
1: A közönséggel együtt.
2: A közönséggel
1: azon
2: együtt.
1: Meg már igen, nagyobb igen. Család. Jó társaságban repül az idő, nagyon élveztem a beszélgetést. Gyertek majd vissza, mert csomó kérdés még bennem ragad, de egy biztos, augusztus 16 vasárnap.
2: Augusztus
1: 16. Városmajori Szabadtéri Színpad. Borban mindenki. A vigasság.
2: Mindenki jöjjön.
3: Várunk mindenkit.
1: Ott leszünk az Operett Gálán. ABC sorrendben megyek, Denk Viktóriával és Katona Klaudiával beszélgettem. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük.
1: És a hölgyektől most elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, Kis V. Balázs illuzionistát köszöntöm nagy szeretettel, és Balázs, azért örülök neked, hogy itt vagy. Itt azért nem sok illúzionista ült.
4: Akkor külön megtisztelő, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Mennyire megörültek neked kint a stúdióban is.
4: Igen.
1: A rádió szerkesztőségében, nem titok, még a Tilláik is itt voltak, és abszolút felismertek, nézik a videóidat.
4: Igen, ez különösen jól esett, mert én is szeretem az ő tartalmaikat.
1: Okay. No, de hogy azért a videókon túl, amit tudom, hogy persze, én is szoktam nézegetni, de azért a színpadi produkció az mégis az élő.
4: Hát ez egy élő műfaj, tehát maga a bűvészet az szerintem videón soha nem lesz olyan, mintha eljössz megnézni élőbe, mert hát videó az ott az könnyebben manipulálható, meg mondják azt, hogy lehet, hogy beavatott néző, ugye nem látsz mögé, de amikor eljössz egy előadásra, és ott élőben vagy akár veled történik, azt szerintem sokkal hihetetlenebb, tehát alapvetően ez a videó az inkább arra jó, hogy eljusson sok emberhez, de amúgy én abszolút az élő formáját preferálom ennek a dolognak, meg annak van igazából értelmen igazából.
1: A közönséggel való találkozás, az téged tölt?
4: Abszolút. Én nekem a bűvészetben, az egészben az az egyik legfontosabb, hogy kapcsolódni a nézőkhöz. Uh-huh. Tehát minden egyes előadásom, minden egyes műsorom az totál ki van élezve az interakcióra, tehát hogy ki vannak hívva a színpadra, vagy csak olyan számot, amiben az egész közönséget bevonom, mert akkor, mikor veled történik, szerintem az a legnagyobb hatás.
1: Az biztos.
4: Meg maga nekem is az a kapcsolódás, hogy most, ha ez egy olyan műsor, amin csak 200-an vannak, de olyan, hogy 1000-en vannak, akkor is azt szeretem, hogyha tényleg így van egy ilyen kontaktus a nézőkkel.
1: Hát most megint egy picit visszautalok arra, hogy mennyire megörültek neked, hogy jöttél, hogy mindenki ugye azt kérdezgeti, hogy hogyan?
4: Igen, hogyan? Igen. Hát ez egy elég gyakori kérdés.
1: Mi a titok, de hogy ezt ugye elfogadott tőlük?
4: Persze, hát ez igazából az van, hogy szerintem az ember már önön akaratán kívül, ahogy működik az agyad, rá akarsz jönni, hogy működik egy mutatvány. Tehát ez adja az izgalmát, a pikantériáját, hogy mindenki tudja, hogy trükk. Tehát, hogy ez semmi természet fölötti, meg semmi ilyen dolog nincs ebben. Tehát minden mögött színház van.
1: De ezeket meg lehet tanulni.
4: Persze, hát az, hogy ezek
1: szabad ne feled, bocsánat, mert pont ezt fogalmazódott meg bennem, hogy itt faggattak kint, hogy születni kell, vagy inkább csak szorgalmasnak?
4: Nem, én kevésbé hiszek a zsenialitásban, mármint van, de ez nem olyan százalékban, mint amit így gondolnak az emberek. Én ezt 20 éve csinálom. Uh-huh. Tehát, hogy ebbe annyi munka beletement, hogy ez soha nem fog megtérülni, de hogy azért tudtam ennyit beletenni, mert imádom és szeretem csinálni, de hogy ami max a személyiségemből fakad, az lehet valamennyire a sors által velem született, hogy én nagyon extrovertált személyiség vagyok, szeretek szerepelni. Most is az van, hogy most már azért egyre többen nézik ezeket a videókat, sokan felismernek, stb. Oda jön hajnal 2-kor a fesztiválon, hogy mutass valamit, és akkor én akkor is szívesen mutatok neki valamit, ha csak így megszólít, akár ott a fesztiválon, vagy az utcán, vagy bárhol, mert tényleg szeretem csinálni. Nyilván nagyon elfáradok benne, de hogy válaszoljak a kérdésedre, azt gondolom, hogy nagyon sok van a mutatványaimban, meg a műsoraimban a személyiségemből, az nyilván az, ami én vagyok, tehát ezt mondanám max arra, ami talán valamelyest velem született, vagy hozzám tevődött, de az, hogy így megtanuljam ezeket a mutatványokat, az kőkemény munka. Uh-huh. Meg ugye már inkább szeretek kitalálni saját trükköt, uh-huh. meg ez az utóbbi években most már így az a cél, hogy minél inkább egy eredeti dolog legyen, és egyre több saját fejlesztésű mutatvány van.
1: Bocsáss meg, ezt le lehet védetni?
4: Le lehet védetni, bár hozzáteszem, így a magyar jogrendszerben én így utána mentem, nagyon nehéz. Tehát egy csavart nem ide teszek, hanem ide, ez már új. Tehát, hogy ez így nehéz. Mint előadás formát le lehet védetni, de azért sajnos ez így nagyon nehéz ezt így kivédeni, hogy ne másolják, beleszalad az ember, de inkább az van, hogy szerintem úgyis hozzám kötik meg. Valójában, ha van az embernek szerintem egy saját mutatványa, az neki áll jól.
1: Abszolút, abszolút. És hogy ére ezt átvenni?
4: Hát, szerintem valamelyest azért imponáló, amikor azt látom, hogy...
1: Ezt akartam kérdezni, hogy imponáló, vagy idegesítő?
4: Hát, valamelyest az kezdetben mindig imponáló, mert azt mondom, hogyha valami jó, akkor biztos az, akkor biztos jó, hogyha ezt valaki utánozza. De van, azért nyilván itt inkább, amikor vannak ebbe inkorrekt húzások, azt nem szeretik egymással a bűvészek. Tehát, hogy mondjuk nekem is van bűvész barátom, aki szerintem nagyon jó, nagyon profi. Hiába tudom, hogy van a mutatványa, nem fogom csinálni színpadon, mert tudom, hogy ez az ő kincse.
1: Uh-huh. Fú, milyen szépen fogalmaztál. Igen, hogy abszolút a kincse. No, de hát miután tényleg a személyes találkozásban van az igazi erő, ahogy ezt megbeszéltük, teszel különbséget? Azt tudom, hogy tegnap is külföldről jöttél.
4: Igen.
1: Tehát rengeteget jössz-mész. Teszel-e különbséget színpad és színpad között? Tehát az, hogy most Budapesten vagy, itt a fővárosban lépsz-e föl, vagy bárhol a világban, az... Hát, én értem, hogy más a környezet, de akkor is számít?
4: Amikor anyanyelven lép, én nagyon sokat lépek fel most már külföldön az utóbbi években, anyanyelven még mindig jobban szeretek bűvészkedni.

0: de bár szeretem, ha nagyon sokan vannak, mert akkor meg nagy svung van, tehát, hogy az meg teljesen más energiákat mozgat meg, és tehát, hogy ebből a szempontból nem, én próbálok azért, de ez most nem kell színpad legyen. Ha találkozok valakivel, és mondja, hogy te vagy a bűvész, akit láttam neten, hogy így a backstage-ekbe bűvészkedik, akkor ott abba az egy trükkbe is próbálok mindent beleadni, mert az a célom, hogy őt egy hatás érje, hogy ő neki egy élmény legyen. Szerintem az egésznek ez a motivációja, talán arszpoétikája. Hasonlóan a zenéhez, hogy valakinek attól van egy sztoria, meg attól van egy élménye, hogy én csinálok valamit, és ez adja a jó érzést bennem. Tehát amikor gyerekként megtudtam az első trükköt, akkor még nem volt ez ennyire tudatos, de szerintem ez volt mögötte, hogy picit különlegesnek érezheti magát tőle az ember, meg kap egy ilyen szeretettel teli figyelmet.
1: Szeretett energiát.
0: Hát mondhatjuk így. Akár. Talán, igen.
1: Neked ezek feltöltődések is?
0: Igen, képzeld el, hogy az vagy, mikor most ilyen nagyon sok fellépésem van most. Tehát, hogy azt hiszem nyáron van valami 35-6 nyilvános dátum, és még mellette vannak ilyen, hát tudod, céges rendezvény, szálloda, stb.
1: Itt a fővárosban
0: is? Fővárosban is van, igen. Uh-huh. És az van, hogy amíg utazok az előadásra, amíg el nem készülünk a színpadra, amíg nincs start, addig így nagyon visszafogom az energiát, és ilyen nagyon, nagyon light vagyok, tehát ilyen nagyon jó, megiszok egy pohár vizet, és nagyon pihibe, és amikor indul, hogy show, akkor meg minden energia belemegy, és akkor ilyen kirobbanó, és akkor az egy óra, vagy 40 perc, vagy nem tudom, a színpadon, az meg ilyen nagyon maxi energiával megy, és azt tölt, mert érzem, hogy szeretik a poénokat, nevetnek rajta, meg sokszor nem is a mutatványokban érzem azt, hogy tehát szeretik a trükköket, érdekli őket, de mivel próbálom belevinni a személyiségemet a műsorba, úgy meg kapok egy olyan visszacsatolást a közönségtől, ami nagyon töltő, hogy szeretik a humoromat, szeretik azt, amit csinálok, aki vagyok a színpadon.
1: Balázs, azon gondolkodtam, hogy kell-e hinnünk neked, el kell-e, hogy higgyük, amit látunk.
0: Szerintem ebbe az van, hogy ez egy nagyon izgi játék. Tehát te is tudod, hogy ez trükk. Én is tudom, hogy ez trükk, meg ez nyilván le is van tisztázva közöttünk, tehát én nem akarok vajákolást árulni, hogy ez valami természetfeletti dolog. És az a vicces benne kicsit, mint amikor gyerekként a télapó jön, hogy tudod így, a szülők meg a télapó, hogy mind a ketten tudjuk, hogy ez egy játék.
1: De akarunk hinni?
0: Szerintem az emberfüggő. Valakit egyszerűen van, nagyon ritkán van ilyen, de hogy vége az előadásomnak, és utána oda jön beszélgetni, és akkor így kérdezi, hogy ebben van-e valami természetfeletti. És én mindig mondom, dehogy is, hát ez színház, ez trükkök. És akkor így nem akarja elhinni. Tehát mondja, hogy de hát hogy lehet, hogy ott lebegett a izé, és akkor... Mm. És így megmondom, és nem akar, tehát ő valószínűleg egy olyan személyiség, aki annyira hinni akar, hogy már én magam nem tudom meggyőzni, hogy ez trükk, de közben meg tök jó ez a játék, hogy mindketten tudjuk, hogy trükk, de mindketten a csoda élményét akarjuk. Mm. Tehát én azt akarom neked megadni azt, hogy valami hihetetlen történik, hogy azt az érzést kap meg, mintha csoda történne. És ez a célom, miközben mind a ketten tudjuk, hogy trükk van mögötte. Tehát ebben ez az nagyon izgalmas. Tehát annyira talán nem hit kérdése, de viszont ez az izgalmassága meg megvan.
1: Na most, oké, hiszünk, vagy nem hiszünk, ezt akkor eldönti mindenki maga.
0: Hát persze, javarésztem, hogy tudják, hogy trükk, tehát ez...
1: Oké. Nyilván a gyakorlás az alapja, ugye? Az egész.
0: Az eléggé része.
1: De olyan van, hogy te rontasz.
0: Úgy van, képzeld el, hogy ami persze főleg nagyon sok ilyen...
1: Ronthatsz-e igazából ez a kérdés?
0: Erre az a módszerem, hogy egyrészt, főleg amikor elején elkezdem gyakorolni a trükköt, akkor nagyon csak a privát szférámnak mutatom. Család, stb. Barátok, megvan, vagy akár olyan bűvész kolléga, akinek adok a véleményére, és akkor még csiszolódik a trükk. Utána elkezdem beletenni a műsorba, igen, és akkor még mindig csiszolódik, mert érzem, hogy ez a poén jobban működik, ez annyira nem, itt egy kicsit így lehetne, vagy jön egy néző, akinek van valami ötlet, ami nem a megoldás, de lehetne a megoldás az ő fejében, és akkor ezeket el kell kezdenem tudatosan kizárni, hogy tényleg a csoda élményt kapja, és akkor így az elején sokszor húzhat hiba a gépezetbe, de mikor színpadra kerül valami, minden mutatványt úgy dolgozok ki, hogy van A, B, C, D verzió. Hogyha az A-út nem jön össze, akkor úgy jöjjön a B, hogy te észre se vedd, hogy itt nem terv szerint ment a játék, hogy te a végén ugyanúgy megkapta, hát az emberek jegyet vesznek az előadásra, nem mondhatom azt, hogy hát ne haragudjatok, ez nem sikerült. De a másik meg, hogy mivel az van bennem, hogy a karakteremet szereti meg valamelyest a közönség, valójában a mutatvány elkezd háttérbe szorulni. Tehát az van, hogy

0: Igen, azt érzem, hogyha az van a fejemben, amikor a színpadon vagyok, és ez így leveszi rólam a nyomást, hogyha nem sikerül egy trükk teljes befutcsolna, akkor valószínűleg kinevetném magam, és ők is nevetnek. Tehát,
1: és tudod, belefér az is.
0: Beleférne, hozzáteszem, nem szokott előfordulni, de hogy tudod, azt érzem, hogy mivel így stand-upolgatok a színpadon, mutatok trükköket, meg így ezt így beleviszem, most így nem sikerült, tudja, hogy kinevetném magam, és akkor ők is jól érzik magukat, hogy hát befutcsol. De hogy élmény maradjon, ne egy ilyen negatív érzés Bilágos. Legyen bennük, de hála Isten, most lekopogom jó hangosan az asztalon, ilyen már régen történt.
1: Van-e? Ezt már máshogy kérdeztem, de a földrajzi helynek szerepe abban, hogy valaki mennyire befogadó. Tehát, mint tudom, egy fővárosi közönség másképp reagál, mint mondjuk egy vidéki?
0: Hát inkább azt érzem, hogy nem is ebben húznám meg, hogy főváros vagy vidék, mert egy barátommal szoktuk beszélni, hogy egy jó vidéki közönségen, egy jó ilyen esti sávban egy műsor, az nagyon töltő tud lenni. Uh-huh. Tehát annyira szeretetteljesek, de annyira így nem ebbe húznám meg, inkább azt, hogy milyen környezet, országok között inkább kulturális különbségek vannak, tehát tudod, amikor mediterrán országba megyek fellépni, akkor tudod, így érzem, hogy ezek olaszok, vagy spanyolok voltak, nagyon bohém, nagyon örülnek mindennek, stb. Amíg mondjuk egy német közönség sokkal kimértebb, de ez se igaz feltétlen, mert ott is attól függ, hogy kik ők. Sokszor tudod, nagyon sok ilyen vállalati rendezvényen, meg konferencián lépek fel, és ott mondjuk sokszor van, amikor én is sokkal kimértebb vagyok a színpadon, mert ilyen nagy cégvezetők, meg hasonlók van, ülnek a közönségben, akik sokszor úgy nehezebben mozdulnak meg, tehát azt érzem, hogy nem az első 5 percben vannak már a hatalmas nevetések tapsok, hanem mondjuk a 18-ban, mert úgy nehezebben nyílnak, egy picit ők is így feszélyező vannak, hogy hú, hát én egy vezető vagyok, én nevethetek, én tapsolhatok, és akkor kicsit lassabban oldódnak, max ebben érzem, és akkor ott a végére érkezik meg a csúcspont, amíg mondjuk egy másik kategóriájú rendezvényen, ott meg már mondjuk egy fesztiválon, ott már az első trükknél hatalmas taps és nevetés, meg ott lazábban vannak, igen, itt vagyunk, lazítunk, csak nézzük a showt, tehát ebben húznám meg inkább a különbséget a nézők között.
1: Azt olvastam rólad, hogy még a feleségednek sem árulod el.
0: Nem.
1: Most nyilván ez nem egy bulvárműsor, meg egy édesanyádon tesztelőd.
0: Igen, nagyon jó tesztelőd, tényleg.
1: De tényleg így van, hogy azért kell a titkot tartani, hogy ez csak véletlenül se tudjon kimenni?
0: Nem, dehogy is. Őszintén úgy vagyok vele. Eljön valaki az előadásomra, megnézi a trükköt, és hazamegy, és 2 hétig nem alszik, és egy kockáspapír fölött fejtegeti a trükköt, és rájön, az már mindegy. Aha. Az már nekem mindegy, mert amikor eljött megnézni élőbe a műsort, megkapta az élményét ennek. Megkapta a csoda élményt, ami nekem a feladatom. Onnantól, hogy ő ezzel mit kezd, az már tényleg mindegy. Ott élőben, amikor találkozunk, megnézi a showt, akkor kapja meg az élményt. Nem azért nem árulom el én a trükköket, mert én ezt magamnak meg akarom tartani, vagy hogy ó, majd utána akkor ezt nem tudom, kirakja a netre, vagy ilyesmi, hanem azért nem, mert ez olyan, mintha elmondanám a gyereknek, hogy nem létezik a télapó.
1: Értem.
0: Érted? Illetve. Tehát, hogy addig van meg a pikantériája a trükknek, amíg nem tudom, hogy történik. Onnantól valójában tényleg elveszek fel. Én a mai napig járok rendszeresen a világ legnagyobb bűvész találkozóira, és eljönnek, tudod, Las Vegasból, mindenhonnan a világ legjobbjai, őket tudom megnézni, tudok velük beszélni, tanácsot kérni, stb. És kint vagyok egy hetet, és azt mondom, hogy legalább, mondjuk most már nyilván egyre kevesebb szó, hogy az ember egyre jobban részese a szakmának, és van egy rálátása már, de mondjuk így az egy hét alatt ilyen 3-4-5-ször történik olyan velem, hogy azt mondom, na most csoda történt, és ez egy annyira jó érzés, amikor már azt hiszed, tudod, azt gondolom erről, hogy egy olyan élet, amiben azt hiszem, hogy már mindent láttam, az nagyon unalmas és nagyon szürke.
1: Igen.
0: De ha jön valaki és azt mutatja nekem, hogy figyelj, még nem láttál mindent, az egy óriási ajándék. Uh-huh. És nekem ez, amikor már annyi, több 1000 trükköt láttam, már meg ismerek, ezután valaki nekem mutat valamit, ami nem tudom, hogy történik, és azt érzem, megkaptam ezt a csoda élményt, azért én nagyon hálás vagyok, vagy nem tudom, hogy nagyon jó érzés. Tehát, hogy én nem, tehát azt mondom, hogy a bűvész nem pejoratív módon csapja be az embert.
1: Világos.
0: Ő azért teremti meg az illúzióját a csodának, mert szerintem ezzel adni akar, legalábbis az én felfogásom szerint.
1: Megértettem. kisgyerekes édesapa vagy.
0: Igen, igen.
1: Ő mennyi idős egyébként?
0: 10 hónapos.
1: Na hát ő még akkor nem kérdezgeti a...
0: Nem, hát hozzá. Már így a játékot eltüntettem, elő van ilyeneket csinálni, azért az annak így mosolyog, de ennyi, igen, így a...
1: No, tehát nyilván büszke vagy apukaként, hát,
0: persze.
1: De valahol egy trükk is lehet olyan, mint egy gyermek, egy édes gyermek?
0: Hát
1: vagy egy műsor, vagy minek nevezett?
0: Hát megmondom őszintén, hogy... Az embernek a mutatványai valahol, meg a műsorai, azok ugye gyermekei, ezt szerintem bármelyik színházi rendező, vagy bárki elmondja neked. Nekem is az előadások, amiket összeállítottam, rendeztem, azok nagyon fontosak, és nagyon, nagyon közel vannak hozzám. Tehát mondhatjuk ebben így a párhuzamot. Bár nekem ugye 10 hónapja, amikor megszületett a kislányom, én azt mondom, hogy amikor több mint 10 000 ember előtt voltam fesztivál nagy színpadon. Vagy voltam a Debrecenben, a Nagy Erdélyi Stadionban, a Virágkarnevalon 20 000 ember. Óriási fung, óriási érzés. Az ember egy pillanatra átélheti, hogy milyen lehet a Rolling Stonesnak mondjuk egy átlag nap. Aha, de hogy tudod, egy picit így kapsz ebből egy falatot. Nagyon jó érzés, de teljesen őszintén mondom, hogy nyomában nincs a gyereknek.
1: Aha.
0: Tehát nekem annyira nagy csoda a gyerek, hogy annyira tölt, hogy meg egy nyilván szerintem minden apuka szerelmes a gyerekébe. Uh-huh. Ez nekem egy új csoda. Tudod? Tehát, hogy én így a csodák világával foglalkozom, akár színházon belül, meg ugye bedolgozok színházaknak, vagy bárkinek, vagy a saját műsoraimba, akkor hogy ezekkel foglalkozom, de ez még mindig egy megmagyarázhatatlan misztérium a gyereknek.
1: Milyen szépen fogalmazol, látod, most viszik haza a hallgatók és az útra valókat.
0: Igen. Hát reméljük, ők is így vannak.
1: Ez azért mégis fontosabb.
0: Hát ez, de tényleg azt mondom, hogy tudod, a voltak színpad. Olyan pillanatok az életemben, amikor elképesztő büszke voltam, meg azt gondolom, hogy értem el dolgokat azért ebbe a szakmába, de soha nem volt annyira, meg tudod, a gyermek az nem... Valahol nem egy egóból fakadó dolog, hanem teljesen magadat adott fel benne, és ennek a beteljesülése szerintem nagyon nagy varázslat. Én hozzáteszem, nem akarom propagálni, megértem azt is, aki nem akar gyereket, stb., de számomra ez a világ legújabb és legnagyobb csodája jelenleg.
1: No, hát és ez maradjon is így.
0: Ja, hát ez
1: neked. Most van az a lélektani pont, hogy mondjál minden elérhetőséget, ahol elérünk téged.
0: Hát figyú, hogyha igazából így a social felületeimet szoktam mondani, ha valaki élőben megnézni az előadásaimat, akkor a kisvbalázs.hu, tehát kétesvbalázs.hu, itt általában feltesszük, hogy mikor,
1: okay,
0: hol lehetek látható, meg hogyha valakinek, tudod, ilyen rendezvényük lesz és akar fellépőt, akkor azt ott. Hogyha meg napra készen akar, azért naponta hozok videót, hogy csinálok valami trükköt, akkor meg Instagram,
1: de
0: Facebook.
1: De van is kedved egyébként tartalmat gyártani?
0: Persze, tudod, az van, hogy most, hogy főleg így nagyon sokan nézik, tehát pont ránéztem, hogy az Instán így az elmúlt hónapban ilyen 4 millió megtekintés, azért nálam ez nagyon soknak számít.
1: Ne
0: tehát egy, nekem ez nem egy átlag, most még így nagyon friss élmény. Igen, úgyhogy ott naponta hozok, tehát ilyen Insta, Facebook, TikTok, YouTube, Kisvé Balázs, és ott megtalálom. Napra készen, persze.
1: Okay. Na, egy kérdésre maradt még idő. Melyik, ha már beszéltél a gyermekről, de akkor mégiscsak befejezzük azzal a témával, amivel indultunk, hogy melyik trükködre, saját gyártású, kitalált és megalkotott trükködre vagy igazán büszke?
0: Ez szerintem olyan, hogy ez folyamatosan változik. Tehát mindig. Olyan, hogy mindig a legfrissebb, a legújabb, meg tudod, van olyan, hogy mondjuk egy régebbi más mutatvány dolgozok át, vagy stb. De tudod, úgy azt érzem, hogy mindig akkor érzem igazinak, amikor a saját részhez érek benne. Tehát lehet, hogy ez egy mondjuk egy klasszikus trükköt dolgoztam át, és vagy más a metódus, vagy más az előadásmód, de amikor érzem, hogy a saját poénom van benne, vagy a saját hozzátett értékem, akkor úgy belül érzem, hogy ez vagyok igazán én, úgyhogy ez mindig talán a legfrissebb.
1: Na jó, én sok csillogó szempárt kívánok neked, akár merre mész, mert akkor a tiéd is csillogni fog, nagy baj.
0: Igen,
1: nem
0: igen,
1: lesz. Kedves hallgatóink, azt a sok-sok energiát, amit Balázs beletesz az imádott, de gondolom nem olyan könnyű hivatásába,
0: hát nem.
1: Azt a figyelmükkel viszonozzák.
0: Köszönöm,
1: hogy itt voltál.
0: Köszönöm én is mindenkinek.
1: Kedves hallgatóink, Balázstól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
2: A Slágerkult.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en.
1: Tegyük fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, átúszok te hozzá.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Denk Vikinek, Katona Klaudiának és Kisfé Balázsnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Csökkentette az alapkamatot a monetáris tanács. Ruszin Szendi Romulus feljelentést tesz a Honvédség eltűnt 500 milliárd forintos beszerzése miatt. Teljes elszámoltatást követel a belügyminiszter a Pátyi hulladék lerakó ügyében. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot. A kamat folyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött, jelentette be a jegybank. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybankelnök azt mondta, hogy az inflációs folyamatok a júniusban jelzettnél kedvezőbben alakultak, miközben a hazai eszközök alacsonyabb kockázati felára fennmaradt. Ezek a tényezők együtt a monetáris politikai mozgástér fennmaradását eredmény. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be az egyik parlamenti felszólalásáról készült Facebook videóban, hogy folyamatban van a Honvédelmi Minisztérium szerződéseinek vizsgálata. A tárcavezető szerint korábban 500 millió forintért vásároltak szünetmentes tápegységeket, az eszközöket viszont nem találják. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy emiatt a héten vagy jövő héten feljelentést tesznek az ügyben, és az eljárás során kivizsgálják, hogy ki és hova rendelt ezeket, és hol vannak azok most. Pósvai Gábor belügyminiszter helyszíni szemlét tartott a Páty és Biatorbágy határában működő hulladéklerakónál, ahol a lakosok régóta panaszkodnak szállóporra, égő rekordtánra és illegálisan vélt anyagokra, írja 24.hu. A szemlén elhangzott, hogy a területen egy céghálózat működik, amelynek engedélyei csak építési törmelék darálására szólnak, feltöltésre azonban nem. A helyiek szerint a beszállított anyagokat folyamatosan betemetik, a por pedig a közeli biatorbágyi házakra és egy középiskolára száll. A tárcavezető teljes jogi és céghálózati feltárást, a jogsértések megszüntetését és a felelősök elszámoltatását nevezte meg következő lépésként, hangsúlyozva a lakókörnyezet és az egészségvédelmét. Holnaptól vágányjavítás miatt több villamos útvonala módosul a Fehér úton és a Kőrösi Csoma Sándor úton, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A 3-as, a 62-es és a 62 aljelű villamosok helyett pótlóbusz jár az Őrsvezértere és Kőbánya alsó között, hétvégén pedig az Őrsvezértere és az Ecseri út között. A 28-as és a 28A villamosok helyett szombaton és vasárnap 28-as pótlóbusz jár majd a Magdolna utca és az Éles sarok között. A 37A és a 28 aljelű villamosok hétvégén nem járnak, a 37-es villamos pedig rövidített útvonalon az új köztemetőig közlekedik majd. Kombinált napi egy segítő közösségi közlekedéssel való eljutást az idei 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjra, közölt a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ. Az egyetlen jeggyel a fővárosi és a Pestvár megyei közösségi közlekedés is használható. A Hungaroring az Őrsvezérteréről induló H8-as hívvel, majd Kerepes állomástól közvetlen szurkolói busszal közelíthető meg. A visszaúton a buszok a 3-as kaputól Gödöllő vasútállomásra viszik az utasokat, ahonnan sűrű vonatkapcsolat biztosítja hazautazást. A MÁV emeletes KISZ és dupla flört motorvonatokkal növeli a férőhelyeket. Váratlanul törölték Rita Ora budapesti fellépését. A világsztár jövő héten szerdán a Budapest Parkban adta volna első önálló magyarországi koncertjét, ám a szervezők most arról értesítették a jegyvásárlókat, hogy sajnos elmarad a várva várt show. Rita Ora korábban már egy Sziget és egy Campus fesztiválos koncertjét is lemondta. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: A legtöbb zene megszakítás nélkül. Sláger FM.
2: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok,

0: szerelem, a szerelem, a szerelem. Sötét verem, beleestem, benne vagyok. Nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Karbantartás miatt átmenetileg megnövekedhet a repülőgép forgalom Rákoshegy felett. Forma 1-es programokkal várják a rajongókat. Budapesten is megkapta az utolsó engedélyt a Városháza Park megépítése. 15 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss híreit hallják, én Zsupos Ági vagyok. Karbantartási és fejlesztési munkák miatt átmenetileg megnövekedhet a repülőforgalom Rákoshegy felett. A Budapest Airport július 22-én holnap éjfél után 13:30-tól 17:30-ig, valamint július 26-án este 11-től másnap reggel 6-ig dolgozik a Ferihegyi Reptér 1-es számú futópályáján. Ezekben az időszakokban több repülési művelet érintheti a 17. kerület lakóit. A Forma 1-es Magyar Nagydíjra érkező járatok nagy száma miatt július 26-án reggel 7 és este 8 között parkolási célból szintén szükségessé válhat az 1-es futópálya lezárása. A reptér üzemeltetője közölte, igyekeznek a lezárást elkerülni, vagy a lehető legrövidebbre csökkenteni. És ha már Forma 1 programokkal készül Budapest a július 24-e és 26-a közötti Magyar Nagydíjra. A Millenáris Szélkapu Parkban 40 képből álló szabadtéri kiállítás idézi fel a Hungaroring történetét. A Margit szigeti zenélő szökőkútnál esténként párafestés mutatja be a korábbi győzteseket, a Hősök terén pedig látványos installáció várja a rajongókat. Hungaroring tematikájú városnéző hajó közlekedik a Dunán, több hídon és felüljárón pedig zászlókkal hirdetik a versenyt. A pályán már csütörtökön megkezdődnek a programok fanzone extra szimulátorokkal, kerékcsereversennyel, színpadi eseményekkel és bemutatókkal várják az érdeklődőket. Kiadta a fővárosi kormányhivatal a Városháza Park megépítéséhez szükséges örökségvédelmi engedélyt. Karácsony Gergely szerint ezzel lezárult az engedélyezés, és megkezdődhet a kiviteli tervek elkészítése. A korábbi hivatali parkoló helyén 7730 négyzetméter zöld felületet alakítanak ki, mintegy 80 fát ültetnek, valamint csapadékvízgyűjtő és vízáteresztő burkolatokat létesítenek. A nyitott Városháza program részeként átjárhatóvá teszik az épület földszinti helyiségeit, felújítják a díszterem alatti teret, ahol kávézók, teraszok és vendéglátóhelyek nyílhatnak. A főpolgármester szerint a beruházással Budapest új főtere jön létre. Szombaton rendezik meg a 17. strandok éjszakáját. Országszerte 54 fürdőben várják a vendégeket különleges éjszakai programokkal. Sztárfellépők, zenés, táncos műsorok, kedvezményes belépők és egyedi gasztronómiai kínálat várja a látogatókat. A strandok éjszakája a Magyar Fürdőszövetség országos akciója. Erről Borosné Szűr Tildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: A strandok éjszakája, amely július 25-én kerül megrendezésre, ez egy hagyományos a visszatérő rendezvény, ahol éjszakában nyúló programokkal várják a strandok az ország több tucat pontján a fürdőbe járó vagy fürdőbe igyekvő vendégeket. Ez alapvetően azért családoknak szóló, hiszen nagyon sok gyerekes program van, de az esti programok egyébként felnőttek számára is élményt jelenthetnek. Én azt gondolom, hogy maga a strandok éjszakája egy olyan hagyomány, ami sok vendégnek ad visszatérő emléket és visszatérési lehetőséget a fürdőkbe.
1: A rendezvényhez csatlakozó fürdők folyamatosan frissülő listáját a fürdőszövetség.hu honlapon találják. És sok napsütés várható, délután növekedhet meg kissé a felhőzet, de esni a meteorológusok szerint nem fog. Többfelé élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szélvétel körzetünkben. Délután 26-27 fok körül alakulnak a maximumok, késő estére pedig 18-17 fokig süllyed a hőmérséklet. Egyelőre magas az UV-sugárzás.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.

0: Programajánló. Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 9-ig a Budapest Galériában, ami a Lajos utcában található, egy fantasztikus kiállítást nézhetnek meg Bejelentkezve maradok címmel, mert hogy az elmúlt évek technológiai innovációinak, az informatika és a mesterséges intelligencia, az AI elképesztő sebességű fejlődésének, hát kétségkívül számottévő pozitív hozadéka van. Ezek a technológiák hozzájárulnak számos tudományág haladásához, de a hétköznapi felhasználók életét is kényelmesebbé, a munkájukat pedig hatékonyabbá teszik. Kevésbé megfoghatók azonban a technológiai fejlődés, főként a mindennapos használatra tervezett eszközök és szoftverek árnyoldalai. A nagy mennyiségű képernyő használat közismertebb káros fiziológiai hatásain túl, amilyen a látáscsökkenés, az alvászavarok, a gerinc és a kezek deformitása, és az ezek következtében jelentkező fájdalom, fontos beszélni az információ technológia és az internet társadalmi és pszichés ártalmairól is, valamint az informatikai fejlesztések környezeti lábnyomáról is. A kortárs képzőművészek gyorsan és érzékenyen reagálnak a társadalom szövetében bekövetkező változásokra, így a legújabb technológiai vívmányok mind eszközként, mind témaként nagyon hamar megjelentek a műalkotásaikban. A Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című nemzetközi csoportos kiállítása olyan műveket mutat be, amelyek különböző aspektusokból vizsgálják az informatikai újítások, az online jelenlét és az AI hatásait. Rendkívül izgalmas. A kiállítás két egymástól korán sem független részre oszlik. Az első szekciókban bemutatott munkák analitikusak, jobbára száraz tényekre támaszkodnak. A tárlat második része pedig inkább a mentális folyamatokra, az online tér hatására és a változó értékrendünkre fókuszál. Ajánlom tehát szívből mindenkinek a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítását augusztus 9-ig.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Bevezetik az iskolakezdési támogatást. Megjött az utolsó engedély, így megépülhet a Városháza Park az 5. kerületben. Már egyeztetnek az útlevél ellenőrzésről a Budapest-Belgrád gyors vasúton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országgyűlés egyhangulag elfogadta az iskolakezdési támogatás bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokat. A 100 000 forintos juttatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő, sajátos nevelési igényű, dobbantó programos vagy műhelyiskolai tanulót nevelő, valamint egyedülálló szülők és a gyermekvédelmi szakellátásban élő, illetve árvaellátásban részesülő tanulók jogosultak. A támogatást két részletben fizetik. 50 000 forint forintot kapnak készpénzben augusztus 24-ig, további 50 000 forintot utalványban novemberig. A juttatás adómentes és nem vonható végrehajtás alá. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség kedden nyomozati cselekményt tartott a Fidesz szervereit biztosító központban, a Nemzeti Kulturális Alapügyében. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató szerint az ügyészség előzetes bejelentés nélkül érkezett, és a pár teljes kommunikációs rendszerét akarta lefoglalni. Bodó Marianna, az ügyészség szóvivője, megerősítette az eljárást, de a nyomozás érdekeire hivatkozva nem adott további információt. A NAV Dél-Alföldi Bűnügyi Igazgatósága költségvetési csalás és más cselekmények miatt indított nyomozást. A gyanú szerint az NK a döntéshozó testülete 2024. decemberétől 1079 támogatásról több mint 17 milliárd forintról döntött a szabályok megszegésével. 6 embert őrizetbe vettek, köztük Búzs Balást, az NK korábbi alelnökét, Ugi Attilát, a kollégium volt elnökét, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő több vezetőit. Mindannyiukat 30 napra letartóztatták. Visszavonta Lauda Zoltán rendőrdandártábornok, rendőrségi tanácsos, a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság vezetőjének kinevezését Pósvai Gábor. Helyére Horváth András rendőrdandártábornokot, rendőrségi tanácsos bízta meg a belügyminiszter. Megkapta az utolsó örökségvédelmi engedélyt a Városháza Park, így megkezdődhet a kiviteli tervek készítése, közölte Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon. A belváros közepén évtizedekig hivatali parkoló működött, a terület zöld felület hiánya miatt azonban régóta terv volt a közpark kialakítása. A projektet a tervezés, egyeztetés, közbeszerzés és az állami engedélyezés lassította, valamint a főváros korábbi pénzügyi nehézségei. A Szivacsváros koncepció alapján 7730 négyzetméter zöld felület, 6966 négyzetméter csapadékvízgyűjtő burkolat és 850 négyzetméter vízáteresztő burkolat készül, 80 Stockholm módszerrel ültetett fával. A nyitott városháza koncepció részeként a földszinti terek megnyílnak, a vendéglátóegységek kialakítása is szerepel a tervekben. A főpolgármester szerint a Városháza Park a város új főtere lesz. Hamarosan elindul a személyszállítás a Belgrád-Budapest közötti gyorsvasúton. A Belgrád központi úgynevezett Prokop vasútállomás nemzetközi határátkelőhelyi státuszt kapott, így az utasok útleveleit ott ellenőrzik, írja a Szabad Magyar Szó. A szerb oldalon a Prokopon vizsgálják az okmányokat, a magyar oldalon pedig a vonatok fedélzetén, miután a szerelvény átlépi a határt. A menetrend szerint 8 pár személyvonat közlekedik majd Belgrád és Budapest között, ebből 2 Bécsig közlekedik. A közvetlen járatok utazási ideje mintegy 3 óra lesz szemben a jelenlegi 6 órás úttal. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 18-án kedden este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon jön a házastársas az improvizuál produkció előadásában, amikor kiderül, hogy együtt maradni nagyon is érdemes. Könnyed, párkapcsolat gazdagító előadás humorral és rögtönzéssel. Néha megkérdezik, hogy mi a titka a hosszú házasságnak, minden héten kétszer időt szakítani arra, hogy elmenjenek egy étterembe. Finom, gyertyafényes vacsora, lágy, muzsika, szó, tánc. A feleség kedden megy, a férj pedig pénteken. Pont. Hát mély igazságokat és párkapcsolatról, pláne a házasságról már sokan fedeztek fel és tették közzé előttünk is. Ezúttal most rajtunk a sor. A vállótársa sikere után elhozza a produkción vagy az alkotók a házastársas című előadást, amely szeretne a kapcsolati problémák labirintusába némi iránymutatást adni, hát ha nem csak a válás, de már az oda vezető utat is sikerül elkerülni. Ehhez azonban egészen az alapoktól kell kezdeni. Kit ne foglalkoztatna, hogy miért ért a nő és a férfi mást ugyanazon a mondaton, és hogyan lesz ebből azonnal parázsvita. Ki nem ment volna már a falnak, mert már olyan sokszor kért valamit a párjától, de az csak nem teljesítette a kérését. Mi történik akkor, hogyha egy hosszú házasságban, párkapcsolatban élve már nem lobog olyan nagy lánggal a tűz? Hogyan jutunk el odáig lépésről lépésre, hogy a hatalmas, izzó szerelemből egyszer csak a hétköznapok megszokásában találjuk magunkat? A házastársas olyan helyzeteket villant fel a színpadon, amiket mindenki megért, aki valaha is úgy döntött, hogy nem egyedül bandukol ezen az érzelmi hullámvasúton. Nem jövünk nagy életbölcsességekkel már, mint az alkotók, vagy bombabiztos tanácsokkal, de nevetést, felismeréseket és egy csomó, úristen, ez rólunk szó pillanatot garantálnak. A színpadon Kovács Patrícia és Ötvös András, két fantasztikus színész, akik nem csak eljátszanak, hanem megmutatnak minket, párokat, embereket, téged is, meg engem is.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Új vezető kerül a Magyar Turisztikai Ügynökség élére. Vízcserére van szükség a Siócsatorna siófoki szakaszán. Szombaton több mint 50 fürdőben rendezik meg a 17. strandok éjszakáját. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy új vezetőt kap a Magyar Turisztikai Ügynökség. Az MTÜ élére Csendes Olivér kerül, aki nemzetközi turisztikai és innovációs tapasztalataival, valamint korábbi hazai felsővezetői szerepével új irányt hozhat a szervezet működésébe. A kinevezés célja, hogy az ügynökség a következő időszakban még hatékonyabban tudja támogatni a magyar turizmus versenyképességét és megújulását. A MOHU Budapest elismerte, hogy az utóbbi hetekben több budapesti területen is fennakadások voltak a hulladékszállításban, miután a 24.hu olvasói jelzés alapján jelezte feléjük, egyes helyeken akár 5 hétig sem ürítették a papír hulladékgyűjtő kukákat. A társaság 5. hete nem viszi el a külön kukákban gyűjtött papír hulladékot Budapest 11. kerületének egyes részeiről, és máshol is csak nagy kihagyásokkal 2-3 hetente történik meg a kukák ürítése. A vízügy rövid időre és kismértékben megnyitja a siófoki leeresztő zsilipet, hogy vízcserét hajtsanak végre a Siócsatorna városi szakaszán. A Balaton vízszintje 59 cm, ami alig fele a nyári 120 cm-es üzemi szintnek, ezért sokakban aggodalmat keltette a zsilipnyitás híre. Jelezték, hogy ez nem vízleeresztés, célja az elszíneződött, kellemetlen szagú víz frissítése a Sió 2 km-es belterületi szakaszán. A vízügy a víztakarékosság jegyében a korábbi hasonló beavatkozásokhoz képest csak a felére csökkentette a felhasznált vízmennyiséget. Javítják az útburkolatot a 8. keleti Krúdi és Mária utcák kereszteződésében. A munkák július 27-én indulnak és várhatóan egy hónapig tartanak. Józsefváros önkormányzata közölte, garanciális javítást végez a kivitelező, ezért ideiglenes forgalomkorlátozás és parkolási tilalom lesz érvényben. A két ütemben zajló munka miatt időszakosan lezárják a kereszteződés egyik, majd másik oldalát. Több utcából csak korlátozottan lehet behajtani. Szombaton rendezik meg a 17. strandok éjszakáját. Országszerte 54 fürdőben várják a vendégeket különleges éjszakai programokkal. A vendégek különleges éjszakai strandélményekre számíthatnak, több helyszínen sztárfellépők, zenés táncos műsorok, kedvezményes belépők és egyedi gasztronómiai kínálat várja őket. A strandok éjszakája a Magyar Fürdőszövetség országos akciója. Erről Borosné Szűcs Illikó, a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT vezérigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
3: A strandok éjszakája, amely július 25-én kerül megrendezésre, ez egy hagyományos nyaranta visszatérő rendezvény, ahol éjszakában nyúló programokkal várják a strandok az ország több tucat pontján a fürdőbe járó vagy fürdőbe igyekvő vendégeket. Ez alapvetően azért családoknak szóló, hiszen nagyon sok gyerekes program van, de az esti programok egyébként felnőttek számára is élményt jelenthetnek. Én azt gondolom, hogy maga a strandok éjszakája egy olyan hagyománya az egész fürdőságazatban, ami sokaknak, sok vendégnek ad visszatérő emléket és visszatérési lehetőséget a fürdőkbe.
2: A 10. születésnapját ünneplő paskál, gyógy és strandfürdő trópusi hangulatú meghosszabbított esti medencés bulival készül a csobbanásra vágyóknak most szombaton. A rendezvényhez csatlakozó fürdők folyamatosan frissülő listáját a fürdőszövetség.hu honlapon találják. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos